0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben szó lesz arról, hogyan bújik át a teve a tűfokán. Megvizsgáljuk, hogy mit jelent Jézusnak ez a példázata. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk negyedik tanulmányát. Mindenki egy úgynevezett jobb világ fele törekszik. Akik itt élünk, nyugati szomszédainkhoz, ők még nyugatabbra, azok pedig még nyugatabbra igyekszenek. Vajon hol van az igazi jó világ? Meglátjuk-e valaha? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Első olvasásra az az érzésünk támadhat nem egyszer, hogy Jézus a szegények, az elnyomottak ige hirdetője volt. És van is valami ebben, azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Jézust számos alkalommal a magasabb réteg képviselői is meglátogatták. Amint azt a múlt heti adásunkban is elmondtuk, Nikodémus is meglátogatta őt, aki nemhogy a felső 10 000, a felső 3, a leggazdagabb 3 ember közé tartozott Jeruzsálemben, és nem csak gazdagsága, hanem magasfokú szellemi képzettsége is kiemelte őt az akkori társadalomból. Máté evangélium a 19. fejezetében egy másik ilyen találkozást ír le az evangélista, amelynek során szintén egy gazdag ember jött Jézushoz, akinek nevéről vagy egyéb személyes adatairól nem tudunk. Csak annyit, hogy fiatal volt és gazdag. Máté evangélium a 19. fejezetében tehát a 16. verstől kezdődően így olvassuk el a találkozást. És ímé hozzájövén egy ember, mondanéki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Ennek az ifjúnak a kérdése egy olyan vágyat fogalmaz meg, amely a mindenkori emberben benne volt. Meglelhetjük az örök élet utáni vágyat minden kultúrában, minden történelmi korban, mindenféle korhoz és társadalmi osztályhoz tartozó emberben. Az emberi vágy az örökké valóság után sokféleképpen megnyilvánult az idők során. Építettek piramisokat, tornyokat, egyéb emlékműveket, írtak könyveket, amelyek őket úgymond halhatatlanná tették, ki a maga módját választotta, hogy halhatatlanná váljék bizonyos értelemben. Az emberben tehát benne van az a gondolat, hogy szeretné az ő létét megnyújtani a halálon túlra is. Így kérdezte meg Jézustól is a gazdag ifjú. Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebben a kérdésben azonban nem csak az örök élet utáni vágy csillan fel, hanem az ifjúnak belső vívódása is felszínre kerül. Vágyott az örök élet után, és tudta, hogy ha így folytatja életét, akkor megtörténhet, hogy nem éri el a vágyott célt. Tudta, hogy valamilyen változásra van szüksége, és várta a külső segítséget, amely rávilágítson arra, hogy mit tegyen az örök élet elnyerése érdekében. Lehet, hogy a gondolat bennünk is sokszor felötlött, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Kicsoda nyerheti el azt? Egy ember alkoholos mámorában így beszélt az örök életről. Azt hiszik, hogy a mennybe mennek, abból se lesz semmi. És lehet, hogy mi is sokszor elcsüggedünk és legyintünk, és azt mondjuk örök élet. Talán nincs is ilyesmi, hogy én ott legyek, mese beszéd. Azonban a belső vágy megvan, és ezt nem szabad elfolytani. Nekünk is Jézushoz kell jönni és föltenni neki a kérdést, akár csak a gazdag ifjú. Jézus, mondd meg te, hogy mit tegyek. Te vagy az út, az igazság és az élet, te vezetsz egyedül az atyához, mondd meg te nekem, hogy mit tegyek. Jézus pedig azt mondja neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat, mire a gazdag ifjú felteszi a kérdést, melyeket. És Jézus felsorol néhányat a parancsolatok közül, összefoglalva nagyjából a parancsolatoknak a lényegét, és ezt az utolsó mondat teszi meg, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a rövid mondat összefoglalja Isten parancsolatának a lényegét. Tulajdonképpen Isten parancsolatainak azt a részét foglalja össze, amelyik ember és ember viszonyáról szól. Egy másik evangéliumban megtaláljuk ennek a találkozásnak a párhuzamos megfelelőjét, amelyben valaki, egy törvénytudó megkérdezi Jézustól, melyik a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, illetve szeresd fele barátodat. Ez az a két elv, ez az a két pillér, amelyen Isten mind a 10 parancsolata nyugszik. És ebből a kettőből gyümölcsözik a másik 10. Istennel és emberekkel szembeni viszonyunkat, magatartásunkat írja le, szabályozza. Az emberek vallási rendszerekben látják leginkább a megoldást, mert szerintük ez az, amely útat nyit a transzcendentális, az érzékeken túli világ felé. És az emberek sokféle vallási rendszer felé fordultak az idők során, volt közöttük nyitott, zárt körű, volt közöttük okkult vallási rendszer is. Újabban a kereszténységen belül is elég sokféle útat ajánlanak fel a különböző felekezetek. Egy szóval van miből válogatni. És az emberek közül mindenki talál egyet mást ezek közül az útak közül, amelyeken próbálja megközelíteni az örök életet. És igyekszik megfelelni betű szerint annak a mércének, amelyet ezek a vallási rendszerek állítanak. És tulajdonképpen a gazdag ifjú is ezt tette. Ismerte a zsidó vallás előírásait, tudta, hogy a törvények mit parancsolnak, és mégis megkérdezi Jézustól, mit tegyek. Lehet, hogy talán arra is várt a lelke mélyén, hogy Jézus az ő addigi engedelmességét, vallásos életét fogja jutalmazni, megdicsérni. Amikor Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú azt mondja, hogy ő ezeket mind megtartotta, és mi hiányzik még? Sokan gondolkozunk hasonlóképpen. Valljuk a mi hitünket, kijelentjük, hogy ennek vagy annak az egyháznak vagyunk a tagjai, és hogy ennyi meg annyi Isten tiszteleten, ilyen és olyan szertartásokon veszünk részt, és ezzel úgy gondoljuk, hogy letudtuk kötelességünket az egyházzal szemben, cserébe pedig az egyháznak is meg kell tennie érettünk azt, amit ígér. És valahol itten áll meg a legtöbb ember életében a vallásosság. A gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és elvárta, hogy cserébe Jézus ezt megdicséri, és megígéri neki az örök életet. Azonban Jézus Krisztus Máté 19.21-ben megtoldja azt, amit a gazdag ifjú tett. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Tulajdonképpen ez az, ami a betű szerinti engedelmességet meg kell, hogy toldja, sőt, helyettesítenie kell a betű szerinti engedelmességet egy bizonyos fajta belső átalakulásnak. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, eredj, add el a vagyonodat. Sokan vagyonra vágynak, alig várják, hogy őseik, akiktől örökölniük kell, elköltözzenek ebből az árnyékvilágból, és rájuk hagyják az évtizedeken keresztül összeízzadt, összegürcölt vagyonkát. Várják azt, hogy nyerjenek a lotton, várják azt, hogy egy szép nap bejön a nagy nyeremény. Szeretném én látni azt az embert, aki egy ilyen tanácsra, mint amilyet Jézus adott, örömmel válaszolna. Add el a vagyonodat. Éppen arról mondjak le, amiről a legtöbbet álmodoztam, amiért annyit küzdöttem, amiért annyit áldoztam. Őrültség, mondaná a legtöbb ember. Hasonlóképpen gondolkozott a gazdag ifjú is, aki jól lehet nem mondott semmit, megfordult és szomorúan elment. Nem volt képes itthagyni azt, aminek annyira örvendett eddig élete során. Ez a magatartás, amely kiválóan tükrözi az emberek túlnyomó többségének a magatartását, nagyon sokat elmond arról az értékrendről, amely az emberben uralkodik. Nagyon sokat elmond arról a fontossági sorrendről, amely szerint a dolgokat értékeljük. Értékeljük a vagyont, értékeljük a hírnevet, értékeljük az eredményeket, amelyeket emberi teljesítménnyel elérünk, de ami felkészítene bennünket Istennel találkozni, ami felkészítene az örök életre, azokat valahol a lista közepére vagy a végére tesszük. És gyakran nem marad sem energiánk, sem időnk a lista végére elérni, csak az első néhány helyjel foglalkozunk. Éppen ezért, amikor Jézus Krisztus valamilyen úton, módon egy könyvön, szentíráson, a lelkiismereten keresztül, vagy éppen egy rádióadáson keresztül hasonló kéréssel fordul hozzánk, hogy alakítsuk át a fontossági sorrendünket, lehet, hogy mi is elszomorodunk, és kizárjuk ezt a jóra intő befolyást a környezetünkből. Sajnos a lényeg sokszor elvész a szemünk elől. Nem elég csak engedelmeskedni holmi parancsolatoknak vagy hittételeknek. Nem elég csak ezeket vallani és többé-kevésbé betartani, hanem kell lennie bennünk szeretetnek. Lehet, hogy ez a gazdag ifjú is vallásos volt, mélyen vallásos, de a tökéletességhez hiányzott egy dolog, a szeretet. A szeretet pedig meg kellett volna, hogy nyilvánuljon az ő életében, azon keresztül, hogy segíti azokat, akik nem vitték többre az életben egy száraz kenyérnél és egy rongyos takarónál, amelyen elalszanak éjszakánként, és talán még fedél sincs a fejük felett. Ezekkel szemben nem tett semmit. Engedelmeskedett parancsolatoknak, de mások iránt teljesen hideg és érzéketlen volt. Jézus Krisztus pedig ezt hiányolta, és hívta őt, hogy kövesse Jézust. Nekünk is ezt kell tennünk, hogy az örök élet reménysége élő, valószerű legyen az életünkben. Meg kell változtatnunk a fontossági sorrendet életünkben. Több szeretetet, több odaadást kell tanúsítanunk a körülöttünk élő emberekkel szemben, és követnünk kell Jézust, bárhova megy. Ez az út sokszor rázos, sokszor fájdalmas, de ezt az utat kell végigjárnunk. Az evangéliumi beszámoló így folytatódik. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok sejtettek valamit, hogy ennek a beszélgetésnek a hátterében mi található, Jézus azonban szerette volna világos, egyértelmű szavakkal aláhúzni ennek a beszélgetésnek a tanulságát. A gazdag nehezen megy be a mennyek országába, ismét mondom pedig néktek, és használ egy példázatot, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Mit jelent ez a példázat? Hogyan kell értelmeznünk? Mit jelentenek annak egyes részletei? A Biblia magyarázók sokszor megpróbálták ezt a példázatot különféleképpen értelmezni. Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemnek volt egy szűk, alacsony kapuja, az egyetlen, amelyik napnyugta után nyitva maradt. És ez annyira szűk volt, hogy a teve nem is tudott rajta állva áthaladni, hanem csak hason csúszva és lábaival a homokban evickélve. És ezek szerint a Biblia magyarázók szerint ez a példázat azzal az esettel hasonlítja össze a gazdagok üdvözülését, mint amikor egy áruval gazdagon megrakott teve próbált ezen a kapun valahogy átgyömöszölődni. Mások azt mondják, hogy itten egy helyesírási problémáról van szó, és az a szó, amely görögben tevét jelent, egybetűt megváltoztatva hajókötelet is jelenthet. Próbáljon valaki egy hajókötelet egy tűfokába befűzni. A harmadik lehetőség pedig a példázat értelmezésében maga a szó szerinti értelmezés. A tevét értelmezzük úgy, mint tevét, a tűfokát pedig úgy, mint tűfokát. Hogy valójában mit jelentenek a példázat elemei, másodrangú kérdés. Mert belátjuk, bármelyiket választjuk a három ajánlat közül, mindegyik ugyanahhoz a tanulsághoz vezet el. Nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni. Miért? Vajon Isten személyválogató? Különféle kategóriák szerint osztályozza az embereket, és csak egyes kategóriák juthatnak be oda? Távolról sem. Jézus kijelenti, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Sőt, a gazdagságról sem mondhatjuk el, hogy bűn gazdagnak lenni, mert sok gazdag ember követte az Úr Jézus Krisztust. Azonban visszagondolva a múlt heti adásunkra, meg kell említenünk Nikodémust, aki szintén gazdag volt, talán gazdagabb, mint az ifjú, akiről most beszélünk, és Jézust követte, Jézus követése során pedig vállalnia kellett egykori barátainak, kollégáinak a gúnyolódásait, a gyalázatát, vagyonát pedig odaáldozta az evangélium hirdetésére, és a Cselekedetek könyve arra enged következtetni, hogy szegénységben halt meg. A gazdagság Isten szemében nem egy kizáró tényező. Azonban az embert visszatarthatja az üdvösségtől. Hogyha túlontúl ragaszkodunk a földi dolgokhoz, ha túlontúl ragaszkodunk a kincsekhez, az anyagiakhoz, akkor megfordul életünkben a fontossági sorrend, és már nem tulajdonítunk olyan fontosságot Isten igazságának, a szeretetnek, az odaadásnak, az engedelmességnek. Sokkal több időt és energiát szentelünk az anyagiak megszerzésére. És itt nem csupán a gazdag emberek számára tartalmaz üzenetet ez a krisztusi íge. Fontossági sorrendről lévén szó már háttérbe szorul a bizonyos tárgyaknak vagy vagyonnak a mérete is. Nem is annyira az a fontos, hogy milyen drága a házam, vagy a ruhám, vagy az atyai örökségem, amihez jobban ragaszkodom, mint Jézushoz. Hanem sokkal fontosabb ennél az én ragaszkodásom. Lehet egy ócska, összedűlő félben roskadozó kunyhóhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Lehet értéktelen dolgokhoz is jobban ragaszkodni, mint Jézus Krisztushoz. Valaki annyira ragaszkodott egy ócska kis házhoz, amelyet örökölnie kellett szüleitől, hogy hajlandó volt lemondani még arról is, hogy Jézus Krisztust kövesse. Azt mondták a szüleim, hogy ha én ezt elhiszem, és e szerint fogok élni, akkor kizárnak az örökségből. És inkább ért neki többet az a 3x3 méteres vityilló, mint az örök értékek, amelyet Jézus Krisztus felajánlott neki. Nem kell tehát gazdagnak lenni ahhoz, hogy anyagi dolgok a földhöz kössenek bennünket. A tanítványok kérdésére adott válaszból kiderül, hogy az üdvösség kérdése tulajdonképpen Istennél van. Istennél minden lehetséges. Isten képes bennünket megszabadítani azoktól a dolgoktól, amelyek a földhöz kötnek, képes nekünk segíteni, hogy a helytelen sorrendet az életünkben átalakítsuk, és ő kerüljön az első helyre. Életünkben szükség van tehát a következő dolgokra. Megváltoztatni a fontossági sorrendet. Első helyre kerüljön Isten, az ő országa, az ő igazsága. És a többiek ezek után következzenek. Megvan az ígéret arra nézve, hogyha így állítjuk fel a fontossági sorrendet, akkor Isten gondoskodni fog rólunk. Második dolog. Sokkal többet kell áldoznunk ember és ember közötti kapcsolatainkra. Segíteni a rászorulókon, együtt érezni a sírókkal, vigasztalni az elkeseredetteket, szeretetet mutatni környezetünkben, legalább azok között, akiket ismerünk. Erre is szükség van, hogy a Jézus Krisztus szeretete a mi életünkben, mint keresztények életében is meglátszódjék. Harmadszor pedig követnünk kell Jézus Krisztust. Amit ő tett, azt kell tennünk, ahogyan ő beszélt, nekünk úgy kell beszélnünk, ahogyan ő szeretett, nekünk úgy kell szeretnünk. A különféle hitelvek száraz betű szerinti betartásán túl szükség van egy ennél sokkal mélyebb valamire. Szükség van Jézus Krisztus jellemére.

0: Van reménység.
1: Amint azt megígértük, mai tanulmányunkban egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni. Milyen lesz a menny? Láttam különböző képeket, festményeket, és mindegyik próbálta valahogyan kivetíteni a művész elképzelését arról, hogy milyen lesz majd az az ország, az a hely, amelyet Jézus Krisztus, Isten készít az üdvözülőknek. És aztán ezeken a képeken, festményeken látni sokféle érdekes, néha még nevetséges elképzeléseket is. Azonban az információknak a legbiztosabb forrása maga a Szentírás, amelyben Isten sokat nem, de néhány dolgot elmondott a mennyről, arról, hogy milyen lesz, és arról is, és ez fontos, hogy milyen nem lesz. Kezdjük mindenekelőtt azzal, hogy Isten alkotta ezt a helyet. Azért nem szégyenli őket az Isten, írja a levélíró Zsidók 11.16-ban, azért nem szégyelli őket az Isten, olvassuk Zsidó 11.16-ban, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Olvassuk tehát, hogy egy városról van szó, amely a szentek öröksége lesz, és ennek építője és tervezője maga az Isten. Ezt a várost pedig már látta néhány ember a bibliai történelem során, többek között János apostol, aki a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében így ír. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből. Ugyancsak a 21. fejezetben néhány egyéb részletet is feltár előttünk János a látnok, akinek Isten megmutatta ezt a várost. Erről a városról olvassuk, hogy a neve az Új Jeruzsálem lesz, annak kőfala jáspisból, egy igen drága kőből van. Képzeljünk el egy egész falat felrakva drága kőből. Azt hiszem, hogy egy ilyen fal a mai világban, a mai emberek között nem sokáig állna meg. Talán egyik napról a másikra szét is szednék azt különféle kapzsi, önző emberek. A városnak 12 kapuja van, a 4 jégtáj felé 3-3, és mindegyiken egy-egy név. A városnak 12 alapja van, és ékesítve mindenféle drága kövekkel. Jelenések 21-14-ben és 19-től 20-ig terjedő versekben pedig föl vannak sorolva ezek a drága kövek. Az utcákról ugyancsak János írja Jelenés 21-21-ben, hogy aranyból van, és az egész város olyan látványt nyújt, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Kellemes, boldog, derűs. Hogy milyen nem lesz az a város, arról is ír néhány dolgot János a látnok. Ebben a városban mindenek előtt, és talán ez a legfontosabb, nem lesz bűn. Ott nem fog hazugság elhangzani, ott nem lesznek haragvó arcok, békétlen szívek, nem lesznek ottan gyűlölködő emberek, fegyveres összetűzések. Egy szóval semmi sem lesz, ami a földi életet megkeseríti, és sokszor az elviselhetőség határáig tolja ki. Olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, írja Malakiás próféta, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap. Tehát nem csak bűn nem lesz abban a városban, hanem olyan emberek sem lesznek, akik a bűnt hordozzák magukban, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Aki tehát nem szabadul meg a bűntől, a bűnnel együtt oda lesz. Ebben a városban Isten személyesen velünk fog lakni. Ő lesz mellettünk, találkozhatunk, beszélhetünk vele. Tulajdonképpen ez az édeni Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatnak lesz a helyreállítása. Így volt ez kezdetben, Isten mindig is így akarta, hogy legyen, és így lesz ez akkor, amikor az üdvözülteket elviszi az elkészített helyekre. Habár örökké fog tartani ott a lét, mégsem fogunk unatkozni. Lesznek örömök, lesznek tennivalók, lesznek olyan dolgok, amelyeket majd lesz időnk és vágyunk és alkalmunk is megismerni, tanulmányozni. Nem lesz az örökké valóságban, a mennyben, nem lesz halál, fájdalom, könnyhullatás, szomorúság, betegség. Nem lesznek műtétek, nem lesznek balesetek, nem lesz csalódás, baj, éhség vagy szomjúság. Ezek mind-mind elmúlnak. Úgy írja János apostol, hogy ezek nem lesznek, mert az elsők elmúltak. És ennek a helyét veszi át egy teljesen más világ, amely nem csak anyagi formáit tekintve lesz más, hanem annak légköre, annak hangulata, annak egész lényege más lesz, különböző attól, amihez mi itten hozzászoktunk. A mennyben nem fogunk elfáradni, Ésajás 40:31 szerint. A megváltottak egészségesek lesznek, a süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a nyomorékok járni, és ezentúl nem lesz ott sem öregedés, sem egyéb fajta testi leépülés. Testben egészségesek, épek leszünk. Nem fogjuk magunkon hordozni a földi egészségtelen körülményeknek azokat a jeleit, amelyek öregítenek és betegítenek bennünket jelenleg. Isten országában nem lesz helye továbbá nem csak romlásnak, nem csak degradálódásnak, hanem nem lesz helye bizonyos jellemvonásoknak sem. Isten országában, Jelenések 21:8 és 22:15 szerint, nem lesz irigység, nem lesz félelem, gyűlölet, hamisság, féltékenység vagy tisztátalanság, nem lesz törvényszegés, nem lesz paráznaság, nem lesz aggodalom, félelem, és így tovább. Az embereket nem fogja nyomasztani a stressz, az aggodalom, amely manapság nagyon sok embert kórházba és végül a sírba visz. A mennyben nem lesz szükség sem gyógyszerekre, sem mankóra, sem protézisekre. A mennyben egy szóval testi, lelki épségnek, egészségnek fogunk örvendeni. Föltette egyszer valaki a kérdést, amikor a mennyről beszélgettünk, hogy miféle testben fogunk mi oda kerülni, és fel fogjuk-e ismerni egymást. Van erre két bibliavers, amelyek egymást kiegészítve megadják a választ. Lukács 24-ben olvassuk Jézus Krisztus egyik megjelenését a feltámadás után. Megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Jézusnak tehát fizikai hús-vérteste volt, még a feltámadás után is. Egy apró különbség azonban van a között a test között, amit viselünk most, és ami akkor lesz. Pál apostol úgy írja, hogy ez a test romlandó, 1 Korintus 15 szerint, az a test azonban romolhatatlan lesz, fizikai, hús-vértest, de nem lesz kitéve betegségnek, öregedésnek. Filippi 3:20-ban pedig úgy olvassuk, az Úr Jézus Krisztus elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Mindezek mellett megőrizzük azokat a vonásokat, amelyek alapján bennünket ismerőseink majd azonosítani tudnak. Végül pedig, egy utolsó kérdésképpen, hogyan lehetek biztos abban, hogy én is helyet kapok ebben a dicső és fenséges országban? Induljunk ki abból, amit Jézus Krisztus mennybe menetele előtt mondott a tanítványoknak. Ímé elmegyek, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:2. Jézus Krisztus tehát kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy mi is ott legyünk. Jézus Krisztus oldaláról tehát megvan a kezdeményezés, és ő nem csak vágyik arra, hogy ott legyünk, hanem helyet is készít. Másrészt azonban, hogy ott leszünk-e vagy sem, bizonyos mértékben rajtunk is múlik.

0: csak vágyni, hanem Jézus Krisztust követni kell ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ha őt követjük, ha az út, az igazság és az élet lesz az, amely érdekel bennünket, és amelyért küzdünk az életben, hogyha ezen az egyetlen úton járunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az elkészített helyeken mi is ott leszünk, és örököljük majd ezt a várost, amelyet Isten készített mindazoknak, akik szeretik őt és hisznek benne. Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be, leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától, írjon még ma!
0: Elmúlt adásunkban foglalkoztunk egy kérdéssel. Hogyan lehet enyém a megváltás ajándéka? Ezzel kapcsolatban egyik hallgatón kérdezi. Hogyan nyerhetjük el akkor az örök életet? Kegyelem által vagy cselekedetekből? A kérdés elég komoly és súlyos. Sokan föltették ezt a kérdést, és sok vita folyt e fölött a kérdés fölött. Azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, néhány dolgot pontosabban meg kell fogalmazni. Először is, mi a kegyelem? A kegyelem Istennek egy, mondhatnám úgy, gesztusa, amelynek során fölajánlja a lehetőséget, hogy az ember, aki bűnös, aki képtelen megszabadulni bűnös életétől és önerejéből üdvözülni, Isten az ő kegyelmében felajánlja a lehetőséget, hogy mindezektől eltekintve a Jézus Krisztusba vetett hit alapján üdvösséget nyerhessen. Az aktus pedig, amelynek során Isten az ő kegyelmében részesít, azt nevezhetnénk megbocsátásnak vagy megigazításnak. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk, és habár a halált érdemeltük volna, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak, akkor úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Ami bűnös múltunkat tehát eltörli, megmossa a bárány vérében. Használja ezt a kifejezést a Szentírás. Azonban ezzel még nem zárul le minden, mert következik egy küzdelmes élet, amelynek során vigyáznunk kell, hogy nehogy visszatérjünk, visszasodródjunk régi életünkhöz. És ezt nevezi több keresztény gondolkodó is a megszentelődés folyamatának. A múltat lezárjuk, eltöröljük, és következik az a folyamat, amelynek során vigyázunk, hogy ezentúl továbbra is tisztán éljünk. A cselekedetek azok tulajdonképpen a Jézus Krisztusba Isten bevetett hitünknek látható, kézzelfogható megnyilvánulásai. Körülbelül olyan viszonyban vannak egymással, mint a tűz és a meleg. Én még sosem ültem fagyos tűz mellett. Valahányszor tűz közelébe húzódunk, érezzük a meleget. Körülbelül így van a hit és a cselekedetek viszonya is. A cselekedet a hitnek a gyümölcse. A hit önmagában megmarad egy elméleti síkon, egy intellektuális

aktuális játékot is jelenthet számunkra, mivel szellemileg az ideák síkján játszunk, de ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor semmit sem ér. Egy ismerősöm mondta, kemény dohányos. Én tudom, hogy a dohány tüdőrákot okoz, 30 éves vagyok, és már is rosszul érzem magam, de nem érdekel. Ha cigarettával a számban fogok meghalni, én akkor is dohányozni fogok. Tudta, hitte azt, amit az orvostudomány mondott a dohányzás káros hatásairól, de életében ez a hit nem gyümölcsözött tettekben. Hiszünk mi is Istenben, legalábbis állítjuk. Azt mondja Jakab apostol az ő levelének második fejezetében, a 19. versben, hogy még az ördögök, az elbukott angyalok, akiket Sátán magával sodort, még ezek is hisznek Isten létezésében, hisznek a végső büntetésben, de akkor is ezzel ellentétesen cselekesznek. A kérdést tehát nem tehetjük fel úgy, hogy hit vagy cselekedet. Mert a hit és a cselekedet együtt jár, mint a mágnes két pólusa, mint a tűz és a meleg, vagy használhatnánk egyéb hasonlatot is. Egyik tehát a másiknak a gyümölcse. Egyik sem ér semmit a másik nélkül. Kegyelemből tartatunk meg tehát, Isten kegyelméből üdvözülünk, erre a kegyelemre a hit vezet el bennünket, hogy azt megismerjük és elfogadjuk, és ami hitünkből fakadnak, gyümölcsöznek a cselekedetek. Ezek tehát együtt járnak. Amikor viszont a hangsúlyt eltoljuk egyik vagy a másikra a kettő közül, akkor merülnek fel a komoly problémák. Pál apostol szavait idézve tehát, kegyelemből tartattunk meg, hitáltal, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Van, amikor egy szilárdnak tűnő párkapcsolatot is elronthatnak olyan múltban átélt traumák, amelyeket a kapcsolat egyik vagy mindkét szereplője feldolgozatlanul hordoz éveken át a lelkében. Hogyan ismerhetők fel ezek a múltban átélt és éveken át hordozott traumák? És mit tehetünk, hogy ezek ne veszélyeztessék egy párkapcsolat egészségét és tartósságát? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén szerkesztő és meghívottja Mihalec Gábor pár- és családterapeuta abban a rövid beszélgetésben, amelynek második és egyben utolsó töredékét fogjuk mai műsorunkban sugározni. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk első perceiben egy történet fog elhangzani gyermekeknek és felnőtteknek ma Kjelcsá Dorin előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Általában én nektek fiúcskákról szoktam mesélni, mert fiú vagyok, és a fiúk szemszögéből szoktam látni a dolgokat, ezért most megpróbáltam egy olyan történetet keresni nektek, ami direkt a lányokról szól, egy kislányról. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Janka. És képzeljétek el, ő nagyon-nagyon szerette a lovakat, szerette az állatokat, de különösképpen a lovakat. Azért szerette a lovakat, mert látta, hogy ezeken a lovakon lehet lovagolni. Ti szoktatok, voltatok már lóháton? Ültettek lóháton? Lovagoltatok? Na és ő nagyon szeretett volna lovagolni, de félt a nagy lovaktól, mert a lovak ugye tudjuk, hogy jó magasak, és kicsi gyerekként, kislányként megpróbálta hát a kutyával. De valahogy a kutya nem szerette volna, hogyha őt meglovagolják. És ezért mindig elszaladt. És néha-néha, amikor nagyon-nagyon kitartó volt a Janka, akkor még oda is csipett így finoman a fogaival, hogy hagyjál békén. Tudod, ilyen. Aztán megpróbálta, kiment az istállóba, és látott ott egy kis borjút. És az már ugye egy picit magasabb volt. És megpróbálta borjun is lovagolni. Hát valahogy a borjú se szerette volna ezt a történetet. Úgyhogy a borjú is vonakodott, elment onnan, néha rugott egyet, de legtöbbször a farkával úgy oda csapott egy picit a Jankának az arcára, hogy azért érezze, hogy nem szeretné, hogyha őt meglovagolná a Janka. És Jankának volt egy nagyon okos nagytatája, aki észrevette ezt a vágyat Janka szívében, hogy ő lovagolni szeretne. És képzeljétek el, elvitte őt egy lovardába. És megmutatta, hogy itt vannak a lovak, ezeken fogsz majd, ha nagyobb leszel, fogsz majd lovagolni, de várd ki türelmesen addig, ameddig majd megnősz, nagyobb leszel, és biztosan fogsz tudni egy lóháton ülni. És Janka kérdezte, hát jó, nagytata, de ez mikor lesz? Holnap? És mondta nagytata, hogy nem, sajnos egy-két év azért még kell neked, de hát Janka nem értette, hogy mi az az egy-két év. És hát ő addig-addig próbálkozott, hogy egyszer arra a borjúra, amelyik egy picit úgy megnőtt hónapokon keresztül, azért csak felült. És hát az történt, hogy ez a borjú így dobta oldalra, így tudjátok, így a hátával, hol jobbra, hol balra. És Janka megtapasztalta azt, hogy milyen szőrén megülni nem a lovat, hanem a borjút, de a lovakat is vannak, akik így szőrén ülik meg. A lényeg az, hogy amikor felült a borjúra, és a borjú dobta jobbra-balra, akkor ő jobbra esett, meg balra esett. És amikor nagyon-nagyon kapaszkodott volna, akkor annyira kapaszkodott, hogy bal oldalról hirtelen a jobb oldalra esett. És akkor jobb oldalról próbált kapaszkodni, és a bal oldalra esett. És hát ezt egy jó párszor eljátszotta, és rájött, hogy hát így nagyon nehéz lesz. De a lényeg az, hogy látta nagytatája, Jankának a nagytatája, hogy hát azért itt komolyan kell foglalkozni ezzel a lovaglási akarattal, mert ez fontos a Jankának. És képzeljétek el, ez a nagytata nem várta ki a két évet, hanem látta a borjúval a történteket, meg a kutyával, és elvitte Jankát a lovardába, megint beíratta, és egy kisebb lóra, nyereggel, kantárral, kengyellel, úgy, ahogy az kell, elkezdte tanítatni Jankát. És Janka nagyon gyorsan megtanult lovagolni. És nagyon szerette, és különösképpen élvezte azokat a perceket, amikor ő a lovaldában lovagolhatott. A történetünk nagyjából ennyi, de ezért egy tanulságunk van. Nagyon nehéz az életben elboldogulni olyankor, amikor nincs egy biztos alapunk. Mert a lóháton szőrén megülni a lovat nagyon nehéz. De ha van egy nyerek, egy biztos alap, akkor azon sokkal könnyebb. Ha netán tudunk kapaszkodni lábainkkal, kezeinkkel, akkor sokkal könnyebb lovagolni. És az életben is így van. Ha bizonyos alapjaink vannak, fontos, biztos alapjaink, akkor sokkal könnyebben tudunk az élet problémáin keresztül menni.

0: Reménység hangja.
1: Én úgy képzelem el az embereket, mint tortákat. Lehet, hogy azért is, mert most éppen diétázom, és most mindenhol az édességet látom meg, de szóval én egy torta vagyok, egy kerek nagy torta, amelynek minden szelete másfajta torta szelet. Van egy orosz krém torta szelet, van egy ilyen gyümölcsös fitness szelet benne, ott van a kedvencem, az őrség zöld aranya, meg különböző más torta szeletek, és a feleségem is egy nagy torta, akinek különböző szeletei vannak. És amikor mi találkoztunk egymással, akkor valószínűleg úgy fordultunk egymás felé, hogy mindkettőnknél mondjuk az őrség zöld aranya találkozott, és azt gondoltuk, hogy hú, ez a torta szelet mutat felém, akkor biztos az egész torta ilyen. Csak hogy ezek a torták forognak. És néha felém kerül mondjuk a dobos torta szelet. Én nem szeretem a dobos tortát. Nem szeretem ezt a nagyon kemény részt a tetején, meg nekem a krémje is túl vajas, ilyen nagyon émeit. Nem szeretem. Biztos másnak ez a kedvence. Nem akarok én ezzel senkit megbántani. Csak amikor a feleségemnek a dobos torta szelete fordul felém, akkor az ijesztő. És akkor az én traumáim esetleg aktiválódnak, de közben nagyon sok más ember is forog ám körülöttünk, és mi van, ha akkor fordul valaki felém, akinél három őrség zöld aranya szelet mutat az én irányomba. És olyan könnyű ilyenkor elcsábulni, mert azzal az illúzióval ringatjuk magunkat, hogy biztos nála az egész torta csak azokból a szeletekből áll, amelyeket én szeretek.
2: Csak a felszínt ismerjük.
1: Így van, és sokan ilyenkor átlépnek egy másik kapcsolatba, áldozatává válnak ennek az illúziónak, és egyszer csak észreveszik, hogy nála 8 dobos torta szelet van, csak közben fordult, és akkor nem láttam, de akkor már késő.
2: Csak akkor már késő, és egyébként ez egy rendkívül jó hasonlat. Szerintem nekem annyira jól szemlélteti azt, amire gondolunk. És tényleg így van, ahogy mondod, hogy akkor már túl késő, és azért is nagyon fontos szerintem most ez a házasság hete, és nagyon fontos, hogy erről rengeteget beszéljünk, hogy az embernek jusson eszébe az, hogy esetleg amiről itt hallott, vagy akár egy terapeután, vagy bármi, nagyon sok filmben és nagyon sok idősebb, általában, vagy egy-két helyzetben én férfiaktól hallottam, hogy bárcsak visszacsinálhatná, és túllépett volna azon. Igen. Mert utána rájött, hogy de szívesen, még filmek is szólnak erről, az egyik kedvenc filmem Merész Tippel. Szóval az tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson ilyenkor. És egyébként még, amit én egy nagyon jó erőnek tartok, hogy ilyen esetben, amikor az ember egy kicsit meggyengül, akkor ott van egy isteni elv, amihez tudunk ragaszkodni, és azt gondolom, hogy keresztényként ez is egy nagyon jó erőt jelent.
1: Tettünk egy ígéretet, jóban, rosszban, és hát ilyenkor érdemes belekapaszkodni ebbe az ígéretbe. És ez egy gondolatváltás, egy gondolkodásmód váltást is jelent, hogy mi lenne akkor, hogyha a szükségből erényt kovácsolnánk. Mm. Igen, most már lehullott a lepel, most már látjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, látjuk önmagunkat is úgy, ahogy vagyunk, és látjuk, hogy hát bizony ott vannak ezek a sérülések. Mi volna, hogyha a vádlást átfordítanánk elfogadásba? Lehet, hogyha máshogy nézem a dolgot, akkor az ő sérüléseire pont én vagyok a válasz. És lehet, hogy az én sérüléseimre pont ő a válasz. Olvasok egy könyvet éppen a traumák kezeléséről, Sue Johnson írt, egy világszerte nagyon híres, elismert párterapeuta, és azt mondja, hogy túl gyakran alábecsüljük egy férj képességét arra, hogy az éjszaka szorongás miatt felébredő feleségét megvigasztalja. Uh-huh. És túl sokszor alábecsüljük egy feleség képességét arra, hogy az elgyötört férjének menedéket nyújtson, mert mindannyian erősnek akarunk mutatkozni. Néha szabad gyengének lenni, néha szabad elmondani, hogy én megsebzett vagyok. Nekem ez fáj.
2: Igen, hát ez a kommunikáció következő, ami egy nagyon fontos. Bizony. De még hogyha erre visszatérünk, hogyha tudnál egy-két példát a praxisod folyamán, hogy találkozol velük, hogy úgy lássuk, hogy mik azok a óriási különbségek, amik esetleg felvetődhetnek, és milyen megoldás született, vagy lehet-e csak így név nélkül?
1: Igen, természetesen csak név nélkül, mert nem lenne tisztességes bárkinek a történetét így kiemelni. Igen. Különösen akkor nehéz ez, amikor valakinél ez a traumatizáltság látványosabb, mint a másik félnél, és ez egy kicsit ilyen egyenlőtlenné teheti a helyzetet. Mondjuk ott van egy feleség, aki soha nem hallotta az édesapjától azt, hogy szeretlek. aki egy ilyen, valaki így fogalmazta, érzelmi ridegtartásban nőtt fel. Hát a lovak világából ismerjük a ridegtartást. Igen. Hát vannak emberek is, akik ilyen ridegtartásban nőnek fel. És úgy nő fel, hogy azokat a nagyon fontos impulzusokat, amiket egy kislánynak elsősorban az édesapjától meg kellene kapnia. Te vagy a leggyönyörűbb kislány a világon. Egy hercegnő vagy. Milyen szerencsés lesz egyszer az a férfi, akinek te igent mondasz. Ezeket nem hallja, és úgy nő fel, hogy egy ilyen űr marad a szívében. Ezt a szakirodalom apasebbnek hívja. Ott marad egy űr a szívében, és aztán jön egy férfi, aki azzal az ígérettel kecsegteti, hogy ezt a lyukat végre betömi a szívében, de mivel ezt nem ő keltette ezt a lyukat, ezért teljesen nem is tudja betölteni. És sokan ezt nem tudják, hogy ott vannak egymás mellett, mint pár, és a férfi tényleg próbálja a tőle telhető legtöbbet megtenni, de úgy érzi, hogy bármit ad, az sosem lesz elég. És egyszer csak elérkezik az a felismerés, hogy miért van az, hogy nekem mindig valaki más bűnéért kell bűnhődnöm? Mert akkor tudatára ébrednek annak, hogy de hát én bármennyit adok, én csak a férje tudok lenni. De azt nem tudom visszatölteni, amit kislánykorától kezdve az édesapjának kellett volna beletöltenie hát abba a szeretett tankba.
2: Az az igazság, hogy egyre bonyolultabb, tehát eddig is éreztük, hogy a házasság egy életen át az nem egy könnyű történet, de tényleg, hogyha belenézünk, hogy mögötte mennyi minden van. Örülök, hogy említetted ezt a mintát egy kicsit, mert ezt még nagyon fontosnak tartom, hogy milyen szülői mintát látunk otthon, és ez nagyon-nagyon befolyásol, és hogy ezzel megnyugodhatunk-e, hogy az apám is megnézte a lányokat, akkor most nyugodj bele, hogy én is meg fogom nézni, vagy azért mi magunk döntünk, vagy ez annyira befolyásol bennünket, hogy képtelenek vagyunk másképp dönteni, mások lenni. De más példát is mondhatnánk, nem csak ezt a csajozós.
1: Én azt gondolom, hogy a megoldás abban van, hogy ezzel a kettős erőtérrel, ami körülvesz bennünket, megtanulunk jól élni. Ez a kettős erőtér, ez egyfelől a változásnak a nyomása.
2: Igen,
1: ha az apám is megnézte a lányokat, akkor tudnom kell, hogy nálam ez egy sebezhető pont, és akkor én változni akarok. Azzal tartozom magamnak, hogy változtassak a dolgokon, mert hogy ezzel a megsebzettséggel nem tudok igazán az lenni, akivé rendeltettem. Nem az az én rendeltetésem, hogy egyik reménytelen kapcsolatból vergődjek a másikba, mert mindegyiket tönkreteszem azzal, hogy mindig nézelődök, hogy hol van még préda, akit elejthetek. Másik oldalról viszont ott van egy másik erőtér. Változás ott van, ahol elfogadás van. És a változás meg az elfogadás erőterét valahogy kiegyenlíteni magunkban. Igen mondani arra, hogy én ez vagyok, én így működöm, innen jövök. Ez egy része annak, aki vagyok, békét kötök vele, és most megpróbálok megváltozni.
2: De ez jó, ahogy említetted, ez csak közös erővel lehet. Egyrészt változtatni akar valaki, a másik pedig elfogadja.
1: És ezt a társam felé sugározni.
2: Igen. Igen.
1: Úgy szeretlek, ahogy vagy, a sebeiddel együtt, a megsebzettségeddel, a fájdalmaiddal együtt. És ha ezt a fajta elfogadást tudjuk nyújtani egymásnak, akkor a gyógyulás elindul. Lehet, hogy soha nem leszünk tökéletesen gyógyultak. Nagyon tetszett egyszer a világ egyik leghíresebb traumakutatója, ugye Máté Gábor, és elmondta azt, hogy hát ő egy életen át küzd a traumáival, és már kitalált, hogy mi legyen majd a sírfelirata, ha egyszer meghal. Az lesz a sírfelirata, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát a traumáink valahogy végig kísérik az életünket, de megtanulhatunk együtt élni velük.
2: Most Kovács András jutott eszembe, nem régen voltunk egy előadói estén, ezt kaptuk a gyerekektől karácsonyra, és ugye ő ezt többször elmondja a műsoraiban, hogy az édesapja alkoholista volt, és hogy ő rendkívül fontosnak tartja, és nagyon-nagyon odafigyel rá, hogy az alkoholtól minél jobban távol tarts magát. Tehát tényleg, hogy ez nagyon fontos, hogy nem lehet az, hogy hát bocsánat, az anyám is ilyen volt, én is ilyen vagyok. Pontosan. Tehát egy része igaz, de a másik része meg a változás.
1: Nem lehet egy életen át mentegetőzni azokkal a dolgokkal, amiket gyerekként átéltünk. De hogyha most ezt átfordítom egy teljesen más dimenzióba, nem ez az a hozzáállás, ahogy Isten is viszonyul felénk? Aki pontosan látja a hibáinkat, látja a sebzettségeinket, látja a bűneinket, amelyeket mi magunk elkövettünk, meg amelyeket körülöttünk elkövettek, de hatottak ránk, és ezzel együtt azt mondja, gyere, ahogy vagy.
2: Igen, ez nagyon jó. Igen, az előbb is említettük, hogy egyrészt ez az elfogadás, meg hogy ketten együtt csináljuk, de az, hogy a kommunikáció mennyire fontos, hogy mi nők hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy ha nem mondunk el valamit, nem mondunk ki valamit, akkor is azt várjuk, hogy a párunk maguktól, magától találja ki. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ha nem bírok el vele, akkor ne féljek segítséget kérni. És azt hiszem, hogy ebben is nagyon fontos erősíteni egymást.
1: Igen, igen. Annyira meg tudja változtatni egy kapcsolat légkörét az, ahogyan beszélünk egymással. Igen. Néha párterápián megtörténik, hogy úgy átfogalmazom, amit egyikük mond a másikuknak, és igen, megpróbálom azt így puhítani, de közben elmondani az érzelmet, amit mögötte látok, vagy vélek hallani. És akkor így néznek rám, hogy de hát mi nem beszélünk így. Mondom, tudom, ezért ülnek ez itt. De ha megtanulnának így beszélni, akkor nem kellene itt ülniük. Ez nem egy olyan dolog, hogy így születtem, így kell engem elfogadni. Az, ahogy beszélünk egymással, az egy tanult magatartás. Na most, ha meg lehetett rosszul tanulni, akkor át lehet tanulni jóra is.
2: Jó is. És hát ami nagyon fontos, hogy példák lehetünk.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy nem csak a magunk életért vagyunk felelősök, hogy mi hogy milyen boldogságban egy, mert egyébként a házasság az egy óriási kaland. Mondjuk igen, ki, hogy igen, vannak nehézségek, igen, eddig a nehézségekről beszéltünk,
1: de
2: egyébként nagyon sok szép dolog van benne, óriási kalandok vannak igen, benne. És nagyon fontos, hogy ezt a gyerekeinknek így adjuk tovább, hogy bár vannak nehézségek, de megoldást találunk rá. És hogy gondoljunk abban, hogy mi amilyen példát mutatunk a gyerekünknek, olyan élete lesz, és azt a terhet fogja magával cipelni.
1: Ez így van. De talán, hogyha a példakép szerepünket hangsúlyozok, az sokakat úgy agyonnyom, ez egy akkora felelősség. Igen. És én is úgy éreztem, hogy én nem tudok, nem akarok, nem bírok példakép lenni. De mi lenne, hogyha ezt átfordítanánk? Egyszerűen csak hitelességre. Nem tudok példakép lenni, de igyekszem hiteles lenni. És megmutatom a gyerekeimnek a szenvedő arcomat is, megmutatom a győzelmekben úszkáló arcomat is, és aztán látják azt, hogy apámat is emberhúsból gyúrták, anyámat is emberhúsból gyúrták, én is ember akarok lenni, csupa nagy betűkkel kiírva.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Több Kálebre és Józsuéra van szükségünk. Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Írja az ige Mózes 4. könyvében, a 13. fejezet 30. versében. A harmadik angyal a menny közepén repül, hirdetve Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ez jelképezi az utolsó napokban elvégzendő munkát. Az üzenet semmit nem veszít erejéből terjedése során. János látta, hogy a munka egyre erősödik, amíg az egész föld megtelik Isten dicsőségével. Az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt az üzenetet nagy erővel kell hirdetni. Az Úr munkáját fokozott lelkesedéssel és energiával kell az embereknek tovább folytatni. Otthon, az iskolában és az egyházban a férfiakat, nőket és fiatalokat fel kell készíteni, hogy továbbítsák a világnak az üzenetet. Most, épp most van szükségünk Kálebekre és Józsuékra. Erős, odaadó, önfeláldozó fiatal férfiakra és nőkre van szükségünk, akik a frontra igyekeznek. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben követik az Urat, akik nem hallgatnak, mikor szólniuk kell, akik acélszilárdan kitartanak az elvek mellett, akik célja nem a hatásvadász szereplés, hanem alázatosan járnak Istennel. Türelmes, kedves, megnyerő, udvarias emberekre, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása, és olyan cselekedetek végzése, melyek Isten dicsőségéről szólnak, és népének javát szolgálják. Jézus követése a kezdetektől fogva teljes szívből való megtérést kíván, és a megtérés naponkénti megismétlését. Kálebnek Istenbe vetett hite adott bátorságot, ami megőrizte őt az emberi félelemtől, és lehetővé tette számára, hogy bátran és rendíthetetlenül kiálljon az igazság védelmében. Ugyanerre a hatalomra, a mennyei seregek hatalmas tábornokának erejére támaszkodva, a kereszt minden igaz katonája erőt és bátorságot kaphat a legyőzhetetlennek tűnő akadályok leküzdéséhez.

Két bátor ifjú megfutamította a filiszteusokat. Jonatán azt mondta fegyverhordozójának: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez, talán tenni fog valamit értünk az úr, mert az úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. 1 Sámuel 14.6. Az úr Jonatánban, Saul fiában egy igaz, fedhetetlen embert látott, akit közel vonhatott magához, és akinek beköltözhetett a szívébe. Ez a két férfi bizonyítékát adta, hogy a mennyei hadvezér befolyása és parancsnoksága alatt cselekedtek. A külső szemlélő számára a vállalkozásuk meggondolatlannak tűnhetett, és minden hadi tudománnyal ellentétben állt. De Jonatán akciója nem emberi meggondolatlanság volt. Nem függött attól, hogy ő és a fegyverhordozója mire képesek önmagukban. Ő Isten eszköze volt, amelyet az Úr népéért, Izraelért használt. Elkészítették terveiket, és ügyüket Istenre bízták. Ha a filiszteus haderők kihívást intéznek feléjük, és azt mondják, jöjjetek, elindulnak. Jonatán és fegyverhordozója jelet kért az úrtól. A felszólítás megérkezett, a jel adott volt. Ez a két férfi Istenbe vetette reménységét, és így haladt előre. A bátor kalandoroknak nem volt könnyű útjuk. Meredek sziklafalon kellett felmászniuk, hogy elérjék a csúcsot. A filiszteusok számára könnyű lett volna megölni ezt a két bátor, merész embert. De eszükbe sem jutott, hogy csupán két férfi bármilyen ellenséges szándékkal jönne felfelé. A fentről csodálkozó katonák, meglátva őket, túlságosan meglepődtek ahhoz, hogy megragadhatták volna fegyvereiket. Jonatánékat szökevényeknek tartották és engedték, hogy sérülés nélkül feljöjjenek. És hullanak vala Jonatán előtt, és fegyverhordozója is öldököl utána. Ez a merésztett pánikot keltett a táborban. 20 ember holtteste feküdt ott, és az ellenségnek úgy tűnt, hogy az emberek százai küzdenek ellenük. A mennyei seregek láthatóvá váltak az ellenséges filiszteus sereg számára.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 84. zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Minden kedves néző és hallgató számára boldog szombatot kívánok, hiszen az imádati nap előestéjén vagyunk. Ma este az emberi család szempontjából Isten legnagyobb intézkedéséről hallhatunk. Az ember vétkezett, mit is tett Isten? Ez itt a kérdés, és ma a megoldásról hallhatunk, melyet Szász Barna Zsolt, erdélyi származású, de Magyarországon szolgáló lelkipásztor végez el. Áldott estét kívánok mindannyiuk számára!

Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és rádió hallgatókat. Két ember utazik a vonaton. Egy fülkében utaznak, az egyik nyugodtan, éppen újságot olvas, a másik az órájára néz, és látszik rajta, hogy feszült. Majd ismételten az órájára néz, és odaszól a vele szembe utazó nyugodt emberre, hogy nem igaz, hogy ön ennyire nyugodt tud lenni, amikor ennyit késik ez a vonat. A nyugodt emberünk csak felnéz, megvonja a vállát, az ideges felpattan, kinéz az ablakon, az órájára néz és folytatja. Le fogom késni a megbeszélt időpontot. A vonat késett. Rengeteget. De a két emberben mégis volt valami közös. A közös az volt, hogy mind a két ember rossz vonatra szállt fel. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy az, hogy mi kimondjuk, hogy mi megtért emberek vagyunk. Mi kimondjuk az, hogy mi gyülekezetbe járó emberek vagyunk, az elégséges. Az, hogy megtért emberként éled az életedet, az azt jelenti, hogy leszálltál egy rossz irányba a menő vonatról. Rendezted Istennel a kapcsolatodat. Megvallottad bűneidet, és az életed egy új irányt vett. A megtérés nem azt jelenti, hogy ugyanazon a vonaton mész tovább, hanem azt jelenti, hogy leszálltál, és teljesen más irányba tart az életed. Mit jelent a bűnrendezés? Mit jelent egyáltalán az, hogy bűn? János első levelének, a harmadik fejezetének a negyedik versében azt mondja az ige, hogy a bűn pedig maga a törvénytelenség, vagy az új fordítás fogalmaz, azt mondja, hogy a bűn a törvénynek a szegése, a törvényszegés. Mikor élsz bűnben? Amikor a törvény nélkül, a törvény hiánya nélkül éled az életedet. Ha azt olvassuk, hogy bűn, a görög írásban azt szerepel, hogy hamartia. Mi ezt a hamartiát mindig bűnnek szoktuk fordítani, viszont van egy olyan értelme, ami azt jelenti, hogy célt téveszteni. Akkor élsz bűnben, akkor vagy bűnös, amikor célt tévesztettél. Amikor nem az a cél szerint éled az életedet, amit Krisztussal közösen kellene élned, hanem egy egész más célt fogalmaztál meg magadnak, és más cél szerint éled az életet. Hogyan lett a bűn? Hogyan jött a bűn a földünkre? Mózes első könyvének a harmadik fejezete arról tesz bizonságot, hogy a földön minden tökéletes volt. Ott volt az első emberpár, és övék volt az egész föld, az egész teremtett világ. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten egy nagyon nagy dolgot kért az első emberpártól. De gondoljuk csak végig. Ott van a ma ismert földünk, és van rajta két ember. És Isten azt mondja, hogy az egész földön van egy fa, aminek a közelébe se menj, aminek a gyümölcsét ne is érintsd, de ami a legrosszabb, ne egyél belőle. Nagy dolgot kért Isten az első embertől. Minden a tiéd, az egész föld a tiéd, minden tökéletes, csak ezt a fát kerüld el. Éva oda megy, elkezd beszélgetni a kígyóval, az ős csalóval,
leszakítja a gyümölcsöt, eszik abból, majd visz Ádámnak. Ádám mérlegel, majd ő is eszik a gyümölcsből. És mi történik ezután? Mit jelent az, hogy bűn? Azt olvassuk az igében Mózes első könyvének 3. fejezetében, hogy rögtön utána, hogy ettek a gyümölcsből, megnyíltak az ő szemeik. És észrevették, hogy ők mezítelenek. Majd ezután fülgáfa leveleket akasztottak magukra, és mikor meghallották Istennek a hangját, akkor elrejtőztek. Hogyan nézett ki ez a jelenet egy nappal azelőtt? Megjelent Isten hűvös alkonyatkor a kertben, és amikor meghallotta az első emberpár, hogy maga a teremtő Isten van ott, akkor odaszaladtak hozzá, megölelték, és azt mondták, hogy taníts minket. Majd eltelik ez a bizonyos nap, eltelik az a nap, amikor már Éva szakít a gyümölcsből, amikor már Ádám is eszik belőle, és amikor meghallják Istennek a hangját, akkor nem odaszaladnak hozzá, hanem elrejtőznek. Mit csinál a bűn az emberrel és Istennel? Mit csinál ezzel a kapcsolattal? Éket ver. Elszakít a bűn Istentől. Azt a célt, amiben megteremtett Isten, azt a célt magunk mögött hagyva egy egész más célt kezdünk el követni. Célt tévesztett lett az ember. Ezek után elhangzik az úgynevezett ős evangélium, és van egy igerész, amivel nem igazán szoktunk foglalkozni. Mózes első könyvének a 3. fejezetének a 20. versje így szól. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Honnan lett a bőrruha? Isten nem teremtett bőrruhát. Ahhoz, hogy bőrruhát adjon az első emberpárnak, valakinek meg kellett halnia. Róma 6.23-ban azt mondja az íge, hogy a bűn zsoldja, a bűnnek a következménye, a céltévesztésnek a következménye a halál. Nem tudjuk, mennyi idő telt el a teremtéstől a bűnesetig. De talán azt kijelenthetjük, hogy nem egy-két nap. Isten megteremtette az állatokat, majd megteremtette Ádámot, és azt mondta Ádámnak, hogy itt vannak ezek az állatok. Ismerd meg őket, nézd meg, hogy milyen tulajdonságaik vannak, nézd a szemükbe, játsz velük, és amikor látod azt, hogy milyen tulajdonságaik vannak, akkor nevezd el őket. És Ádámnak az ő megteremtése utáni időkben az volt az ő feladata, hogy az állatoknak nevet adott. Annak az állatnak is ő adta a nevét, ami végül az ő bundáját adta, az ő bőrét adta Ádám bűnéért. Legyen az egy bárány, vagy egy kecskegida, vagy egy őz. Azelőtti napig még ott szaladgált Ádám mellett. Ádám ránézett, és Isten csodálatos művét látta addig benne. Lehet, hogy esténként odabújt Ádámhoz és Évához, és ott aludt velük. És most Ádám végig kellett azt nézze, hogy meghal, az ő hibája miatt. A bűnnek mindig halál a következménye. Ugrunk egy kicsit az időben. Hogyan nézett ki a bűnrendezés? A bűnnek az elrendezése az Ószövetség idején. Isten elrendelte az áldozati rendszert. Ha bűnt követtél el, fognod kellett egy bárányt, kecskét, gerlepárt, el kellett vidd a Szent Sátorhoz, vagy később a templomhoz.
rá kellett tedd a kezedet az ő fejére, ő a te szemedbe nézett, és meg kellett vald a bűneidet. Miután ez megtörtént, agyapap, vagy neked önkezüleg, meg kellett ölnöd az állatot. Miért? Mert vétkeztél. Majd a pap felfogott a véréből, hintett az oltárral, és volt úgy, hogy vitt be a kárpitra is. Hát kérdezzem meg, kedves néző, kedves hallgató. Ezzel a tettel volt rendezve a bűn, vagy nem volt rendezve a bűn? Nem ezzel lett rendezve a bűn. Maga az áldozati rendszer csak egy előremutatás volt. Egy olyan törvény volt, ami előremutatott az igazi bárányra. Előremutatott arra, hogy mi fog történni. A bűn valóban nem itt lett megbocsátva, nem itt lett eltörölve, hanem majd később, amikor az igazi bárány megáldoztatik a kereszten. Mint egy előremutatás volt arra, hogy mi fog történni a kereszten. Törvény. Nem tudom, hogy hallottátok-e már azt a kijelentést, hogy a törvény már nem fontos. Nem törvény alatt élünk, hiszen Krisztus meghalt a kereszten, és innen már számunkra a törvénynek nincs legitimitása. Nem kell a törvénnyel foglalkozunk, hiszen kegyelem által van üdvösségünk, és Isten kegyelme mindent eltöröl. Meg amúgy is Isten a keresztre szegezte a törvényt, a keresztre vitte, és ott a keresztre szegezte a törvényt. Akkor mégis miért fáj az nekünk, hogyha meglopnak? Miért fáj az nekünk, hogyha megcsalnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valakit a szeretteink közül csúnyán orvul meggyilkolnak? Miért fáj az nekünk, hogyha valaki megkívánja a mi tulajdonunkat, és elveszi azt? Miért fáj nekünk, hogyha csúnyán beszélnek velünk? Mert hogy a törvénynek az egyik fele az az embernek fáj. És úgy vagyunk vele, hogy az első négyen nem foglalkozunk, mert hogy azt Isten a keresztre vitte. A második fennmaradt hatot, az úgy fáj nekünk, ezért foglalkozunk vele, és azzal arra úgy igényt tartunk. Csak hogy Isten törvénye egész. Nem lehet külön választani. Nem lehet azt mondani, hogy a Bibliának egyik része tetszik, a másik része nem tetszik. Mit vitt Jézus a keresztre? Hát azt a törvényt, ami róla szólt, a ceremoniális törvényt. Hiszen az egész áldozati rendszer arra mutatott, ami a kereszten megtörtént. Azt mondja Isten, hogy én vagyok egyedül a te Istened. Ne legyen senki más rajtam kívül. Mégis hány más Istent tisztelünk? A munka istenét, a család istenét, a pénz istenét. És sorolhatnám. Azt mondja Isten, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz. De ez nekünk nem fáj, hogy ott vannak a bálványistenek meg a keresztek, emellett el tudunk menni. Az fáj, ha meglopnak, de a bálvány az nem fáj. Azt mondja Isten, hogy az én nevemet hiába felneved, ne káromold az én nevemet. Ez se fáj nekünk. Csak az, hogyha megcsalnak. És azt mondja Isten, hogy tartsd meg a szombatot. 6 napon át dolgozzál, végezz minden dolgodat, de a szombatot azt tartsd meg. Pár héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ki van égve. Egyszerűen nincs ideje megállni. Nincs ideje arra, hogy töltekezzen. És akkor azt mondtam neki, hogy de hát van egy isteni rendelet, ami azt mondja, hogy 6 napon át dolgozzál, és a 7-en álljál meg. És hidd el, hogy meg fognak oldani a problémáid. De hát Isten a keresztre vitte a törvényt. Nem, kedves testvérem?
a törvény, Isten ígéje, az ma is élő és ható. A ceremoniális törvény megszűnt, hiszen azt olvassuk, hogy amikor kimondta Jézus, hogy elvégeztetett, amikor megöletett a kereszten, akkor a templomnak a kárpitja, ahova vért vitték be, az felülről egész le ketté hasadt. Már nincs ahova bevinni a vért. Már nincs ahova a bűnös vért bevinni és ráhinteni. Nincs amit megtisztítani évenként. Hiszen megöletett, megáldoztatott az igazi bárány. Éretted, és érettem. Már nem kell bárányra rátenni a kezedet, hogyha vétkeztél. Már nem kell elmetszeni a nyakát. Mert Isten fia meghalt, éretted. És hogyan történik ma a bűnrendezés? Hadd idézzek egy klasszikus igeverset, amelyet úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk, János 3.16. Mert úgy szeret Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mennyire csodálatos ez a szöveg. Kisgyermekként már megtanítják a szüleink. Hogyha éjszaka felkeltenének, és azt mondanák, hogy János 3.16, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről fújnánk, zengenénk. De átéreztük valaha azt, hogy mit is jelent. Átéreztük azt, hogy mit jelent az, hogy adta Isten az ő fiát. Hogyha te hiszel, akkor életed legyen. Sokkal mélyebb ez a szöveg attnál, mint sem, hogy fel tudnánk fogni. Sokkal mélyebb annál, mint sem, hogy ki tudnánk meríteni ennek a mélységét. Nem azt mondom, hogy megértettem azt, hogy mit is jelent ez. De amikor megszületett a fiam, majd később a lányom, akkor egy kis szeletét át tudtam érezni. Miért mondom ezt? Van egy történet a Bibliában, ami az egyik kedvenc történetem. És olyan szépen tudtam róla prédikálni. De igazából nem értettem. Mindaddig nem értettem meg, amíg meg nem születtek a gyermekeim. Ez a történet Mózes első könyvének a 22. fejezete. Így kezdődik. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. Menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Meghívlak, hogy amikor újraolvasom a szöveget, amikor azt a szót hallod, hogy Ábrahám, akkor helyettesíts be a nevedet. Amikor azt a szót hallod, hogy Izsák, akkor helyettesíts be a gyermekeid nevét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Barnát, és megszólította. Barna. Ő így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a gyermekeidet. A szívednek csücskeit. Fogd azokat, akikért imádkoztál.
akikért mindenedet odaadnád. Fogd Noét, és fogd Noát. Fogd meg a kicsi kezüket, és áldozd fel őket. Fogd az egyetlen egyedet, fogd a gyermekeidet, és mondj le róluk. János 3.16. Isten fogta az egyetlen egyét, a fiát, és adta azért, hogy neked életed legyen. A Golgotán nem volt helyettesítő bárány. Ábrahám végigvitte a történetet, ott van Mória földjén, felmegy a hegyre, ráteszi Izsákot az oltára, felemeli a kezét, de nem kell lesújtson, mert az Úr angyala megállt, parancsol. És azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, állj! Itt a bárány. Látom azt, hogy hűséges vagy. A Golgotán nem volt, aki ájt parancsoljon. Nem volt, aki azt mondja, hogy én majd helyettesítelek. Nem volt, aki azt mondja, hogy ennyi, elég. Mert ő annyira szeretett téged, hogy engedte, hogy a fiát megöljék, hogy neked örök életed legyen. Mert Róma 6.23 nem ott áll meg, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem zárja itt le, hanem azt mondja, hogy Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Ha megnézzük a görög szöveget, nyugodtan fordíthatjuk úgy, hogy a bűn zsoldja a halál, de... És mindig a de után jön a lényeg. Fordíthatjuk úgy nyugodtan, hogy de... Krisztus kegyelmi ajándéka. Egy ajándékot adott Isten neked és nekem. Nem kell fogd a gyermekedet, mert ő adta az ő fiát éretted. Hogyha hiszel, akkor örök életed legyen. Két ember utazik a vonaton. Vajon, mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy jó irányba tart-e? Vajon, mikor vizsgáltad meg utoljára az életedet, hogy a cél az helyes-e? Ülhetsz nyugodtan a vonaton, és azt mondva, hogy rendben van az életem. De attól még a vonat mehet rossz irányba. Miért Krisztus volt az egyedüli jó ajándék? Miért Krisztus volt az egyedüli jó megoldás arra, hogy életed legyen? Hogyha veszünk egy terméket egy boltból, mindig a termék előállítója vállalja a garanciát a működésre. Mindig a termék előállítója vállalja a garanciát arra, hogy 1, 2, 3, 5, 10 évig működni fog. Ki kellett vállalja a garanciát arra, hogy az ember jó célt fog bejárni? Hát nem más, mint a Teremtő Isten. És ki volt a teremtő? Miért a fiúnak kellett meghalnia a kereszten? János Evangéliumának az első fejezetének az első versei szólnak. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kezdetben. Melyik bibliai rész kezdődik még így, hogy kezdetben? Hát Mózes első könyve, a Teremtés könyve.
János a fiú kezébe helyezi a teremtés munkáját. Ezért volt egyedül ő a tökéletes áldozat. Egyedül volt ő az, aki vállalni tudta a garanciát arra, hogy nem egy célt tévesztett ember lesz a Földön. És ha mégis célt téveszt, akkor ő az, aki megváltja. Kedves testvéreim! Nem kell, hogy céltévesztve üljünk egy rossz irányba tartó vonaton. Nem kell beletörődnünk abba, hogy nem jól döntöttünk. Hiszen Istennek van megoldása. Eljött, meghalt éretted, hogyha hiszel benne, akkor örök életed legyen ajándékba. Nem kell felsorold az érdemeidet, nem kell hozd a bizonyítványt, hogy mennyire ügyes, jó keresztény ember vagy. Hinned kell. A Golgotán eldőlt minden. És innet már csak a te döntésed van hátra. Isten az ő megoldását bemutatta. Egy tökéletes terv, tökéletes megoldással. Hogyan döntesz? Istennel? Egy olyan célt követve, ami az örök élet, vagy céltévesztve, mész a világ által felajánlott normáknak az útján. A te kezedben van. Imádkozzunk. Menj el a Istenünk. Köszönjük, hogy eljöttél, és meghaltál értünk bűnösökért. Köszönjük, Urunk, az, hogy a te szereteted végtelen. A te kegyelmed nagy. Köszönjük, Urunk, az, hogy te nap mint nap felajánlott számunkra a lehetőséget, hogy döntsünk melletted. Urunk, adj erőt, adj hitet, adj bizalmat, és adj bátorságot, hogy fel tudjuk vállalni a mi hitünket. Tudjunk önvizsgálatot tartani. Meg tudjuk vizsgálni azt, hogy vajon milyen normák szerint éljük a mi életünket. Vajon milyen iránytűvel haladnunk az életünkbe, te ígéd szerint élünk, vagy világi normák szerint éljük az életünket. Urunk, te adj bölcsességet, és adj hitet, hogy bízva, hittel kövessünk téged, az egy örök Istent. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten megoldása mindig az egyedi és a legjobb. Mikor még meg sem születtünk, Isten már megalkotta azt a tervet, hogy megmentsen. Megváltásunk bizonyos alapokon áll, melyet már Ádám és Éva is tapasztalt, láthatott, átélhetett. Ők remélték és várták azt, amit 2000 évvel ezelőtt az emberi család láthatott, és mi visszatekinthetünk arra a csodálatos eseményre, és egyben szomorú eseményre, hiszen Jézus Krisztus kereszt áldozatáról van szó, mely kiemelte világunkat a bűnből. Köszönjük ezt a megváltó Urunknak. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék bemutatkozni. Tóth Sándor vagyok, lelkész és mentálhigiénés szakember. Ugye a Debreceni Egyetemen néhány lelkész társam pásztorál pszichológia szakon tanult. Én a Károli Egyetemen a pszichológia tanszéken tanultam a mentálhigiénét, és ott más elnevezésű diplomát adnak. A mai alkalommal tehát a depresszióról lesz szó, és ahogy az egész tudományos napok programja az, hogy az életmóddal hogyan lehet befolyásolni az életünk egyes területeit, a depresszió és az életmódnak a kapcsolatát keressük. Szeretnék először néhány gondolatot elmondani általánosságban magáról a depresszióról, utána, hogy hogyan lehet ezt az életmóddal befolyásolni. A depresszió az egy olyan szó, egy olyan kifejezés napjainkban, amit nagyon-nagyon sokszor hallunk, nagyon sokszor használunk. Nagyon érdekes, hogy egy néhány évtizeddel ezelőtt szinte alig használták ezt a kifejezést, és ma pedig ott van a mindennapi életünkben. Szinte nem létezik olyan nap, amikor ne jelenne meg valamilyen újságcikk, valamilyen tévé riport arról, hogy a depresszió egy népbetegség, ami tömegeket, milliókat sújt, és itt szó szerint azt lehet mondani, hogy egy ilyen viszonylag kis országban is milliókat sújt ez a betegség, és nagyon sokszor tényleg így fogalmazódik meg, hogy a depresszió az népbetegség. Másrészt a hétköznapi beszélgetések során is nagyon gyakran megjelenik az, hogy depressziós hangulat. Azért írtam ki ezt az idézetet, hogy néhány nappal ezelőtt Budapesten a mozgó lépcsőn mentek előttem fiatal lányok, tinédzserek, és ott hangzott el ez a mondat, hogy olyan depi a hangulatom ma. Tehát ott van a hétköznapi életünkben, a szavainkban, a kifejezéseinkben ez a depressziós lelkület, depressziós hangulat, és nagyon gyakran beszélünk erről. Miért is vált olyan gyakorivá ez a szó? Maga a szó azt jelenti, a depresszió, hogy egy ilyen lehangoltság, búskomorság, szomorúság állapota egy hangulatot jelöl. Bizonyos élethelyzetekben ez a depresszió, ez egy normális állapot. Tehát nem csak egy betegséget jelöl a depresszió, hanem bizonyos állapotokban, bizonyos élethelyzetekben természetes az, hogy szomorúak és lehangoltak vagyunk. Mondok néhány példát. A lányom az néhány nappal ezelőtt kapta meg az értesítést, hogy felvették őt a gimnáziumba, pedig biztos volt benne, hogy nem sikerült neki a felvételi, és hogyha egy olyan papírt kapott volna, hogy nem vették fel, akkor biztos, hogy nem kitörő örömmel ujjongott volna, tapsolt volna örömében, hanem szomorú lett volna. Vagy gondoljunk arra, hogy nagyon hétköznapi példa, hogy elveszítünk egy közeli hozzátartozónkat. Akár mennyire is mi bibliai alapokon hiszünk a feltámadásban, hiszünk abban, hogy még fogunk találkozni, hogy nem örökre veszítettük el. Ennek ellenére természetes dolog az, hogy fáj az, hogy a következő esztendőkben, következő időszakban nem lesz közöttünk, nem fogunk nevetni, nem fogunk ujjongani, hanem egy természetes dolog, hogy egy ilyen lehangolt, szomorú hangulatban leszünk, egy bizonyos időszakon keresztül, addig, amíg fel nem tudjuk dolgozni ezt a gyászt. Minden ember aktuálisan elhelyezhető egy skálán, egy depresszió skálán. Minden skálának ugye van két végső, két szélső állapota. Itt 0%-kal, meg 100%-kal jeleztem azt, hogy van, aki 0%-ban depressziós, ez az az ember, aki nagyon-nagyon boldog, örül, és egyszerűen bármit mondanánk most neki, nem lehetne kizökkenteni ebből a jó kedvből. Talán egy kicsit szeretném felidézni a Jobbnak a példáját, amikor egymás után történnek vele különböző katasztrófák, csapások, és mit mond Jobb? Az Úr adta, az Úr vette el. nem lehet kizökkenteni, olyan erősen áll. Nyilván sok ideig, tehát hosszú ideig egy ember nem tud ilyen 0%-os depressziós szinten állni. A másik a 100%-os depressziós, aki olyan lehangolt, olyan szomorú, hogy bármit mondunk neki, minden nap, minden percben csak szomorú, csak sír. Valójában azt lehet mondani, hogy ilyen 0%-os, meg ilyen 100%-os ember nem létezik, hanem minden ember kivétel nélkül valahol a 0 és a 100% között helyezkedik el. Természetesen egy adott ember nem egész élete végén, nem egész életén át ugyanott van, hanem ez szinte minden nap egy kicsit változik. Az is igaz viszont, hogy vannak olyan emberek, akiknek majdnem minden napja úgy telik el, hogy valahol ott inkább a nullához van közelebb, és vannak olyan emberek sajnos, akiknek ez a depressziós skálán betöltött helye, ez inkább a 100% fele van közelebb. És ami nagy kérdés az orvostudomány számára, és majd mindjárt fogjuk látni, hogy mit is eredményez az, hogy hol húzható meg az a határ, ahonnantól azt mondjuk, hogy na ez már a depresszió nevű betegség. Vannak olyan dolgok az orvostudományban, amit különböző műszerekkel lehet mérni. Ugye itt elhangoztak például, hogy mikor mondhatjuk egy emberre azt, hogy túlsúlyos. Ugye láttuk azt, hogy különböző előadásokon, hogy ha a testmagasságból levonunk, nem tudom minek a négyzetét, ki lehet számolni ilyen dolgokat, és akkor ha valaki egyetlen kilóval is átlépte azt a határt, akkor azt mondjuk rá, hogy na ő túlsúlyos. A depressziónál nincs ilyen mérhető dolog, nincs ilyen mérhető határ, ahol azt mondhatnánk, hogy na ettől a ponttól kezdve ez az ember már depresszió nevű betegségben szenved. Vannak tesztek, vannak skálák, amivel fel lehet mérni különböző kérdésekre, kell válaszolni, ami alapján pontokat lehet adni az embereknek is. Itt is be lehet sorolni az embereket egy ilyen skála alapján, de ezek nagyon relatívak, nagyon szubjektívek, és igazából nagyon nagy veszélyt is jelenthetnek, hiszen nem feltétlenül kell az embernek magát elkönyvelnie, hogy jaj, én most már beleestem ebbe a depresszió nevű betegségbe, amikor esetleg ott a határon van, mert éppen aktuálisan egy kicsit olyan depressziósabb a hangulata éppen azokban a napokban. A depresszió panaszairól, milyen panaszok jelentkeznek az embernél, hogyha depressziós? Egy nagyon fontos jellemzője a depressziós embernek, hogy rengeteget panaszkodik. Nagyon sokat mondogatja azt, hogy milyen rosszul érzem magam, mennyire rossz a hangulatom, nem tudok semmit csinálni, és lehetne sorolni, hogy mennyi mindent mond, és mégis bármilyen sok mindent mond el, nincs egy olyan kifejezés, amivel le tudnánk írni azt, hogy konkrétan mi is a problémája. Éppen ezért is használjuk ezt a kifejezést a hétköznapi életben olyan sokszor, hogy depressziós a hangulatom, mert hogy nincs jobb kifejezés rá. Az, hogy búskomor, az, hogy lehangolt, az nem fedi azt, hogy mit érez egy depressziós. És igazából nagyon fontos megértenünk azt, hogy az az ember, aki nem volt soha depressziós, az nem tudja, hogy mit is jelent depressziósnak lenni. És nem tudja megérteni, hogy mit is érez az a másik ember, aki éppen depressziós. Szeretnék idézni egy spanyol írót. Ez a spanyol író nagyon híres volt arról, hogy bármiről kérdezték, vagy bármiről beszéltek neki, ő gyönyörű szépen, találóan, nagyon választékosan tudott leírni bármit. És ez az író egyébként maga is a depresszió nevű betegségben szenvedett, És az egyik alkalommal, amikor arról panaszkodott az egyik író társának, hogy hát most is olyan depressziósnak érzem magam, akkor ez a társa megkérdezte, hogy de mit érzel? Mindig azt mondod, hogy rosszul vagy, de mégis mit érzel? Hát én is szoktam rosszul lenni, és meg tudom mondani, hogy fáj a fejem, vagy szédülök. Tehát meg tudom mondani, hogy mit jelent az, hogy rosszul érzem magam. És akkor Lope de Vega ezt mondta, hogy ha feltenném önmagamnak a kérdést, hogy vajon mi a bajom, nem tudnék felelni magamnak, bármeddig gondolkodnék is. Egyszerűen nem lehet megfogalmazni. Depressziós vagyok, ez a kifejezés, és nincs rá más szó, nem tudom másképp elmagyarázni, depressziós vagyok, ez a problémám. Mégis a szakemberek ugye megpróbálták, hogy lehetne körülírni ezt az állapotot, és milyen tünetei vannak elsősorban a depresszió nevű betegségnek, és azt állapították meg, hogy az élet 5 területén jelentkeznek tünetek, tehát megpróbálták csoportosítani azt a sok mindent, amivel a depresszió jár, és az első ilyen terület az érzelmi élet. Tehát az érzelmi élet területén is jelentkeznek tünetek. Például az intenzív bánat, amiről már volt szó, tehát amikor nagyon bánatos az ember, az elutasítottság érzése. Engem senki nem hallgat meg, engem senki nem ért meg, és ugye látjuk az összefüggést, hogy nem tudja elmagyarázni, hogy mi baja van, ez depressziós vagyok. És a másik ember, aki még soha nem ért át depressziót, azt mondja, na de hát mi az? És elutasítja. Aztán érdemes volna arról beszélni, mindenkinek ajánlom, akinek a családjában vagy a környezetében depressziós beteg van, egy könyvet, az a cím, hogy Szemtől szembe a depresszióval. Lélekkontroll sorozatban jelent meg ez a könyv. Nagyon szépen leírja, hogy hogyan bánjunk a depressziós családtagokkal. Ugyanis amikor szembe kerülünk egy depressziós emberrel, és látjuk, hogy olyan szomorú, akkor önkéntelenül is jön belőlünk, hogy legyen már egy kicsit jó kedved, hát örüljél már a dolgoknak, vagy gyere velem, csináljuk ezt és ezt, és azt látjuk, hogy ő meg nem akarja csinálni. És ezután a következő dolog az, hogy egy elutasítás lesz, hogy hát ha nem akkor, nem akkor legyél beteg, mert hát már nem mit tudunk csinálni. Egy ilyen emberrel jön az elutasítottság, és ő ezt nagyon jól átérzi. Nem leli örömét semmiben. És itt jön a probléma, hogy ajánlunk mi különböző dolgokat a depressziós embernek, csináld ezt, csináld azt, gyere velem ide, meg gyere oda, de ő nem leli örömét semmiben. És ez nagyon fontos, hogy olyan dolgokban sem, amiben korábban örömét lelte. Tehát elveszíti az érdeklődését különböző dolgok iránt. Elveszíti a humorérzékét. Majd a megelőzésnél, vagy az életmódnál lesz arról szó, hogy egy nagyon fontos dolog, amiről egy másik szekcióban van szó, hogy a humor az egyébként egy nagyon jó hatással van az emberre. Ugye a Biblia is mondja, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Nagyon sok tanulmány jelent meg az utóbbi időben, hogy az immunrendszerünket is erősíti, és megerősít lelkileg is, de amikor már az ember beteg, depressziós beteg, akkor elveszíti a humorérzékét, akkor nem tud nevetni, akkor akármit mondhatunk neki, bármilyen vicceket mondhatunk az ő számára, nem tud rajta nevetni. A depressziónál egy kulcsfogalom a szeretet. Ugyanis a depressziós úgy érzi, hogy őt senki nem szereti, és igazából ő sem tud senkit szeretni. És ez a szeretet mindig egy ilyen kulcsfogalom lesz, hogy engem nem szeretnek, én se igazán szeretek senkit. Sírásrohamok. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy a depressziós ember sír, és hogyha megkérdezzük, miért sír, akkor nem tudja. Egyszerűen úgy érzi, hogy neki most sírnia kell. És ez nagyon sokszor utána tovább megy, és az öngyilkossági gondolatokhoz vezet, illetve hát nagyon sok esetben, elég sok esetben is öngyilkossági kísérletekhez, tehát nem csak gondolatokhoz, hanem öngyilkossági kísérletekhez vezet. A következő tünetcsoport a motivációs tünetek. Nem érdeklődik semmi iránt, nincs motivációja. engem semmi nem érdekel. Ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem akar semmit csinálni, de nem is érdekli. Tehát bármiről beszélhetünk neki, nem érdekli semmi. Hiányzik a kezdeményező készség. Olyan emberek, akik egyébként mindenki úgy ismerte őket, hogy mindig elsők voltak, mentek, léptek, csináltak valamit, hívták a többieket, egyszerűen elveszítik ezt a készségüket, és nem kezdeményeznek semmit, hiányzik belőlük a spontaneitás, tehát elkezdenek valamit, megállnak, félbehagyják, aztán újra visszatérnek oda, újra belekezdenek, nem tudnak folyamatosan csinálni dolgokat. És hiányzik belőlük a lendület. Mindent olyan lassan csinálnak, mindent olyan komótosan, nincs meg bennük a lendület. Óriási erőfeszítést jelent minden, még olyan alapvető dolgok is, mint például az evés. Egyszerűen nincs kedve enni, nagyon sok depressziós, mert teljesen elhanyagolja az evést, nem eszik. Vagy a szerelmeskedés is, tehát teljesen elhanyagolja a depressziós ember, mert ez is egy erőfeszítést jelent az ő számára, nem akar semmit csinálni. Nagyon érdekes még a függőség. A depressziós ember mindig hozzá kapcsolódik, hozzá ragaszkodik a másik emberhez, és önmaga semmit nem tud csinálni, mindig a másik embertől függ. Mindig megkérdezi, hogy mit csináljak. És annak ellenére, hogy adunk tanácsokat, a tanácsokat nem fogadja meg, de amikor dönteni kell, akkor mindig a másik embert kérdezi, hogy mit csináljak. Tehát ez a függőség. Önmaga nem képes semmire. A harmadik csoportja a tüneteknek a viselkedési tünetek. Egyre több időt tölt a semmittevéssel. Ugye mindannyiunk életében egy normális lehet az, hogyha naponta egy bizonyos kis időt, akár ebéd után, mondjuk pihenéssel töltünk, lefekszünk az ágyra, ledőlünk, talán nem alszunk, egyszerűen csak pihenünk egy kicsit. A depressziós embernél nem arról van szó, hogy néhány percre ledől pihenni, hanem a nap nagy részét semmit tevéssel, talán az ágyon való heverészéssel tölti. Aztán jellemző a depressziós emberre, hogy halkan, monoton hangon beszél. Ez szinte alig lehet hallani, hogy mit mond. Olyan elhalkuló a hangja, sokszor olyan remegő a hangja. A járása, a testtartása is egy nagyon jellegzetes a depressziós embernek, hiszen általában összegörnyedve jár, nem tudja kihúzni magát, és a tekintetét lefelé szegezi, mindig a földre néz. És nagyon jellemző, hogy amikor a másik emberrel beszél, akkor nem néz a szemébe. Nem tud a másik ember szemébe nézni. És hát vannak gondolkodási tünetek is, a gondolkodással kapcsolatos dolgok. Rossz véleménnyel van önmagáról. Tehát nagyon elégedetlen. Hogy én milyen vagyok, és akkor itt ez jelentheti a külsőt is, nincs megelégedve a külsejével. Ez például nagyon szembetűnő a tinédzser korban jelentkező depressziónál, hogy nincsenek megelégedve általában a tinédzserek a külsejükkel. Most aki depressziós tinédzser korban, az még inkább, még fokozottabban igaz ez, de nem csak a külsővel kapcsolatban, hanem nagyon sok belső értékkel sincsenek megelégedve. Kisebb rendűségi érzés. Én olyan szerencsétlen vagyok, nekem semmi nem sikerül. Én miért nem tudom megtenni azt, amit más meg tud tenni? Szóval nagyon jellemző a pesszimizmus, úgysem fog sikerülni. Engem úgyse lehet meggyógyítani. Vagy a negatív jövőkép. Nem fog változni már semmi. Nem fog semmit hozni a jövő, ami pozitív, ami jó. Döntésképtelenség, ugye erről beszéltünk már részben a függőség kapcsán, hogy egyszerűen nem tud dönteni semmiről a depressziós ember. És egy ilyen abszolutisztikus gondolkodás, hogy vagy fehér, vagy fekete, közte nincs semmi. Ugye vannak az életben olyan dolgok, amikről tényleg így kell döntenünk, hogy vagy fehér, vagy fekete, de azért az életben nagyon sok olyan dolog van, ami hát nem így dönthető el, hanem hát valahol a kettő között van, és a depressziós az nem tud ilyen döntéseket hozni. És végül a testi tünetek, ezek azok, amik a leglátványosabbak, vagy amelyekről a legkonkrétabban lehet beszélni, ugye a fejfájás az egyik legfőbb jellemzője a depressziónak, az emésztési zavar, a mellkasi szorítás, az étvágytalanság, alvászavar, az szinte mindig megjelenik a depressziós embernél, és ami a legfontosabb és legjellemzőbb, ez a fáradtságérzés. Ez a, akármennyit aludtam, akkor is fáradt vagyok. A depressziós ember az viszonylag nehezen tud elaludni, tehát alvászavarral küzd. De amikor előfordul olyan, hogy jól kialussza magát, tehát többet alszik, akkor is nagyon fáradt. Tehát bármennyit alszik, akkor is fáradt. Tehát ez egy nagyon jellemző. És arra kell figyelnünk, hogy ezek közül, hogyha úgy magunkra ismerünk néhány dologban, nem biztos, hogy depresszióban szenvedünk, hiszen fejfájás nagyon sok mindentől lehet, fáradtság nagyon sok mindentől lehet, az előző tüneteknél is sok minden okozhatja ezeket a dolgokat, hogyha nagy részük ezeknek a tüneteknek jellemző valakire, akkor mondjuk azt, hogy na hát ő feltehetőleg depressziós. A depresszió előfordulásával kapcsolatban, a depresszió volt a múltban is, ugye amikor azt mondjuk, hogy mára egy népbetegségé vált, ez nem jelenti azt, hogy a régi időkben nem volt depresszió, és az sem jelenti, hogy azért, mert valaki depressziós, az nem élhet egy olyan életet, ami akár egy kimagasló élet. Felsoroltam néhány olyan embert, akit úgy legtöbben ismerünk a történelemből, ugye a zeneszerző Handel egy depressziós ember volt, és micsoda alkotások maradtak fenn utána, vagy Hemingway, egy csodálatos író volt, és depressziós emberként élte le az életét, de mégis fennmaradtak csodálatos dolgok utána. Abraham Lincoln, ugye a nagy politikus, szintén egy depressziós ember volt, Viktória királynő, és hát elég sokat hallunk arról, hogy a Bibliában is találkozunk bibliai személyekkel, akik depressziósok voltak. Most az igaz, hogy rendkívül megnőtt az utóbbi időben a depressziósoknak a száma. Nagyon sokat lehet filozofálni, és ez nagyon fontos, hogy filozófiai szempontból megközelíteni, miért. Egy bizonyos, hogy Kopp Máriáék végeztek egymás után 1988-ban és 1995-ben felmérést, egy nagyon nagy átfogó, és azt látták, hogy ez alatt a 7 év alatt megduplázódott a depressziósok száma. Nyilván mindig szeretnénk mondani konkrét számokat, százalékban például, hogy az emberek hány százaléka depressziós. Na most itt van egy hatalmas probléma, mert ahány kutatónak az adatait nézzük, annyiféle adat létezik, és olyan adatok, hogy mondjuk a lakosság 1%-a, vagy a lakosság 80%-a. Tehát ilyen adatok léteznek, és azért mondom, hogy itt az 1 és a 80 között valójában minden előfordul, és ez azért van, mert hogy nincs egyértelműen eldöntve az, hogy mikortól mondhatjuk egy emberre, hogy depressziós. És nyilván az biztos, hogy nem igaz, hogy egy, ahogy Szilvia a szakirodalom, hogy major depresszió, ez a kimondottan erősen depressziós betegség, ez biztos, hogy nem a lakosság 80%-ára jellemző. De az, hogy olyan lehangoltak vagyunk, méghozzá nem csak úgy időnként egy aktuális probléma esetén, hanem úgy általában azért 1%-nál biztos, hogy több. Kopp Máriáék felmérése szerint átlag az a nők esetében olyan 30-35% között van, tehát azt lehet mondani, hogy a nőknek körülbelül egyharmada az, aki depressziós, és itt még mindig nem arról beszélünk, hogy akiknek feltétlenül gyógyszert kell szedni, hanem akikre úgy rámondhatjuk, hogy depressziósok. A férfiaknak a fele, tehát körülbelül a nők depressziós mértékének a fele, tehát a nők kétszer olyan depressziósok, vagy kétszer annyian depressziósok, mint a férfiak. Hallottunk egy előadást, hogy van olyan kromoszóma, ami bizonyos betegségektől megvédi a nőket, hát a depressziótól nem véd meg ez a kromoszóma, mert a nők kétszer annyian depressziósok. Nagyon érdekes, hogy az elvált emberek sokkal nagyobb százalékban depressziósok, mint azok, akik házasságban élnek. Még lehetne beszélni arról, akik nem házasságban élnek, de mondjuk özvegyek. Mindenképpen az elváltak egy sokkal nagyobb százalékban szenvednek a depressziótól. És a nyugdíjasok. Tehát aki már nem dolgozik. Ugye a nyugdíjasokra jellemző, hogy nincs igazi jövőkép nagyon sok nyugdíjasnál. Ugye voltak nagy terveim, hát nem valósult meg felesem, most már mit kezdhetek magammal, elveszítettem a munkahelyemet, már család se igen néz rám. Tehát a nyugdíjas emberre sok olyan teher hárul, ami ahhoz vezet, hogy a depresszió sokkal inkább megjelenik náluk. Egy nagy kérdés, hogy öröklődik-e a depresszió, hát az előbb az öröklődésről elég sok mindent hallottunk, itt is igaz, hogy maga a depresszió soha nem öröklődik, a depresszióra való hajlam azonban igen. Tehát azoknak az embereknek, akiknek a családjában volt depresszió szülőknél, nagyszülőknél, azok sokkal hajlamosabbak, hogy ők maguk is beleessenek ebbe a betegségbe, a depresszióba. Viszont itt megint igaz az, amiről hallottunk, hogy hogyan játszanak azon a bizonyos zongorán, tehát milyen környezetben vagyunk és mit tanulunk meg. És itt jön az életmódnak a szerepe. Milyen életmódot folytatunk? Ugyanis ha én örököltem egy depresszióra való hajlamot, akkor az életmóddal befolyásolhatom azt, hogy mekkora valószínűsége lesz annak, hogy kialakul-e nálam ez a depresszió, vagy sem. És itt van egy nagyon nagy szerepe az életmódnak. A depresszió terápiájáról, de csak nagyon röviden, az antidepresszánsok az utóbbi időben nagyon-nagyon elszaporodtak. Ugye ezek azok a gyógyszerek, amelyek a depressziót gyógyító gyógyszerek, most már rengeteg van belőlük. Ha valaki antidepresszánst szed, annak ajánlom elolvasni egy nemrég megjelent könyvet, Depresszióipar a címe. Azzal kezdődik a könyv, hogy senki ne tegye le most azonnal a gyógyszert, főleg nem az orvossal történő megbeszélés miatt. Viszont határozottan állítom, hogy mi adventisták egy olyan területet érintünk ezzel, ahol a keresztségi fogadalmunkat talán a legtöbbször szegjük meg, hogy a gyógyszerekkel megfelelően bánok, és csak úgy fogyasztom, ahogy az szükséges, ugyanis nagyon sokan szednek úgy különböző hangulatjavító szereket, hogy igazából nem kellene. És ebben mi magunk is hibásak vagyunk, mert rengeteg olyan ember van, akinek különböző problémái vannak, és ahelyett, hogy megkeresné a probléma okát, elmegy az orvoshoz, és megkéri, hogy írjon fel nekem hangulatjavítót, és úgy érzi, hogy ennélkül már élni sem tudok, és ilyen kis Isten lesz az ő számára a hangulatjavító gyógyszer. Másrészt ez a, amiben benne élünk, a gyógyszergyáraknak a nyomása, hogy mit kap az az orvos, aki egy hónap alatt megfelelő mennyiségű antidepresszánst ír fel a betegeknek, és ezért az orvos nagyon nagy előszeretettel írja fel ezeket a szereket, illetve hát nem tud mit csinálni. Egy konkrét példát tudok említeni, amikor egy buszsofőr, aki egyébként nem vezethetne ilyen gyógyszerek mellett, visszament elolvasva a mellékhatásokat a pszichiáterhez, aki felírta neki ezt a gyógyszert, és a pszichiáter azt mondta, hogy ne haragudjon nekem, 2 óra alatt 50 beteget kell ellátnom, hogy alkalmazhatnék több órás terápiát, marad a gyógyszer, amit 2 perc alatt fel tudok írni. Tehát sajnos nagyon sokszor nincs más, mint az antidepresszánsok, aminek a mellékhatásait nagyon sok esetben elhallgatják. Tehát olyan mellékhatások vannak, hogy nem megdöbbentő lesz az az adat, amit most hallottunk, hogy évi 100 000 ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásaiként. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy soha semmilyen körülmények között nem szabad szedni ilyen gyógyszereket, hiszen különösen van egy úgynevezett endogén depresszió, amikor nem a külső hatások okozzák kimondottan a depressziót, hanem belső elváltozások, különböző anyagok a szervezetünkben nem megfelelő mennyiségben termelődnek. Ilyen esetben előfordul, hogy használ a gyógyszer, illetve amikor nagyon súlyos depresszióval megy el az ember az orvoshoz, és még nem kezdődött el a terápia, hiszen van a pszichoterápia, a következő dolog, ami nem néhány nap alatt, nem néhány hét alatt hat, hanem nagyon sok esetben hónapok kellenek, hogy a hatása érezhető legyen. Addig, amíg nagyon nagy krízisben van az ember, addig esetleg lehet szedni ezeket a gyógyszereket, de nagyon nagy a veszély, hogy hozzászokik az ember. A pszichoterápiával kapcsolatban nagyon sok embernek van egy félelme. Él a köztudatban egy ilyen elképzelés, hogy megint egy beszélgetés, hogy hova mész? Hát megyek a pszichológushoz. Hát miért? Bolond vagy? Mert így gondolkozunk, hogy valaki pszichológushoz, mert hát az bolond akkor. Még halljuk azt, például generál konferenciától volt itt nem régen egy vezető, aki elmondta a misszió konferencián, hogy hát ő minden hónapban elmegy a pszichológusához, egyszerűen azért, hogy letegye, megbeszélje a terheket, tehát hogy más kultúrákban ez egy természetes dolog, hogy elmegyek és átbeszélünk dolgokat, egy lelki megkönnyebbülést hoz az embernek, és a pszichoterápia, hogyha jól használják, akkor azt lehet mondani, hogy a depresszió egy jól gyógyítható betegség. Csak sajnos idegenkedünk, hogy félünk ettől, és néha joggal, mert hallunk mindig olyan eseteket, amikor valaki elmeséli, hogy hát ő járt ugyan pszichoterápiára, de ez meg ez történt, és hát biztos, hogy van mögötte valami. És hát nagyon fontos az életmód. Az életmódnak különösen akkor van helye, illetve akkor van aktualitása, amikor szeretnénk megelőzni, hogy kialakuljon a depresszió, illetve egyszerűen depressziós hangulatunk van, de természetesen, amikor depressziós beteggé válik valaki, akkor is sokkal gyorsabb a gyógyulás, hogyha egy megfelelő életmódot folytatunk. Ugye a depresszió az nagyon sokszor azért alakul ki, mert van egy élethelyzet, amivel meg kell küzdenünk, és mi rosszul küzdünk meg azzal a bizonyos élethelyzettel. És nem tanultuk meg, hogy hogyan erősítsük meg magunkat, hogyan vértezzük fel magunkat a depresszió ellen, és hát az életmód elemek, ugye az életmód az mindig azt jelenti, hogy különböző elemeket egymás mellé teszek, ugye volt erről szó, hogy ha valaki elhatározza, hogy vegetáriánus lesz, de mellette mindenféle más dolgot, ami az életmóddal kapcsolatos rosszul csinál, akkor ő hiába vegetáriánus, mert soha nem lesz egészséges. A depressziónál is van így, és szeretném itt külön kiemelni, hogy ugye orbáncfű az egy olyan gyógynövény, aminek a teája nagyon sok szakember szerint hangulatjavító, tehát a depressziót is gyógyítja. Viszont hogyha én depressziós beteg vagyok, és élek ugyanúgy, mint ahogy eddig éltem, de elkezdek orbáncfű teját inni, nem valószínű, hogy csak ettől az egytől meggyógyul a depresszióm. Tehát ez egy elem, az életmód változásomban egy elem, hogy elkezdek olyan gyógyteát inni, például orbáncfű teját, mert hogy ez előnyére van, tehát gyógyítja a depressziót. De emellett még nagyon sok mást is meg kell tennem. A fénynek, a napfénynek egy nagyon fontos szerepe van a depressziónál. Egy nagyon látványos statisztika az, hogy a téli hónapokban sokkal több a depressziós beteg, ugye télen jóval kevesebb a napfény. Ahogy eljön a tavasz, nagyon sok ember felgyógyul a depresszióból, sokkal jobban érzi magát, és hát igaz ez, hogy a napfény az nagyon jótékony hatással van. A mai ember az elszakadt a természettől. Nem vagyunk kint a természetben, nem ér bennünket a napfény, bent vagyunk egy irodában, bent vagyunk egy gyárban, olyan helyen dolgozunk, olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs napfény. És ezért is sokkal több a depressziós ember. Görögország ugye tőlünk jóval délebre van, jóval több a napfénynek a mennyisége Görögországban. Magyarországon háromszor annyi a depressziósok száma, mint Görögországban. Tehát látjuk, hogy ez is arányban van, hogy ha sok napfény ér bennünket, az már egy javulást ér. És nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben egyre többet használják a fényterápiát, bár ez nem a napfény, hanem mesterséges fény, de nagyon sok depressziós gyógyítottak meg fénnyel, fénykezeléssel. Testmozgás. A testmozgás egy hatalmas erő a depresszióval szemben. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért. Hogyha én rendszeresen edzem az izmaimat, rendszeres testmozgást végzek, akkor ugye erős leszek. Ha jön valamiféle, most jelképes, jön valamiféle támadás, én erős vagyok, felkészült vagyok, és könnyen tudok védekezni egy támadás ellen. Ha én fizikailag erős vagyok, akkor lelkileg is sokkal erősebb vagyok. Ha én fizikailag le vagyok gyengülve, olyan lusta vagyok, akkor ez lelkileg is jellemző lesz rám. Tehát nem véletlenül, hogy a Biblia is mondja, hogy a test és a lélek között egy nagyon szoros összefüggés van, és az igaz, hogy az izmaink és a lelki életünk között is egy nagyon szoros összefüggés van. Például mennyire feszesek az izmaim, sőt, mennyire tudom koordinálni azt, hogy feszes legyen az izmom, vagy ellazult. Ugye van egy másik fajta betegség, amikor állandó feszültségben érzünk, ugye ez a szorongásos betegségek. Amikor állandóan merev a nyakam, össze van szorítva az állkapcsom, és nem tudom ellazítani. Nem tudom kontrollálni, hogy mikor legyek feszes, és mikor legyek ellazult. Most ez az ember, az ilyen ember nem tudja a lelki életét sem kontrollálni. Ezen alapszanak egyébként a relaxációs terápiák, hogy az embert megtanítják arra, hogy az izmait el tudja lazítani, amikor kell, és meg tudja feszíteni, amikor kell, és akkor lelkileg is egy sokkal ilyen intenzívebb hatást tud a környezetére kifejteni az ember. Ettől megint nagyon sok ember megijed, mert hogy különböző New Age mozgalmak és okkult szervezetek is előszeretettel használják a relaxációt, tehát nyilván ennek is van orvosi formája, amiben nincsenek benne ezek a New Age-es elemek. Érdekes módon a házi állatok jótékony hatással vannak a depresszióra. Különösen azok az állatok, amelyeknek olyan kellemes szőre van, és lehet simogatni őket, így különösen a kutya és a macska, és a ló, tehát ezt a három állatot szokták kiemelni, hogy különösen jó hatással van az emberre, és hatékony arra, hogy az ember kevésbé legyen depressziós, tehát a kutya, macska és a ló. Aminek a legnagyobb hatása van a depresszióra az életmód szempontjából, ezek az emberi kapcsolatok. A házasság például, ugye az előbb láttuk, hogy aki házasságban él, az sokkal kevésbé, vagy sokkal ritkábban depressziós, mint az elvált ember. Itt külön kiemeltem, hogy a boldog házasságban élő ember, hiszen elindulhat egy ördögi körfolyamat, hogy rossz a házastársammal a kapcsolatom, akkor egyre többször érzem azt, hogy ez se sikerült, az se sikerült, egyre depressziósabb lesz a hangulatom. Ha depressziós a hangulatom, akkor egyre kevésbé fognak szeretni engem, még romlik a kapcsolatom a házasságon belül, és elindul egy ördögi körfolyamat, amiből nagyon nehéz megállni. De mindenképpen, aki arra törekszik, hogy egy boldog házasságban éljen, az sokkal ritkábban betegszik meg depresszióban. A barátság szerepe, ugye gondoljunk egy bibliai példára, Dávid és Jonatán példája, ugye, Dávid talán régen depressziós lett volna, ha nem lett volna egy olyan barátja, mint Jonatán. A barátság egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. A közösség, ha az ember tartozik egy közösségbe, és itt igazi közösségről beszélek, ahol az emberek ismerik egymást, beszélgetnek egymással, tehát van egy ilyen közösség, az egy nagyon jó védelem a depresszió ellen. Erre alapul egyébként a pszichológiában a csoportterápia, amikor depressziósokat összegyűjtenek, és egy csoportban foglalkoznak az emberrel, mert szüksége van az embernek a közösségre. A megbocsátásnak egy óriási jelentősége van a depresszió tekintetében. Érzem-e azt, hogy Isten megbocsátott nekem? Meg tudok-e bocsátani én az embertársaimnak? Érzem-e azt, hogy nekem megbocsát másik ember? A depressziós emberre mindig jellemző az önvád, az, hogy nem tudunk megbocsátani, nekem nem bocsátanak meg, önmagamnak nem tudok megbocsátani. Bagdi Emőke foglalkozik egy úgynevezett megbocsátás tréninggel. Rengeteg testi és lelki betegségből gyógyult ki olyan ember, aki egyszerűen megtanult egy ilyen tréningen megbocsátani. Érdekes, és ilyen hatással van a megbocsátás. A hitnek, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyakorlatban is megmutatkozó hitnek egy óriási szerepe van a depresszióban. A hit ad nekem egy pozitív jövőképet. Ugye miért vagyunk depressziósok sokszor? Mert nincs pozitív jövőképünk, csak a rosszat látjuk. Nincs már hátra nekem semmi, nekem már semmi nem jön a jövőben. De ha tudom azt, hogy mit ígér Isten a Szentíráson keresztül, akkor van egy pozitív jövőképem. Van egy reményem, ami hiányzik a depressziós embernél. Reménytelenség. A remény, amit a hit nyújt, az kigyógyíthat a depresszióból. Megbocsátásról beszéltünk, a közösségről beszéltünk, és ugye a hit az mindezt nyújtja, mindenre tanít. Ott van az úrvacsora, ott van a közösség. Szóval itt külön kiemeltem ezt a perfekcionizmust, ugyanis a hit, a vallás, az nem csak pozitív hatással lehet ránk, hanem negatív hatással is a depresszióra, akkor, hogyha nem jól gyakoroljuk, márpedig nagyon gyakran beleesünk ilyen hibába. Ugye az ilyen hiba az, amikor a modern kor farizeusai meg írástudói akarunk lenni. Ugye Jézus nagyon gyakran, sőt, azt lehet mondani, hogy mindig is, inkább a farizeusok is írástudók ellen küzdött, nem pedig a pogányokkal szemben. Sokkal nagyobb veszélyt látott ezekben az emberekben. És ma is vannak ilyen emberek, akik állandóan a törvényeskedők. Tehát mindig megítélik a másik embert. Mindig csak azt látják, hogy én nekem most az a feladatom, hogy a másik embert megítéljem, önmagamat is, és tökéletes akarok lenni, és nem tudom elviselni, hogy már megint nem sikerült, már megint nem sikerült. Persze, Isten azt mondja a Szentíráson keresztül, hogy törekedjünk a jóra. És közben lássuk meg, hogy mindannyian olyan emberek vagyunk, akiknek szükségünk van a megváltóra, mert önmagunkat nem tudjuk megváltani. Az, amikor én önmagamat akarom megváltani, hogy tökéletesen be akarom tartani a törvényt, mert én majd megmutatom, hogy képes vagyok rá, akkor egy ilyen perfekcionizmusba esek, ilyen abszolút tökéletességbe esek, és ez egyrészt ellentétben áll a Biblia tanításával, másrészt az egyik legfontosabb dolog, ami depresszióhoz vezet. Helytelen életmód nagyban hozzájárul,

ülve a pálinka, és olyan szempontból igaza van, hogy tényleg az alkohol egy feszültség oldó szer. De nem fogja megoldani a problémámat, tehát utána jön a depresszió. Vagy kóros táplálkozási szokások, ugye már külön pszichológusok szakosodtak a bulimia meg az anorexia kezelésére, mert olyan elterjedté vált, tehát a kóros soványság meg a kóros elhízás, mert úgy gondolják emberek, hogy ez egy megoldást jelenthet, de utána jön a depresszió, mert rádöbbenünk, hogy nem hozott megoldást. És a depressziós nézet, ami általánossá válhat, hogy ez az én hibám, én vagyok az oka. A Biblia azt mondja, hogy az Isten mindannyiunk életében meg fog engedni mindig is negatív dolgokat, próbákat, és nekünk ezeken keresztül kell menni. Tehát nem szabad mindig magunkat okolni, hogy mindig én vagyok a hibás, mindig én vagyok a felelős, hogy ilyen és ilyen dolgok megtörténhettek velem. Isten megenged ilyen próbákat. Nem lesz mindig így, mert hogy ez a mindig így lesz, ez vezet a depresszióhoz. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a kimenekedést is megadja. Tehát segít, nyilván nekem kell a lépéseket megtennem, és nem igaz az se, hogy én egy olyan ember vagyok, aki mindent elrontok, mert ez megint csak a depresszióhoz vezet. Látni kell azt, hogy nem vagyunk abszolút tökéletes emberek, esendő emberek vagyunk itt a Földön, Isten segítségével azonban azt lehet mondani, hogy csodákra vagyunk képesek, akár még a depresszióból is ki lehet gyógyulni.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy...

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőség.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Járt Jézus esküvőn? Hogyan látta a házasságot? Mit tehet Jézus az én családomért? A kánai mennyegző felidézése majd segít választ kapni ezekre a kérdésekre. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát. Korunkban a család, a házasság válságát éljük. Mit tanít a Biblia házasságról? Mit tehetek a saját házasságom érdekében? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium a második fejezetében olvassuk az első versekben. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, asszony? Nem jött még el az én órám. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyétek. Ezzel a rövid bevezetővel indul Jézus Krisztus első csodájáról szóló beszámoló. Ebben találjuk, hogy Jézus Krisztust meghívták egy esküvői ünnepére, valószínűleg Jézus rokonságához tartozott az ifjú pár. És ezen az esküvőn egy olyasmi történt, ami rendkívül nagy szégyent jelent egy házigazda, egy vendéglátó számára. Elfogyott az innivaló. Hogy milyen borról van itt szó, arról sok vita folyt már a teológusok, a bibliakutatók körében. Azonban ezt a bibliai beszámolót összevetve a Biblia sok más igehelyével könnyen megérthetjük, hogy édes borról, szőlőléről vagy köznyelven szólva mustról volt szó. A lényeg azonban nem is ezen van, hanem Mária kijelentésén, valamit mond néktek, megtegyétek. Jézus Krisztus jelenléte ezen az esküvőn, és ennek a csodának a megtörténte, amely első volt Jézus Krisztus csodái sorában, elárulnak valamit arról, hogy mekkora fontosságot tulajdonított Jézus Krisztus a családnak. A család egy isteni intézmény, szoktuk mondani, és ez egy olyan valami, amit teremtéskor kapott ajándékba az emberiség. Talán emlékszünk még a történetre, Ádámot megteremtette az Isten, az Édenkertbe helyezte, de Ádám nem érezte jól magát. És erre a hiányérzetre válaszképpen Isten adta neki élettársát, Évát. Habár Ádámot és Évát Isten nem egy pillanatban teremtette meg, mégis tervében volt mind a kettő. Néhány percig azonban mégis magára hagyta Ádámot, hogy érezze át az egyedüllét súlyát. És az űrre, amely Ádámban keletkezett, válaszképpen Isten adta Évát, és a Biblia megjegyzi, mint hozzáillő segítő társat. Azonban, ahogy az egészség, a környezet, a természet megrongálódott, degradálódott az idők során a bűn miatt, ugyanígy a házasság is. Manapság már kevés ember tudja sajnos elmondani, hogy az ő élettársa hozzáillő, és hogy az ő házassága kiegyensúlyozott és boldog. Az a probléma, amely jelentkezett a kánai mennyegzőn, látszólag komoly probléma volt. Azonban Jézus Krisztusnak már elő volt készítve a megoldás, és tudta is, hogy mit fog tenni, kiderül ez azokból a szavaiból, amelyeket édesanyjához, Máriához intézett. Még nem jött el az én órám. Volt tehát egy kitűzött pillanat, egy eltervezett idő, amikor Jézus a már elgondolt megoldást gyakorlatba fogja ültetni. Rövidesen el is jött ez az idő, és mindenki megkönnyebbülésére tovább szolgálhatták fel a felszolgálók az édes italt. Ez a rövid kis esemény sokkal nagyobb jelentőséggel bír annál a néhány vedernyi édes italnál, amivel Jézus Krisztus megszaporította a házigazda készletét. Ennek a rövid kis eseménynek nagy jelentősége van családainkra nézve. Sokan gondolkoznak azon, hogy miért megy olyan rosszul a családi életük, és amikor néhány év után a lázas szerelemből heves perlekedés, s netalántán még válás is lesz, azon csodálkoznak az érintett felek, azon csodálkozik a rokonság, az ismerősök. Hogy történhetett ilyesmi? Nagyon szerették egymást, hogy jutottak idáig? Az érintett felek sem tudják, senki sem tudja, de kénytelenek megállapítani, hogy házasságuk zátonyra futott. Vajon hol van a probléma? Mi hiányzott? A Prédikátor könyvében a 4. fejezet 9-től 12-ig terjedő verseiben Bölcs Salamon beszél egy olyan kötőanyagról, amely házas életünk tégláit összetudja tartani, és ezt a falat erőssé tudja tenni bármilyen probléma, bármilyen családunkat megrázó vihar között is. Egy érdekes példázatot használ ezekben a versekben Bölcs Salamon. Azt mondja, hogy jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti, hogyha az egyik fázik, a másik megmelegíti, s a végén a 12. versben levonja a konklúziót, a hármas kötél nem hamar szakad el. Vajon miért van itten a hármas szám, amikor az előző mondatokban csupán két emberről beszél? A házas életünket összetartó erő, mondhatnánk úgy, malter, ami összeragasztja házas életünk tégláit, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Éppen ezért mondja ő maga egyik beszédében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, embernek nincs joga, és nem is választhatja el. Ebben a mondatban fogalmazza meg tehát Jézus Krisztus saját szerepét az emberek családi életében. Ő az, aki összetartja a családot. A család válságát élő kor számára azonban nem olyan fontos, nem olyan komoly dolog Jézus Krisztusnak a családban vállalt szerepe. Manapság már az ember felvilágosult lett, ismeretei szélesedtek, rájött arra, hogy sokkal több mindent meg tud oldani, mint valaha is gondolta volna, éppen ezért azt hiszi, legjobb, ha a maga útját járja. Így legalább megszabhatja életének az irányt, és az ő problémáit majd így vagy úgy megoldja. Azonban sok olyan dolog van az életben, s közöttük az egyik, a családi élet megromlása, amely előtt kénytelen-keletlen fejet kell hajtanunk és be kell ismernünk, hogy kevés hozzá az erőnk és a tudásunk, hogy csak úgy gomnyomásra vagy valamilyen csodaszerrel ezeket rendbe hozzuk. Jézus Krisztusra van szükség ahhoz, hogy a családot megerősítse. Réá van szükség ahhoz, hogy a családot összetartsa. A kánai mennyegzőn valószínűleg kevesen szereztek tudomást arról, hogy fogytán van az ital. Valószínűleg csak a násznagy, néhány felszolgáló, és talán az ifjú pár tudott erről a dologról. És azt gondolták magukban, na tessék, még meg se kezdtük, és már is jelentkeznek a problémák. Hogyha így indulunk, mi lesz velünk? Ha már most itt a falu előtt az esküvőnkön lejáratjuk magunkat, hogyan lesz tovább? Ki fogja elhordozni ezt a szégyent? Hogyan mossuk le magunkról? Tartunk még egy esküvőt? Ugyan már? Azonban a kétségbeesésnek ezekben a perceiben Jézus Krisztus biztosította őket arról, hogy a megoldás készen van. Csak türelemmel várják meg azt. Hasonló magatartásra kell nekünk is eljutnunk családi életünk problémái között. Istennél mindig van megoldás. És nekünk türelemmel meg kell várjuk azt, hogy Isten az általa kiválasztott időben közbelépjen. Nehéz ez a várakozás, de tulajdonképpen ez a hit próbája, és hogyha van türelmünk megvárni azt az időt, amelyet Isten előkészített, akkor annál inkább fogunk örülni az ő megoldásának, és a mi türelmünk elnyeri jutalmát. Másrészt, ahhoz, hogy Isten részt vehessen a családunkban, ahhoz szükség van valamire. Ajtó mögött a helye a hivatlan vendégnek szokták mondani, és az esküvői lakomákon különösen így van. Így volt Jézus idejében is, de az a tény, hogy ő ott volt, jelent valamit. Meghívták. Hogy Jézus részt vehessen a mi családi életünkben, nekünk is ezt kell tennünk. Meg kell hívni Jézust. És nem elég őt meghívni alkalmanként, egy-egy ünnepélyes estére, amikor mindenki szépen beszél, kedves a másikkal. Jézus Krisztusnak mindig ott a helye a családunkban, amikor fáradtan hazaérkezünk a munkából, amikor ügyes bajos dolgot kell megbeszélni, amikor nézeteltérések merülnek fel, Jézusnak mindig ott a helye. Gyakorlatilag a család alapítás pillanatában már az azt megelőző tervezgetés során elő kell készíteni Isten helyét a családunkban. Úgy, hogy tette az az ifjú pár is annak idején, 2000 évvel ezelőtt keleten, amikor Jézust meghívta az ő esküvőjére. Nekünk is meg kell hívni Jézus Krisztust, hogy legyen ott a mi házasságkötésünk pillanatában. Legyen ott házas életünk minden percében. Adjon nekünk tanácsot, adjon nekünk bölcs gondolkozást, hogy családi életünket keresztényhez, Istenhez méltó módon tudjuk vezetni. Meg kell hívnunk Istent akkor is, ha úgy érezzük, hogy családi életünk elromlott, és eddig nem volt benne Isten. Ami eddig volt, volt, de ami ezután jön, az tőlünk függ, és hogyha Jézus Krisztust meghívjuk családi életünkbe, ő képes megjavítani az elromlott, zátonyra futott kapcsolatokat. Volt olyan család, amelyben a házas felek olyan módon sértették meg egymást, hogy azt sem emberi, sem jogi szempontból nem lehetett normális körülmények között orvosolni. És mivel mind a ketten letették életüket Jézus Krisztus kezébe, sikerült a családi életüket újból a helyes mederbe terelni, sőt, azt mondják, hogy az ő családi életük teljesebb, mélyebb, örömtelibb, mint azelőtt volt. Hívjuk meg mi is a kánai fiatalokhoz hasonlóan Jézus Krisztust az életünkbe, a családi életünkbe, hogy ő tegye azt boldoggá és teljessé.

0: van reménység.
1: Kedves hallgatóink, ma tovább folytatjuk Van reménység tanulmánysorozatunkat annak ötödik részével, melynek címe Hogyan lehet házasságod boldog és szent? A mai társadalomban szokás beszélni a házasság válságáról, és ezt a kijelentést igyekszik megerősíteni néhány statisztikai adat, amely kiderítette, hogy Európában és többé-kevésbé országunkban is a válások száma az első 5 év után 30-50% között mozog, és inkább közel az 50-hez, mint a 30-hoz. Elmondható tehát, hogy a házasságoknak egyharmada, majdnem fele az első 5 év után felbomlik. Vajon ez a statisztikai kimutatás azt látszik bizonyítani, hogy a házasság egy divatja múlt intézmény? Lássuk, mit mond az Isten igéje, a Szentírás a házasság intézményéről. Mindenek előtt Mózes első könyvében a 2. fejezet 24. versében olvassuk azt a néhány ígét, amelyet Isten az első házaspárnak az egybekelésekor mondott, Ádám és Éva megteremtésekor. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Jól lehet Ádámnak és Évának nem voltak biológiai értelemben vett szülei, őket Isten teremtette. Isten ezeket a szavakat tulajdonképpen azzal a gondolattal mondta el, hogy megszabja vele az útat, amelyen minden férfinek és nőnek a házasság kötés szempontjából járniuk kell. Van itt két fő gondolat, amely a sikeres házassághoz hozzájárulhat. Elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját. Pál apostol ezt úgy idézi, elhagyja az ember az ő atyát és anyját. Szükséges bizonyos kötelékeknek fellazulni ahhoz, hogy sikeresen be tudjunk olvadni egy kapcsolatba. Nem jelenti ez azt, hogy az ötödik parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, érvénytelenné válik a megnősült férjhez ment férfiak és nők számára. A szülők iránti tisztelet és a velükkel szembeni hálaérzet életünk és életük végéig nem hunyhat ki belőlünk. Azonban a szülők befolyásának csökkenni, alább hagynia kell, ahhoz, hogy kialakulhasson egy harmonikus kapcsolat. A másik pedig lesznek egy testé. Vonatkozik ez nem csak a két fél közötti testi kapcsolatra. Jól lehet, az is Isten ajándéka, ha tiszta és egészséges. Azonban ez a lesznek ketten egy testé vonatkozik egy érzelmi, egy szellemi egyesülésre, amelynek folytán a két fél egy egységet képez. A Szentírás tehát így látja egy harmonikus kapcsolat kialakulását és fennmaradását. Azonban sajnos a tapasztalat és az úgynevezett szürke hétköznapok sokszor bemutatják, hogy nincs minden éppen így. Sőt, egyes emberek a sorozatos kudarcok és csalódások folytán még azt is megkérdőjelezik, elérhető egyáltalán ez az ideál. Péter apostol az első levelében azt a tanácsot adja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Buzdít bennünket Péter apostol arra, úgy általában, de most különösen a házas életre nézve, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretetre legyünk hajlandók, ne a sértődésre, ne a haragra, vagy a visszavágásra. Mindenek előtt a szeretetre. És ez az az alap, amely erőssé, rendíthetetlenné teheti házas kapcsolatunkat, a szeretet. És ahelyett, hogy egymást bosszantanánk, ahelyett, hogy egymást csípkednénk, halmozzuk el egymást szeretetünk apró jeleivel, kedves szavakkal, apró ajándékokkal. Nem kell egy ajándéknak, egy figyelmességnek drága lenni ahhoz, hogy a szeretet nagyságát kifejezze. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, amit azért az Isten egybe szerkesztett. Ember el ne válassza, és ez vonatkozik nem csak a két házasfél közé álló harmadikra, hanem vonatkozik ránk is, hogyha Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, nem dobhatom el úgy magamtól ezt a köteléket, mint egy elhasznált cipőt, egy elszakadt könyvet, vagy egy kitörött hegyű ceruzát. Sokszor a házas életen belül felmerülő problémák legelőbb gondolati szinten jelentkeznek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a homlokát összeráncolja, vagy az arcára szomorú kifejezést fest. Nem tudjuk, nem is vesszük észre, lehet, hogy túlságosan elfoglaltak, vagy túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk. És észre sem vesszük azt, hogy romlik a kapcsolat, egyszer csak pedig összeroppan alattunk, mint a korhadó híd. Uralkodni kell a mi gondolatainkon, és nem szabad megengednünk, hogy érzelmeink uralkodjanak fölöttünk. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, tanácsolja bennünket bölcs Salamon. Éppen ezért olyan dolgoknak, amelyek házas kapcsolatunkat elronthatják, még a gondolatát sem szabad megtűrni a mi elménkben. Hogyan kezelhetők a konfliktusok, és hogyan tartósítható a javult és javuló állapot? Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetében egy nagyon bölcs tanácsot találunk. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nehéz nyugovóra térni akkor, amikor az ember összekap élettársával, és ezt a haragot emésztve forgatva gondolataiban kell nyugovóra térnie. Elronthatja az éjszakát, elronthatja a másnapot is, és megterheli az ember lelki ismeretét. Azonban valaki tapasztalatból megállapította, hogy a legsikeresebb konfliktus kezelés az, amelyiket azonnal végrehajtanak. Ha felmerül egy nézeteltérés, egy probléma, ne halogassuk, mert a halogatás azt eredményezi, hogy ez az áldatlan állapot megkövesedik és tovább romlik. És minél tovább halogatjuk a javítást, a helyrehozást, annál nehezebb kezdeményezni. Éppen ezért ezt a szabályt vegyük alapul. A nap ne menjen le a mi haragunkon, ha összevesztünk. Mielőtt nyugovóra térnénk, mielőtt magunkra húzzuk a takarót és lekapcsoljuk a villanyt, kérjünk bocsánatot egymástól és rendezzük a viszonyt. A javult viszony tartósítása érdekében pedig, visszatérve Prédikátor 4:9-12 terjedő verseire, vissza kell helyeznünk a hiányzó kötőanyagot kapcsolatunkba, Jézus Krisztust. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hiába törekszem a családomat minden úton, módon, hatalmas erőfeszítések árán fenntartani, ha egyszer nem megy, akkor be kell látnom azt, hogy szükség van Jézus Krisztusra, hogy ő oldja meg a problémákat, és ő kösse újra egybe a családunkat. Hiába vergődünk, hogyha Jézus Krisztust nem hívjuk meg családunkba, az a család nem fog jobb útra térni. Imádkozzunk együtt. Amikor gondok vannak, hívjuk meg a mi élettársunkat, és kérjük meg őt, hogy velünk együtt röviden kérje a megoldást imában Istentől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Lehet, hogy elhatároztuk elménkben a házasságkötés pillanatában, hogy soha nem fogjuk megengedni egy harmadiknak, hogy közénk álljon. És egy szép nap azon ébredünk fel, hogy csapdába estünk. És mi magunk tévedtünk el. Mi magunk léptünk félre. Gondolkozunk azon, hogyan? A lélek kész volt, de nem volt ereje ragaszkodni a fogadalomhoz. Mert Jézus Krisztus az, aki a családi fogadalmat erőssé és tartossá teheti. Istennek nem volt akarata a válás. Nem azért adta a házasság kapcsolatát az embernek, hogy az emberek úgy egyszerű, bagatell módon kezeljék, hanem azért, hogy azt fölöttébb értékeljék és ragaszkodjanak hozzá. Éppen ezért soha nem szabad megengednünk, hogy egy konfliktus annyira elmélyüljön, hogy az embernek már csak ez az egy kiútja maradjon. A házasságot mindig igyekezni kell megmenteni. Meg kell őriznünk tehát a családi kör intimitását. Már a médiában is különféle közéleti egyéniségek szinte már büszkeséggel mosolyodnak el akkor, amikor valaki az ő botrányos hátterükről beszél, és arról, hogy törvénytelen kapcsolataik vannak. Sőt, az efféle hősöknek már-már, hogy jól áll, mondják sokan, ha egy kicsit félrelépnek. Csodálkozik az ember azon, hogy hogyan juthattunk idáig. Csodálkozunk azon, hogyan lehet, hogy a házasság, amelyet Isten adott, az ennyire olcsóvá vált, és ennyire könnyen ki tudunk lépni belőle. A házasság két embernek intim, Isten előtt zajló kapcsolata. Éppen ezért ennek így is kell maradnia. Isten leírta, hogy hogyan kell a házastársaknak szeretnie egymást. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, sorolja Pál apostol 1 Korintus 13-ban. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Valami ehhez hasonlóra van szükségünk, ilyen szeretetre van szükségünk, hogy a mi házas életünk valóban olyan legyen, ahogy Isten azt elképzelte, ahogy Isten azt az embernek adta. Nem szabad megengedni, hogy az elkeseredés, a fáradtság miatt, a kritizálás és a rosszindulatú csípkelődés uralkodjon beszédünkben. Nem szabad túlzásba esni és emlegetni te mindig és te soha. Mértékletesnek kell lenni a beszédben is. És tisztességes minden tekintetben, mert a házasság és a házaság szeplőtelen. Olvassuk Zsidó 13:4-ben. Nem szabad tehát a mi házassági kapcsolatunkat ingyen vagy olcsó pénzre váltva elkótya vetélni. Tiszteletben kell tartanunk egymás személyét, egymás jogait. A szeretet hosszú tűrő, nem cselekszik égtelenül, mai nyelvezetben, meggondolatlanul. Jól meg kell tehát gondolnunk, hogy egymásnak mit mondunk. És éreztetnünk kell a másikkal, hogy számunkra ő is velünk egyenértékű ember, szeretetünk tárgya. Igyekeznünk kell kedves hangon beszélni, és a másiknak a problémáit észrevenni, vele kommunikálni. Végül pedig le kell vonnunk a konklúziót, szükség van arra, hogy családi életünkben változásokat eszközöljünk. Szükség van arra, hogy Jézus Krisztust oda meghívjuk, és családi életünket a Biblia alapelvei szerint irányítsuk. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Vocsászpiráncé, Gyorgy Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától. Írjon még ma!
1: Kedves hallgatóink, igyekszünk a rendelkezésünkre álló idő korlátai között válaszolni néhány kérdésükre. Az egyik kérdés, valóságos hely a menny? Hol van? Kérdezi egyik hallgatónk. Válaszképpen hadd keressük meg Jelenések könyvének a 21. fejezetéből az első néhány verset. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ezekkel a szavakkal vezeti be János apostol, a látnok egyben, azt a leírást, amelyben az általa látott új földet írja le. Az első versben azt mondja, látik új eget és új földet, és ezt párhuzamba állítja a régivel, ami már elmúlt, és ami nem létezik. Ha tehát párhuzamba lehet állítani a mennyet azzal a világgal, amelyben élünk, akkor ebből tükröződik, hogy mind a kettőnek valóságosnak kell lennie. De olvassuk tovább, mert még ennél erőteljesebb bizonyítékot is kapunk. És én, János, látám a Szentvárost. Itten az első három szóban, amelyel kezdődik a második vers, János kétszer is hivatkozik saját magára. Én, János. Ezzel erősíti meg azt, hogy amit látott, az valóban egy általa szemtanúként megfigyelt dolog. Nem tehát egy lélekbeli látomás, vagy valamilyen elvont álom, vagy valami egyéb. Én, János, láttam. És ezzel próbálja aláhúzni az általa látottaknak valóságát. És ez csak egy bibliai bizonyíték. A tanulmányban, amely elhangzott a múlt héten, és a nyomtatott anyagban is, amelyet némelyek már megkaptak, van néhány hivatkozás, amely további igehelyeket mutat nekünk azzal kapcsolatban, hogy a menny valóban valóságos. Álljon itt egy másik bizonyíték, amely magától Jézustól származik. János 14:1-3-ig olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus beszélt át egy olyan helyről, ahová elmegy, ahol helyet készít, és ahonnan visszajön, hogy majd bennünket is magával vigyen. Jézus Krisztus nem beszélt az embereknek mesékről, nem áltatta őket legendákkal, hanem valóságos dolgokról beszélt. Jézus Krisztus azt mondta, elmegyek oda, és visszajövök onnan, és ott helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ha hiszünk egy létező Jézus Krisztusban, aki fizikailag létezik, akkor vele együtt és kötelező módon hinnünk kell egy létező mennyben is, amely vele együtt létezik, mert Jézus Krisztus most ott van. És úgy olvassuk itten, kedves hallgatom, hogy Jézus Krisztus oda akar vinni bennünket magával, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Egy másik helyen Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének a végén írja, hogy miután eljön az Úr riadóval és arkangyalszózatával és isteni harsonával, leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, s utána mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtattunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, s eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Szó van tehát annak az ígéretnek a beteljesedéséről, amelyet az imént idéztünk János 14-ből. Így fog teljesedni az ígéret. És amennyire biztos Jézus feltámadása, amennyire biztos az, hogy ő most a mennyben van, annyira biztos, valóságos és fizikai, hogy létezik a menny, és hogy mi is oda eljuthatunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Egy másik kérdés, amivel egyik hallgatónk hozzánk fordult, hogy ha a mennyben vár minket az örök élet, és ennek soha nem lesz vége, akkor mit fogunk tenni évezredeken és évmilliókon keresztül? Nem unatkozunk? A kérdés logikus, és hogyha figyelembe vesszük a mi földi berendezkedésünket, akkor valóban értelme van egy ilyen kérdésnek. Habár mosott csal az ember arcára, de egy ilyen érdekes, logikus és érthető. Mit fogunk ott tenni, ha sokszor már itt se bírjuk? Gondolná tovább az ember ezt a kérdést komboítva. Azonban Isten nem akar bennünket egy olyan helyre vinni, ahol unatkozunk, és ahol majd azt kívánjuk, bárcsak vége lenne. Ott soha nem lesz vége például az örömnek. Egy olyan életet fogunk élni, amelyben különféle gondok elkerülnek bennünket, nem fog a lábunk vagy a hátunk fájni, nem fogják a homlokunkat összeráncolni a szomorúság, az aggodalom és egyéb dolgok. Nem lesz könnyebb az életünk ezek nélkül? Dehogy nem. És még ennél szebb dolgokat is tartogat Isten számunkra. Ésaiás könyve 65. fejezetében olvassuk, hogy milyen lesz ez a hely. Dolgozunk, és amit dolgoztunk, az a miénk lesz. Ez egy fontos kijelentés, mert nemrégen egy barátommal különféle fizetésekről, kereseti lehetőségekről beszélgettünk, és ez a barátom azt mondta, hogy a munka értékét soha nem lehet teljes mértékben megfizetni. És ez igaz is. Éppen ezért ígéri meg Isten, hogy majd ott fent, amit elérünk, amiért megdolgozunk, az a miénk lesz. És élvezhetjük annak gyümölcsét. Ugyanezzel a barátommal beszélgettünk arról, hogy az ember akkor jut több pénzhez, amikor sem az egészsége, sem a kondíciója nem megfelelő ahhoz, hogy örvendeni tudjon neki. És amikor fiatal és egészséges, és örülhetne a jólétnek, éppen akkor nincs meg hozzá a pénze. Furcsa, visszás helyzet. Azonban a mennyben nem így lesz. Ott örvendünk majd annak, amit kerestünk. Szőlőket plántálunk, házakat építünk, kiki a maga kedvére, a maga gyönyörűségére. És azon kívül sok olyan kérdésre kaphatunk választ, amit itt a földön soha nem tudnánk egymagunk megoldani. Vannak olyan bibliai események, amelyeket nem értünk elég világosan. Vannak olyan kérdések élettel, halállal, bűnnel, megváltással kapcsolatban, amelyeket emberi korlátaink között nem tudunk felfogni, és amennyit ír a Szentírás róla, az éppen csak elegendő az üdvösséghez. Ha azonban többet szeretnénk tudni, lesz ott alkalmunk erről elbeszélgetni. És hogyha ott lesz mindenki, aki valaha Jézus Krisztus szolgálta, akkor ott lesznek azok is, akik a Szentírást írták. Megkérdezhetjük tőlük, beszélgethetünk velük. Találkozunk majd elhunyt szeretteinkkel, akik szolgálták Jézus Krisztust, és örvendhetünk az együttlétnek, elbeszélgethetjük egymás életét, azt az utat, amelyen oda eljutottunk. Egy szóval, én azt hiszem, hogy nem is tudunk elég sok dolgot felsorolni, ami majd foglalkoztatja az embereket a mennyben. Én személyesen várom, mert annyi mindent elterveztem már, és remélem, hogy Isten majd ad lehetőséget és időt hozzá, hogy ezt a sok tervet gyakorlatba is átültethessem. És gondolom, kedves hallgatóm, ha eljutnál egy olyan helyre, ahol nem kell betegségekkel, gondokkal küzdened, és ahol találkozhatsz olyan emberekkel, akik a kérdéseidre választ adhatnak, azt hiszem, hogy bőven lesz majd dolog, amivel kitöltsük az időnket. És ami mindenek felett fontos, a legfontosabb, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 6. tanulmánya, melynek címe a Törvény és Kegyelem.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandó.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy rövid zenei bevezetővel fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet ma Rajcsek Ramón fog elmondani. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó, a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos gondolatokat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást kívánunk!

Egy paradicsompalánta történetéről szeretnék most nektek mesélni. Volt egyszer egy paradicsompalánta, aki virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer csak jött egy kéz, és kivette onnan. Miért veszel ki innen? Olyan jól érzem magam, kérdezte. Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely növekedni, jött a válasz. A kéz nem sokkal később kiültette a szabad ég alá. Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél, kiáltotta. Azért, mert így tudsz növekedni és erősödni, jött a válasz. Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok. Jaj, félek, elázok, vigyél el innen kész, kiáltotta. Nyugodj meg, a villám nem bánt téged. Víz nélkül pedig legyengülnél, és elszáradnának értékes leveleid. Jött a válasz. Most már szépen nőtt, és csak nőtt és nőtt a kis növény. De jött a kéz ismét. Hozott egy karót, és kikötözte. Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni, mondta. Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami összeköt a gyökérrel, jött a válasz. Aztán újra jött a kéz, és ridegen leszakított a növényből egy levelet. Miért? Mi csinálsz? Miért csinálod? Leszaggatod értékes leveleimet? Kérdezte ingerülten. Nem, felelte a kéz, csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a bőséges termésben. Ezután a kéz beszórta a növényt egy szerrel. Mit csinálsz velem? Ez büdös, alig kapok levegőt, kiáltotta. Ne ijedj meg, mondta a kéz. Ez véd meg majd a kártevőktől. És a növény csak nőtt és nőtt, és végül láthatjuk, hogy micsoda gyönyörű gyümölcsöket hozott, és boldog volt. Mit tudunk így tanúságként levonni a palánta történetéből? Mit csinált a palánta végig? Félt. Mit mond nekünk a Szentírás, hogy ne féljünk? Minket is, téged is, engem is, annak a keze formál, aki teremtett bennünket, aki alkotott. Azt akarja, hogy gyümölcsözzünk, hogy boldogok legyünk.

0: reménység hangja.
1: Ma egy kicsit az egészségünkről fogunk beszélgetni, mégpedig az egészségünknek egy olyan fontos részéről, ami szinte a testünknek és az életünknek, az egészségünknek minden részére kiterjed. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Gáspár Róbertet, aki egyetemi docens és gyógyszerész, és egyébként emellett még a Boldog Élet újságnak is állandó írója vagy.
2: Igen, igen, most már sok-sok éve.
1: Igen. Hát itt az újévi fogadalmak között azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az, amiről most beszélgetni fogunk, az szerepel a fogadalmai között, mégpedig az, hogy elkezden sokkal többet mozogni. A mozgáskultúra igazából teljesen egyidős az emberiség történetével, de miért van az, hogy most sokkal többet beszélünk arról, hogy többet kell mozogni? Miért volt természetes ez a régi időben?
2: Nyilván azért, mert a régi időben nem volt autó, meg bicikli, meg semmilyen közlekedési eszköz, lehet, hogy volt lovas szekér, de lényegesen többet mozogtak az emberek, muszáj volt menni. Ugye ma már eljutottunk, nem csak az a baj, hogy autó van, meg tömegközlekedés, hanem internet is van, tehát lényegében ma már úgy vásárolhat az ember, hogy ki sem megy az ajtón. Tehát nagyon sok tekintetben leszűkült az a mozgás mennyisége, ami egyébként a régebbi, nem ennyire modern életnek a természetes része volt.
1: Igen, és ami a szörnyű, hogy ezt már egész gyerekkorban elkezdik ezt a mai mozgásszegény életmódot, a gyerekek is elkezdik, és nyilván ez így, mire felnőttek válnak belőle, meg így adják tovább.
2: Persze, tehát nem is, én a saját gyerekeimen is látom, hogy ha nem tudják, mi a leszke, akkor ugye mi időnkben elmentünk egymáshoz, ők már Messengeren, Viberen valahogy elküldik a leckét, tehát meg se kell mozdulni.
1: Igen. Az öcsémmel beszélgettünk nem régen, és arról beszéltünk, hogy a mi időnkben nem volt elképzelhetetlen volt az, hogy a domboldalon tele szánkózás, igaz, hogy nem csak azért, mert most hó kevés van, de úgy egyébként tényleg a mai gyerekek nagyon nehezen mozdulnak ki, pedig nagyon érdekes, hogy a mozgással rengeteg betegség megelőzhető.
2: Így van, tehát nagyon fontos lenne a mozgás minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek és az időseknek, és természetesen az életkornak megfelelő mozgásokra kell itt gondolni, hiszen a kedélyállapottól kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül sok mindenre jó hatással van a mozgás.
1: Igen, ezeket majd végigvesszük és kitérünk rá, hogy gyakorlatilag a szervezetünkben melyik betegségekre vagy megelőzésre melyik jó. Egy római orvosíró ezt írja: a tétlenség gyengíti a testet és korai öregedést okoz, míg a munka és a mozgás erősíti a szervezetet és fiatalon tart. Szóval úgy látszik, hogy azért ez már régen is téma volt, még ha nyilván nekik ez nem volt olyan nagy probléma, de az, hogy a mozgásra szükségünk van, azt már régen is érezték és tudták.
2: Ez egyértelmű. Nyilván régen is voltak jómódú emberek, akik valószínűleg inkább lakomákra jártak, és kevesebbet mozogtak, és lovaskocsival közlekedtek, és hát az ő életükben egyértelműen látszódott az, hogy ez nem tesz jót az egészségnek. Egyébként nagyon sokan azt tartják, ugye nagyon sokszor fókuszálunk arra, hogy mit együnk, ami egy nagyon helyes dolog,
1: Igen. De
2: legalább olyan fontos a mozgás. Tehát a mozgással is legalább, vagy a mozgás hiánnyal is legalább annyi ártalmat lehet okozni a szervezetünknek, mint a helytelen táplálkozással.
1: Így van. Konkrétan beszéljünk akkor arról, hogy a mozgás milyen hatással van a szervezetünkre, egyes betegségekre.
2: Hát rendkívül széles hatásai vannak, hogy egyrészt edzi az izomzatot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő legyen a tartásunk. Nagyon sok ember szenved alsó háti fájdalmakban és egyebekben a sok üléstől, tehát nagyon fontos, hogy a hátizomzatunk az erős legyen, mert az fogja tartani a csigolyánkat is, és ez segít abban, hogy ne alakuljanak ki a különféle gerincsérvel kapcsolatos, meg idegbecsípődéssel kapcsolatos problémák. Nagyon fontos a szív- és keringés szempontjából, ugye az állóképességünk az igazából azon múlik, nyilván múlik azon is, hogy mennyi izomzatunk van, de nem csak ezen múlik, hiszen vannak olyan testépítők mondjuk, akiknek iszonyatos mennyiségű izomzata van, de 200 méter futás után kifullad. Tehát az izomtömeg az egy dolog, de a másik, ami szükséges hozzá, hogy legyen megfelelően edzve ehhez a szív és a keringési rendszer. Tehát ez az, amiben a mozgás nagyon sokat, vagy hát máshogy nem lehet ezt megszerezni.
1: Igen, érdekes, amit mondtál egyébként, hogy ez az ülő munka, mert ugye rengetegen végzünk, például én iszonyatosan hátfájós vagyok, nyilvánvaló. De mondjuk azon nem tudunk változtatni, hogy ha irodában járunk dolgozni, akkor nyilván egész nap. Tehát akkor ez is egy nagyon érdekes, hogy mit lehet, ez is nagyon jó, hogy a mozgással ugye erősítjük a gerincet, amit mondtál, ez egy nagyon érdekes volt nekem akkor. Tehát, hogy végül is akkor is meg kell keresni valamit. Nem tudom, hogy irodában hogy lehet arra odafigyelni, hogy egy kicsit néha felálljunk és mozogjunk. Milyen mozgásokat lehet?
2: Hát ugye irodában azért szűk a terület, tehát hogy ott lehet egy kicsit mászkálni, vagy az ebédidőben, ami megint nem túl hosszú, de lehet egy 10-15 perces sétát tudatosan betervezni, tehát ilyenekre lehet gondolni. Persze most már van mindenféle okos alkalmazás, meg okos óra, amelyeknek van egészségügyi része, tehát van olyan okos óra, ami óránként az emberre ráezek, hogy tessék mozdulni, és mozogni, hogy ne feledkezzen
1: bele. Minden segít, csak éppen egy kis akarat kéne
2: igen.
1: hozzá.
2: Tehát sokféle eszköz van, de tényleg az irodai, hát ott nagyon nehéz megoldani ezt a dolgot, inkább azt kell tervezni, hogy a munka után jusson idő arra, hogy aki időmunkát végez, az elmenjen mozogni. Ez elsősorban szándék kérdése. Nyilván a leginkább a mozgásra nem szokott időnk jutni, azt gondolom, de ebbe lehet tervezni, nyilván valamit föl kell adni.
1: Igen, előbb azért belét folytottam, mert elkezdtük beszélni ezt, hogy milyen betegségek alakulhatnak ki a mozgásszegényre.
2: Igen, tehát nyilván a testsúly, az egészséges testsúly megőrzésében is alapvető a mozgás, ugye az elhízás önmagában mindenféle betegségnek
1: igen, az kihat mindenre.
2: Nyilván. Talaja, tehát abból jön a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegség, bélbetegségek és sok minden más is. Tehát a mozgás ilyen szempontból rendkívül fontos a testsúly megőrzésében, és ha megőrizzük a testsúlyunkat, és megfelelő lesz az állóképességünk, akkor olyan betegségeknek is kisebb az esélye, mint a például a székrekedés, különféle mozgásszervi betegségek, mentális betegségek, tehát azok, akik rendszeresen mozognak és aktívak, azoknál az embereknél a demencia, az időskori, hát memóriazavarok, azok lényegesen kisebb eséllyel alakulnak ki.
1: Vagy például, hogy a mai népbetegség szintén a depresszió. Tehát az, aki hajlamos rá, vagy már esetleg az depressziós, akkor milyen hatással van-e erre a betegségre?
2: A depresszióra kifejezetten jó hatással van a mozgás, tehát a mozgás terápiaként is szokták használni depressziós betegeknél. Hogyha egy depressziós beteg egy-két órát mozog intenzíven, akkor az kb. Egy olyan 6 órán keresztül javítja a kedély állapotát minden egyéb gyógyszeres beavatkozás nélkül. Ennek egyébként az a háttere, hogy a mozgás hatására a szervezetünkben olyan hormonok szabadulnak fel, amelyeket endorfinoknak nevezünk. Ezek a nevük ugye hasonlít a morfinra, lényegében ezek fehérjék, de morfin hatású fehérjék. Tehát, hogyha valaki akar legálisan kábítószerezni, akkor mozogjon, mert a mozgással ezek az endorfinok felszabadulnak, és ez egy ilyen megelégedettség, boldogság érzést ad, ami a depresszióban nagyon fontos. Egyébként endorfin akkor is felszabadul, hogyha nevetünk.
1: Igen, ez is.
2: Meg akkor is
1: ha mozgunk, akkor talán jobban
2: nevetünk. Meg ha valaki nagyon szerelmes, akkor is tele van az agya endorfinnal. Tehát, hogy vannak ilyen állapotok egyébként még, de a mozgás az egy mindig elérhető.
1: És ami igazán szörnyű, most így eszembe jutott, hogy beszélgetünk, hogy milyen könnyen, akár hogyha valaki depressziós vagy bármi betegsége van, sokkal könnyebben kapkodjuk elő a gyógyszereket, mint hogy erre valaki senki nem gondol. Nyilván a depresszió ellen a mozgás nem az egyetlen gyógyszer, tehát vagy gyógyszerrel együtt, de az, hogy milyen óriási segítség még egy gyógyszer mellett, azt nem is gondolja senki.
2: Tehát... Persze, meg nem feltétlenül kell megvárni, hogy orvosilag depressziósak legyünk, tehát az, hogy az embernek néha rosszabb a hangulata, ez az élet velejárója, de ezekben a rossz hangulatokban egy-egy órányi mozgás nagyon sokat segíthet. Tehát nem csak a klinikai depresszióra kell gondolnunk, ott is segít nyilván, ha valaki depressziós, azt kezelni kell orvosilag, de a hétköznapi nyelvben nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, már olyan depressziós vagyok, ami nem azt jelenti, hogy betegnek érzem magam, csak a hangulatom nem jó.
1: Igen. Egyébként főleg az is, hogy hogy az, hogy milyen mozgásformát választunk, az is nagyon sokat segít sokszor, hogy ilyen társasági sportot űzünk. Mondjuk van, jó, van, ami nagyon sport, de van olyan is, ami mondjuk akár egy túrázás, egy séta, ami közben nyilván az ember még jókat beszélget, tehát nem csak az van, hogy na most erőltetem magam, és teljesíteni kell a sporthoz, hanem összekapcsolódik egy ilyen társas dologgal, és azért az is segít.
2: Ez nagyon fontos, vannak a magányos sportolók, tehát van, aki képes arra, hogy ilyen aszkéta módon fusson, mondjuk én sose tartoztam ilyen emberek közé, de ismerek ilyeneket, akik elmegy egyedül, és fut kilométereket.
1: Ez nagyon élvezi egyébként.
2: Ez is jó, de ezek az emberek általában nem szenvednek mozgáshiányba, tehát azok, akik mozgáshiányban szenvednek, azok olyan típusú emberek, hogy egyedül képtelen, lehet, hogy egyszer elmegy, és aztán elég volt. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel megyünk, nem muszáj ennek nagy társaságnak lenni, de hogyha az ember, mert hogy működik, úgy működik ez, hogy az embernek nincs kedve menni, mert fáradt a napi teendők után, de már a másikkal megbeszélte.
1: Így van. Nekem ez ugyanígy volt egyébként, hogy a barátnőmmel megbeszéltük, és mindig egymást erősítjük. Amikor az egyiknek biztos, hogy nincs kedve, akkor a másik addig erőltet, és addig cukkolja, amíg aztán rávesz. Ráadásul útközben jókat beszélgettünk, és egyszerűen észre se vettük, csak jól esett. Tehát azért ez érdemes úgy, hogy valakivel, vagy családtaggal, vagy valami baráti közösséggel összekötni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

több Mózeshez hasonló emberre van szükségünk. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyűlt Áron ellen, és azt mondta neki, jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. 2 Mózes 32. 1 alapján. Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. Hatalmas tömeg gyülekezett sátora körül, és a következő követeléssel álltak elő. Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak. Az ilyen válság szilárd, határozott, rendíthetetlen bátorságú férfit igényelt, aki Isten jóváhagyását a nép kegyénél, személyes biztonságánál vagy életénél is többre becsüli. Áron tett ugyan néhány erőtlen ellenvetést, de ingadozása és félénksége, amit ebben a kritikus pillanatban tanúsított, csak még elszántabbá tette a népet. A csődület tovább növekedett. Áron féltette saját biztonságát, és ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran kiállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Először azt parancsolta, hogy gyűjtsék össze a nép aranyfülbevalóit, és hozzá kell hozzá, remélve, hogy büszkeségükben majd elutasítják ezt a nagy áldozatot. De ők szívesen odaadták ékszereiket, melyekből Áron borjut öntött Egyiptom isteneinek mintájára. Mi is Áron bűnét ismételjük meg, a megalkuvást, pedig tisztán kell látnunk ahhoz, hogy fölismerjük a gonoszságot, és világosan rá is mutassunk, még akkor is, ha ez kellemetlen helyzetbe állít minket, és félremagyarázhatják indítékainkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk, ha igazságtalanul bánnak testvéreinkkel, vagy bárkivel, akivel találkozunk. Áron bűne az volt, hogy nem állt ki határozottan az igazság mellett. Ha világosan kijelentette volna az igazságot, az aranyborjú soha nem készült volna el. Még mindig vannak ingadozó Áronok, akik engednek a megszenteletlenek kívánságainak. Így bátorítják őket a bűn elkövetésére. Azok, akiket Isten megbízatással tisztelt meg, nem lehetnek gyengék. Nem térhetnek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel kell végezniük Isten munkáját.

Túl magas a tét, hogy most ingadozzunk. Jakab 1.6-ban olvassuk, de kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Vannak olyan személyek, akiknek nincs szilárd jellemük. Ezek olyanok, mint a gyurma. Bármilyen formára átalakíthatóak. Le kell győzniük ezt a gyöngeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Mert az igaz keresztény jellem hajlíthatatlan, s nem győzhető le vagy alakítható át kedvezőtlen körülményekkel. Legyen az embernek erkölcsi tartása. Legyen becsületes, hogy ne lehessen hízelgéssel befolyásolni, megvesztegetni vagy megfélemlíteni. Hatalmas ellenségünk van. Amikor emberek átadják magukat Sátán szolgálatára, nem tanúsít feléjük ellenséges viszonyt, mint azokkal szemben, akik Krisztus nevét viselik és Istent szolgálják. Irántuk halálos gyűlölettel viseltetik. Ha meg tudja őket téveszteni, kárt tud bennük tenni, ha hitüket meggyengíti és képtelenné teszi őket Isten szolgálatára, tudja, hogy ezzel Jézust megszomorítják. Akiket Sátán sikeresen saját szekere elé fogott, azoknak bizonyos fokú pihentetőt ad, mivel hajlandóak őt szolgálni. Azonban gyűlölete feltámad, amikor a könyörület üzenete eléri rabszolgáit, és ők megpróbálnak hatalmából szabadulni, hogy az igaz pásztort kövessék. Sátán és fogja között akkor kezdődik a küzdelem, amikor a rab rángatni kezdi láncait, és szabadulni vágyik. Biztos ígéretük van azoknak, akik igazán arra vágynak, hogy Istentől tanítottak legyenek, és az ő útjain járjanak, mert ő megígérte, hogy ha valakinek nincs bölcsessége és tőle kér, akkor ő készségesen és szemrehányás nélkül adja azt.

Az apostol így folytatja. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Higgy. Hidd el, hogy Isten megcselekszi, amit megígért. Szüntelenül imádkozz, légy éber, munkálkodj és várakozz. Harcold meg a hit nemes harcát. Míg a világárjával egy irányban úszunk, nincs szükségünk vitorlára vagy evezőre. Munkánk akkor kezdődik, amikor szembefordulunk az árral.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység televízió keresztutadásában. Ma estéli kínálatunkban egy igen fontos kérdéssel fogunk foglalkozni, Farkas Győző lelkipásztor ige üzenetén keresztül. Az ige szolgálat címe: Mikor elég az elég? Tartalmas estét kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezen a mai szolgálaton olyan témát hozhattam, amely hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, de hozzátartozik a lelki életünkhöz is. Ezért meghívom a kedves tévénézőket, hogy Isten igéből olvassunk el egy igei szakaszt, amely megadja az alapot a témánkhoz, és pedig a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versekig. Hol azt mondja az ige: valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Gondolom, hogy ezen ige alapján, mivel kétszer is megjelenik benne ez a fogalom, megelégedés, elégedjünk meg vele, a témánk és a témánk címe az, hogy mikor elég az elég? Vagy egyáltalán mennyi az elég a mai ember számára? Jó-e, ha mind inkább többre is többre vágyunk? Egyáltalán hol a határ a vágyaink és az igazi szükségleteink között? Az elmúlt 2 évtizedben a világ hihetetlen mértékben megváltozott. Hogyha ezelőtt 30-40 évre visszagondolunk a szüleinkre vagy nagyszüleinkre, és megkérdezzük tőlük, hogy hogyan élték az életüket, akkor kiderül az, hogy ők sokkal kevesebbel megelégedtek. Sokkal kevesebb elég volt. És mikor elég az elég, talán ott látjuk a problémát, hogy az embereknek a kényelmi és a luxus igénye nagyon magasra nőtt az utóbbi 2 évtizedben. Ha csak arra gondolunk, hogy szinte mindenki felső oktatásban részesül. Már itt is látjuk, hogy milyen magasra szálltak az igények. Vagy nem beszél arról, hogy milyen sokan már egyetemet végeznek. Egyáltalán kell-e a hívő embernek megkülönböztetni azt, hogy mi a különbség a vágyak és a szükségletek között, és mikor elég az elég? Mai világban nagyon nehéz felismerni az igazi szükségleteinket. Miért? A fogyasztói társadalom egyre inkább gyengíti ezt a képességünket. És pedig ez abban tűnik ki, hogy állandóan az érzékszerveinket bombázzák különféle reklámokkal, különböző elvárásokkal, különböző igényszinttel. És sajnos, hogy az érzékeink azok már teljesen kezdnek el deformálódni ilyen szemszögből. És ezért van az, hogy nem elégszünk meg 2 pár cipővel, egy ünneplővel és egy viselővel, nem elégszünk meg 2 pár ruhával, egy ünneplővel és egy viselővel, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, hanem most már ott tartunk, hogy van egy talán egy ünneplő autónk, van egy ünneplő telefonunk, van egy munkás autónk, van egy munkás telefonunk, és az igényszintet még tovább fokozhatnám, amikor arról beszélünk, hogy az embereknek már van hétvégi házuk, van nyaralójuk, és ezek az igények egyre inkább fokozódnak. Élvezni akarjuk az élet nagyszerűbb dolgait, élvezni akarjuk az élet kínálatát, és sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk eleget tenni, és emiatt elégedetlenek vagyunk azzal, amivel rendelkezünk. Valóban szükség van bizonyos esztétikai megelégedettségre, szükség van bizonyos anyagi megelégedettségre. Jó, ha szeretjük a szépet. Jó, ha szeretjük azokat a dolgokat, amelyek Isten jó voltából a rendelkezésünkre állnak. De elgondolkoztat bennünket az, hogy az emberi szükségletnek vajon melyik részéből fakad az, hogy elégedettek legyünk, vagy pedig elégedetlenek. Hiszen Pál itt Timóteusnak arról beszél, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Vajon megelégszünk azzal, hogy van élelmünk? Vajon megelégszünk azzal, hogy van ruházatunk? Vagy van egy hely, ahova lehajthatjuk a fejünket pihenni? És ha az emberi megelégedés legmagasabb szintjére próbáljuk helyezni a megértését ennek, akkor ez nem más, mint az önértékelés, vagy az önmagunkkal való megelégedés. Ha önmagunkkal meg vagyunk elégedve, akkor az önértékelésnek egy bizonyos csúcsára érhetünk el. Úgymond, az az ember, aki önmagával, önmagát elfogadja, az eljut arra a szintre, hogy tudja, mennyi az elég, tudja, mikor elég az elég, és tud különbséget tenni a szükséges dolgok között, és a szükségtelen dolgok, vagy a vágyak és a kívánságok, vagy pedig a kényelmi és a luxus cikkeknek a felhalmozása között. Tehát gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Miért van az, hogy ma az emberek nem megelégedettek saját magukkal? Van, aki belenéz a tükörbe, és amit lát, az neki nem tetszik. És elkezdve onnan, hogy milyen ruha van rajta, vagy milyen cipő van rajta, vagy milyen frizurája van, vagy milyen az alakja, vagy milyenek az arcvonásai, innen kezdődik el, hogy az ember elfogadja magát, és megelégszik magával. Nem szeretnék belemenni nagyon mélyen ebbe, hiszen már ott tartunk, hogy az emberek annyira nincsenek megelégedve magukkal, hogy plasztikai sebészethez folyamodnak. Tehát kés alá feküsznek csak azért, hogy változtassanak azon, amit látnak a tükörbe. De valójában nem a külső megelégedés, vagy a külső változtatás hozza meg az eredményét annak, hogy elfogadjuk magunkat, és hogy úgymond elégedettek legyünk önmagunkkal, hanem egy belső változásra van szükség. Egy olyan változásra, ami valóban meghozza az eredményt. Ugye amikor a tükörbe nézünk, akkor Isten képmását láthassuk. Hiszen ez az a cél, amit el kell, hogy érjen a hívő ember, amire el kell, hogy jusson a keresztény ember, hogy az Isten szeretete meggyökerezzen szívünkben. És ez a szeretet egy olyan egészséges egyensúlyt eredményezzen az életünkben, amellyel önmagunkat és másokat is elfogadunk és szeretünk. Elgondolkozható az, hogy a legtöbb embernek az önértékelése, tehát három alapvető módon épül fel. Ez inkább általánosságban véve beszélhetünk erről a három dologról, a három alapvető dologról. Ez természetesen egyénektől függ és egyénektől változik. De alapvetően ez a három dolog jelenik meg. Az, hogy valaki milyen gazdag, tehát a vagyon felhalmozása. Ha van pénzem, akkor értékes vagyok. Ha van anyagi hátterem, akkor van hatalmam. Ha van pénzem, akkor azt veszek meg, és azt látják az emberek, hogy én valaki vagyok. A másik, ami szintén hozzájárul az önértékeléshez, és pedig az, hogy az emberek állandóan az önmegvalósításon és az önfejlesztésen keresztül próbálják az önértékelésüket egyensúlyba hozni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon is képzettekké válnak. És a képzés sajnos sokszor csak az elméleti síkon van, és amikor a gyakorlatba kell ültetni, akkor nehezebben valósul az meg. Minden esetre azt látjuk, hogy az emberek ma azzal, ha tudnak dicsekedni, hogy hány egyetemet, milyen magas végzettségük van, milyen képzéseket, kurzusokat jártak ki, önmagukat ezzel jobbnak tüntetik fel a társadalomban, vagy pedig erre van szükségük ahhoz, hogy talán megelégedjenek önmagukkal. Hát úgy, ahogy az anyagi háttérrel valaki szeretne értékesebbnek, többnek látszani, és azt mutatni, amivel nincs megelégedve, és magának bebizonyítani, hogy ha elérem azt a szintet, akkor elégedett leszek. Ugyanígy van a tanulással is, ugyanígy van a képzéssel is, és vannak, akik örök diákok, és hiába értek el már akár milyen magas doktori címet, még mindig vágyat éreznek, és szükségét érzik, mondjam így inkább, hogy képezzék magukat. Nagyon fontos az, hogy képzettek legyünk abban, amit csinálunk. Viszont ne váljon ez egyfajta önmegvalósítássá, vagy pedig önértékelési problémává. És még van egy harmadik, és talán ez az egyik leggyakoribb, ami belopja magát az életünkben, belopja a fiataljaink, gyermekeink életében, és ez nagy mértékben függ a kultúrától, a neveltetéstől, és ez a harmadik nem más, mint a kényszer érzet. Mit mondanak mások? A vélemény. Másoknak a szava. És mi sem mutatja jobban, mint amikor elmegyünk valahova, és az alapján ítélnek meg, hogy milyen drága ruhát hordunk, milyen drága telefont, vagy milyen autóval érkeztünk. Ez a mások véleménye. Ez egy kényszer, és ezért nem tudunk megelégedni. Ugyanakkor találkozunk valakivel, saját tapasztalatból is el tudom mondani, hogy velem egykorúak, az első kérdés az, hogy és milyen egyetemen van a gyereked? Mit tanul a gyereked? Tehát mások véleménye egy kényszert helyezhet ránk olyan szemszögből, hogy anyagi, illetve a felsőoktatásban való részvétel, vagy az önképzés, az önfejlesztés területén az ember kényszert érezzen, és így bármilyen területen érzékelhetjük ezt. És sokszor látjuk, hogy ezek mennyire veszélyesek. Mert mit eredményeznek? Azt, hogy nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, és semmivel, ami körülvesz bennünket. Holott az ige arra figyelmeztet, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Figyeljük meg azt is, hogyha ezt vesszük alapul, akkor az értékem attól függ, amim van, amit teszek, vagy amit mások gondolnak rólam. Hiszen ezt próbálja a mai társadalom elhitetni velünk. Viszont vajon a Biblia milyen kritériumokat határoz meg? Mitől van értékem? Mi az az érték, amit meghatároz az ige? Vajon a vagyon felhalmozása? Vajon a diplomám? Vagy pedig, hogy mit gondolnak mások rólam? A Biblia egyszerűen határozza meg ezeket a dolgokat, és úgy tűnik a tanításából, mintha pont az ellenkezőjét mutatná be. Lukács 14.33-ban az Úr Jézus Krisztus egy érdekes dolgot mond, És azt mondja, hogy ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Tehát, ha Jézus tanítványa akarok lenni, ha jó hívő, a keresztény akarok lenni, akkor búcsút kell vegyek a vagyonomtól. És mi sem mutatja jobban a gazdag ifjú példázata Máté 19. fejezetében, ahol Jézus elmondja a 21. 23. versben, hogy igen, a gazdagoknak nagyon nehéz az Isten országába bejutni. Akkor vajon bűn gazdagnak lenni? Vagy egyáltalán kitől van a gazdagság? Istentől? Vagy emberi törekvés? Vagy valami rosszabb? Talán sátántól? És hogy kitől van a gazdagságunk, az határozza meg, hogyan viszonyulunk a gazdagsághoz. Tehát, ha megfelelően viszonyulok hozzája, akkor nem mondhatom azt, hogy a gazdagság sátántól van és bűn. Hiszen nagyon sok dologhoz, ami a misszió munkát illeti, pénzre van szükség. Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy mit kezdjen a pénzével? Ossza ki a szegényeknek. Tehát segítsen másokon. És sokszor erre van szüksége a mai embernek is, hogy adjon, hogy adakozzon. És az az ember, aki ad és aki adakozik, az az ember, aki másokon segít, aki észreveszi a másiknak a szükségletét, az egy boldog, egy megelégedett emberré tud válni. Egy egészséges, kiegyensúlyozott életet tud élni. Hoztam néhány nagyon jó gondolatot az Ellen White írásaiból, például a gazdagsággal kapcsolatosan. Jézushoz vezető út című könyv 44. oldalán következőt írja. Mindazt el kell hagynunk és fel kell adnunk, ami szívünket elvonhatja Istentől. A gazdagság sok ember bálványa, a pénz szeretete, a vagyonszerzés vágya, az az aranylánc, amely sátánhoz kötözi őket. Gondtalan, kényelmes és felelősség nélküli élet, rang és méltóság, szintén oly bálványok, melyeket sokan imádnak. Azonban szét kell törnünk a rabszolgasság eme bilincseit. Nem lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Isten gyermekei, ha nem vagyunk teljesen azok. És erre mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. A hegyi beszédben világossá teszi, hogy vagy az Úrnak, vagy pedig a mammonnak, vagy az Istennek, vagy pedig a pénznek. Arról is beszél az Úr Jézus, hogy ahol van a mi szívünk, ott van a mi kincsünk. Elgondolkoztató ez a dolog. Tehát bűnné válhat a vagyonszerzés, a gazdagság. Bizonyos szint után teljes mértékben. Hiszen el kell hagyjuk, el kell szakadjunk. Búcsút kell vegyünk, azt mondja Jézus. Ha nem veszünk búcsút tőle, akkor nem lehetünk az ő tanítványai. Búcsút venni nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy megszabadulunk tőle, hanem azt is jelenti, hogy megfelelően gazdálkodok vele, nem a pénz irányít engem, hanem én irányítom a pénzt. És nem a pénz az, aki uralkodik rajtam, hanem én uralkodok rajta, és rajtam pedig az Úr Jézus Krisztus. Tehát a gazdagság nem bűn. A Bibliában látunk olyan személyeket, olyan egyéneket, akik igenis gazdagok voltak, tehetős emberek. Mégsem éltek vissza ezzel. Ott van Jobb példája, ott van Ábrahám példája. És sorolhatnánk ezeket a tényezőket. Figyeljük meg a következő idézetet, amely nagymértékben segíthet megtalálni ezt a határt, ezt az egyensúlyt, hogy az ember tudja, hogy mikor elég az elég. Tudja azt, hogy elfogadom azt a helyzetet, amiben vagyok, és meg vagyok elégedve. És tudom, hogy nem a pénz adja az értékemet, hanem valami sokkal több, amit az Úr Jézus Krisztus vére határoz meg, és az, hogy mennyire fogadom el ezt. Hogy mondja Péter apostol, nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a Krisztusén. Tehát a mi értékünket nem a bankszámlánk, nem a felhalmozott vagyonunk, a házaink vagy a földünk mennyisége határozza meg, hanem egyedüli érték, amit az ember magáról tudhat, az, hogy Krisztus az ő drága vérét adta érettünk. És ezért vagyunk becsesek, ezért vagyunk értékesek, és ezért kellene, amikor a tükörbe nézzünk, értékeljük magunkat, elfogadjuk magunkat, megelégedjünk magunkkal. Miért? Mert a drága Jézus az ő vérét adta érettünk. És ezért kellene a pénzünket, a vagyonunkat mások megsegítésére is használjuk. Miért? Mert akkor leszünk elégedettek, hogyha értékelni tudjuk a másik embert is, aki ugyanúgy az Úr Jézus drága vérén lett megváltva. És nincs különbség gazdag és szegény között. Ez az, amire Pál apostol többször is felhívja a figyelmünket. Azt mondja ez az idézet a Tanácsok a sávfásság című könyvből. Az igazság, amelyet Isten lelke a szívbe helyez, kiszorítja a gazdagság szeretetét. Jézus szeretete és a pénz szeretete nem lakhat ugyanabban a szívben. Isten szeretete oly annyira felülmúlja a pénz szeretetét, hogy a birtokos elszakad a gazdagságtól, és szeretetét Istenre helyezi át. A szeretet arra készteti, hogy a rászorulók szükségleteinek kielégítésére és Isten ügyének segítségére szolgáljon. Legfőbb öröme, hogy helyesen rendelkezzen az ő urának javaival, mindazt, amilyen van, úgy tartja, mintha nem lenne a sajátja, és hűségesen teljesíti kötelességét Isten sáfárjaként. Akkor tudja megtartani a törvény mindkét nagy parancsolatát, hogy szeresd az Urat, a Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeress fele barátodat, mint önmagadat. A gazdag ifjú történetét említettük, ő szerette az Istent. Olyan mértékben szerette az Istent, hogy a parancsolatok megtartásáról elmondhatta azt, hogy gyermekségétől fogva megtartotta azokat. Viszont volt egy kis önértékelési problémája, és volt egy nagy mértékben a mások, a fele barátok iránti értékelési problémája. És pedig az, hogy a szegényeket nem tartotta a saját felelősségének. Az, hogy rajtuk segítsen. És amikor Jézus arra kérte, hogy tegye ezt, és kövesse őt, akkor szomorúan eltávozott. Vajon ma, amikor Jézus erre kér bennünket, és erre hív bennünket, hogy engedjük, hogy az ő szeretete szorítsa ki szívünkből a pénznek a szeretetét, a vagyonszerzésnek a szeretetét, vajon mit eredményez ez nálunk? Vajon hogyan válaszolunk? Egy másik történet, az Zákeus története, csak nagyon röviden, amikor megtapasztalta azt, hogy Jézus mennyire szereti őt is, akkor önmagától felajánlotta, hogy amit csalással elvett, azt visszaadja négyszeresen, és a vagyonának a többi részét pedig a szegényekre fordítja. Figyeljük meg a következő lépést, amely az embereknek az önértékeléséhez és a megelégedettségi szintjéhez hozzájárul. Említettük, hogy ez nem más, mint az önmegvalósítás, az önfejlesztés. Nem bűn az, ha valaki szeret tanulni, és hogy képezi magát. Sőt, kell, hogy képezzük magunkat, és kell, hogy egy bizonyos szinten legyünk, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy vízszerelő, vagy egy bármilyen társadalmi státuszban, szolgálatban elhelyezkedő ember legyen, kell, hogy képezze magát, és szinten tartsa magát. Vagy ha jövünk az orvostudományhoz, vagy pedig a pedagógiához, hát, vagy a lelkészi szolgálathoz, ott is megvan az, hogy a képzés az legyen szinten tartva. Viszont Van egy érdekes gondolat a Kolossi Levél 3. fejezetében, a 23. 24. vers, ami figyelmeztet bennünket, ahol azt mondja az ige, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Tehát elkezdve a lelkésztől, akár az orvosokig, a tanárokig, és bármilyen szolgáltat töltsönbe valaki, tudatában kell legyen annak, hogy amit tesz, azt az Úrnak teszi. És amiért képezi magát, azt nem önmagáért, nem az embereknek, nem azért kell képezzük magunkat, hogy másokat felülmúljunk ezzel, és többnek lássuk magunkat, mert ez ad egy megelégedettségi szintet, hanem épp fordítva, azért törekedjünk erre, képezzük magunkat, hogy legyünk értelmesek, okosak, műveltek, hogy megértsük az embereknek a szükségleteit, megértsük a körülöttünk lévő embereknek a problémáit, és tudjunk ezekre megfelelő módon válaszolni. Tehát ne azért tanuljunk, ne azért képezzük magunkat, hogy önmagunkat ezzel jobb színben tüntessük fel. Nehogy ugyanaz legyen, mint a drága holmiknak a megvásárlásával, hogy többnek tűnjek azáltal, hogy több a diplomám, több a pénzem, hanem azért legyen, mert ezzel Krisztusnak szeretnék szolgálni. Valóban elvárható a lelkészektől, elvárható az orvosoktól, elvárható a tanároktól, és sorolhatnám egészen a legegyszerűbb gumijavítóig a vulkanizáréban, hogy azt, amit csinál, ahhoz értsen és ahhoz elég képzett legyen, hogy jól és hatékonyan elvégezze. Viszont a magas teljesítmény a munkában, tényleg ez egy tiszteletreméltó dolog, és tekintélyt parancsol. De ne a versengés, ne a verseny szellem álljon a háttérben. Mert miből fakad ez? Nem másból fakad, mint az önzésből, az emberi önzésből, az énből. És hogyha mindenkinél okosabb vagyok, mindenkinél képzettebb vagyok, akkor megelégedett vagyok. Hol van a küszöb, hol van a határ, mikor elég az elég? Egy idézet a Nevelés című könyvből Ellen White a következőt mondja ezzel kapcsolatban. Isten tervében ott van a helye minden embernek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legvégsőkig fejlessze adottságait, és ebbéli hűsége, legyen szó akár több, akár kevesebb talentumról, igenis tiszteletet érdemel. Isten tervében nincs helye önző versengésnek, akik önmagukhoz mérik magukat, vagy másokkal hasonlítják össze saját lényüket, azok nem bölcsek. De mennyire más az a nevelés, amit ma kapnak a diákok? A gyermekek legkorábbi éveitől kezdve versenyre és vetélkedésre hívja őket, és az önzést, minden gonoszság gyökerét erősíti bennük. Milyen oktatás divatos manapság? Mi a legfőbb motiváció? Kérdezi ezeket Ellen White. És a válasz az, hogy az önmegvalósítás. Az oktatás legnagyobb részt meghazudtolja saját nevét. A valódi oktatásban megjelenik az ellenhatás világunk átkával. Az önző ambíciókkal, a hatalomvággyal, az emberiség jogai és szükséglete iránti közömbösséggel szemben. Tehát döbbenetes, hogy Ellen White mennyire rá tappint a 21. század problémájára. Itt tartunk most, hogy annyira túlképzett a társadalom, hogy egyszerűen az emberi jogok, szükségletek abszolút közömbössé váltak. Hanem csak az számít, hogy én érjek el valamit. Én valósítsak meg valamit. És ha kell, akkor bárkin átgázolok, csak hogy magasabb pozícióba jussak, mint más. És azért tart itt a mai társadalom, mert picikortól sajnos már a piros pontokkal az óvodában elkezdjük ezt a versenyszellemet. Ezért lenne fontos, hogy megtaláljuk azt a fajta önfejlesztést, önmegvalósítást, amiben nem az én áll az első helyem, hanem az Úr Jézus Krisztus. Hanem az énemet feszítsem meg minden nap, ahogy mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És még a harmadik pontot is nézzük meg, ami által az emberek próbálnak megelégedettséget kicsikarni az élettől. És ez talán az egyik legveszélyesebb része, hiszen még mindig a társadalomnak egy bizonyos rétege nem tud eljutni felsőoktatásba vagy egyetemre, és talán anyagi háttér miatt, vagy pedig egyszerűen a képességei miatt, és ez már magába foglalja ugye magát az anyagi hátteret is, viszont van egy másik tényező, és pedig a mások véleményének megfelelni. Van nagyon sok ember ezen a világon, és talán ebből van a legtöbb, hogy mások véleménye határozza meg a viselkedésünket. Megfelelési kényszer. És talán a kultúránkból, a neveltetésünkből, vagy akár már a szüleink valami miatt elrontják a mi nevelésünket, és ott van az a háttér, hogy állandóan a hasonlítgatás, állandóan a számon kérés és a másokkal való összehasonlítás a tényező. Gondoljunk csak bele, amikor hazajön a gyerek, és elmondja, hogy hát én csak 8-as kaptam matematikából. És a szülő nagyon sokszor elköveti azt a hibát, hogy megkérdezi, na és XY hányas kapott? Vagy mások hányas kaptak? Vagy kaptak még mások is 8-ast? És sorolhatnám azokat a hibákat, amik sokszor már kicsikortól gyerekeink nevelésében elrontunk. És folytathatnám a sort, amikor, és ez különösen falun vagy községekben érvényesebb, hiszen ott jobban ismerik az emberek egymást, hogy egyáltalán mit szólnak mások. Milyen szokások vannak a faluban, milyen szokások vannak a községben vagy kisebb városban. Mi az, amit elfogadnak, mi az, amit nem fogadnak el. És sokszor mi nem a Biblia kritériumát veszük alapul, hogy mi feleljünk meg az Isten igéjének, és az szerint éljünk, és azt töltsük be, hanem jobban figyelünk és koncentrálunk arra, hogy mit szólnak mások. És ez igaz a családban is. Mert mit fog szólni az édesanyám? Mit fog szólni az édesapám? Mit fognak szólni a rokonaim? Mit fognak szólni, a szűkebb körből kimegyünk, a gyülekezetbe? Mit fognak szólni a gyülekezetbe, hogyha én másképp fogok valamit tenni, mondani, vagy másképp fogok viselkedni? Természetesen az Isten igével összhangban, nem valami olyan dolgot, ami ellentétes az igével, de mégis más, mint a megszokott. És akkor jön a nagy kérdés, hogy hát honnan vetted a bátorságot? Hogy merészelted? És talán ehhez kapcsolható az, hogy mennyire megvan romolva a családon belüli kapcsolat az emberek között. Hogy egyszerűen nem beszélgetnek egymással, nem kommunikálnak. Rokon a rokonnal, testvér a testvérrel. És döbbenetes, mert mindez abból fakad, nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, de ahhoz, hogy elégedett legyek önmagammal, vagy kilépek ebből, vagy pedig ragaszkodok ehhez a kényszerhez, hogy megfeleljek mások elvárásainak. Máté evangéliuma 10. fejezete egy érdekes dolgot mond el. Az Úr Jézus Krisztussal szemben is voltak az ő szüleinek és testvéreinek elvárásai. Jézus beszél arról is, hogy kik az ő igazi testvérei, viszont másik esetben, a Máté 10.37-ben ráhelyezi a hangsúlyt arra, hogy a családi kapcsolatok mennyire veszélyessé válhatnak egy bizonyos szemszögből. Mert azt mondja itt, hogy aki jobban szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Hiszen megtörténhet az, hogy mivel a családban az az elvárás, hogy ragaszkodjak a vallásomon belül bizonyos szokásokhoz, akkor én ebből nem merek változtatni, hogy nekik megfeleljek. Közben az Isten igéje alapján nem felelek meg az Isten elvárásainak, az ige elvárásának. Mit választok? Azt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti a szüleit, vagy jobban szereti a gyermekeit, mint hogy ragaszkodjon a megismert igazsághoz, és az igazi kritériumhoz, ami elégedettséget, ami igazi megnyugvás, lelki békét eredményezze, azt félreteszem, inkább vállalom a lelki nyugalmat, az elégedetlenséget, a békétlenséget, csak hogy elhallgattassam a szüleimet, a testvéreimet, vagy a gyermekeimet. Tehát döbbenetes, hogy az ember képes arra, hogy erőszakot tegyen a saját lelkiismeretén, a saját meggyőződésén, csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Az igazság az, hogy tényleg a személyes kapcsolatok törékenyek, és meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan kezeljük ezeket a kapcsolatokat, és megtanuljuk, hogy hol a határ. Viszont nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a viselkedésünket és a gondolkodásunkat csupán emberi szokások vagy társadalmi normák határozzák meg. Nem szabad helyet adjunk annak, hogy a mások rólunk alkotott véleménye kontrollálja a döntéseimet és az értékrendemet, hogy mi az, ami az értékemet meghatározza. És egy befejező gondolat Ellen White írásából, a Jézus élete című könyvből, azt mondja itt Ellen White, senkinek sem szabad irányítani a másik gondolkodását, helyette ítélni, vagy megszabni kötelességét. Isten minden léleknek gondolkodási szabadságot ad, hogy követhesse a saját meggyőződését. Senkinek nincs joga a saját egyéniségét a máséba olvasztani. Minden olyan dologban, ahol elvekről van szó. Krisztus országában nincs úri elnyomás, nincs viselkedési kényszer, a menny angyalai nem uralkodni vagy hódolatot kierőszakolni jönnek a földre, hanem a kegyelem követeiként, hogy együtt munkálkodjanak az emberekkel, a fajunk felemelése érdekében. Összegzésként, függetlenül attól, hogy anyagiak birtoklása, a személyes teljesítmény vagy a megfelelési kényszer motiválna, meg kell tanulnunk megállni, időnt szánni a kiértékelésre. Úgymond jelképesen nézzünk bele a tükörbe, és nem a fizikai tükörbe, hanem nézzünk bele az Isten igéjébe, a szabadságnak tükrébe, az Isten törvényébe és parancsolataiba, és tartsunk egy önvizsgálatot, értékeljük ki magunkat. Mi az, ami meghatározza az értékemet? Mi az, ami az elégedettségi szintemet eredményezi? És itt alá kell húznom egy fontos dolgot, hogy amikor itt megelégedéssel, önmagunkkal való megelégedésről beszélek, akkor nem elbizakodottságra gondolok, nem egy eldeformálódott önbizalom problémára utalok ezzel. Nagyon fontos ezt látni. Megelégedni, amiről Pál beszél, megelégedni, amiről az ige beszél, azt jelenti, hogy elfogadom azt az élethelyzetet, amiben vagyok, és a legjobbat hozom ki az Isten országának és az érdekében és az embertársaim megsegítésének az érdekéből, abban, amilyen helyzetben vagyok. Nagyon sokféle áldása van az Istennek. És hogyha elkezdjük értékelni ezeket az áldásokat, akkor több nyugalmat, több békét eredményez az életünkben. A Biblia és Pál apostol a Filippi levélben nagyon szépen értékeli azt, hogy a megelégedettség az egy tanulható eszköz. Az egy olyan dolog, amiben az ember önmagát motiválhatja és önmagát képezhet, és megtanulhatunk bizonyos dolgokat. Filippi levél 4. 11. versétől azt mondja Pál, nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tehát meddig elég az elég, mikor elég az elég, hogyan érhetjük el ezt az elégedettségi szintet, vagy megelégedést úgy, hogyha az Isten igéből és az Istennel való kapcsolatunkból kitűnik azt, hogy mi tanulunk Krisztus lábainál, és egyre inkább rádöbbenünk arra, hogy mi az igazi érték. Nem az, hogy sok pénzünk legyen és sok vagyonunk legyen felhalmozva. Nem az, hogy nagyon sok diplomával és nagyon magas képzettséget érjünk el. Még csak nem is az, hogy mit gondolnak mások rólunk, hanem az ember igazi értékét az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozata adja. Az emberi képzettség az, vajon meg tudok-e tanulni, együtt élni azzal, amiben vagyok. Úgymond megtanulom a megelégedettség leckéjét. És végül a mások véleménye. Egy vélemény számít csak igazán. És pedig az, hogy amikor megállunk Isten ítélőszéke előtt, az,

0: az Isten igéjének a kritériumjának. És megtaláljuk az igazi békét, az igazi megelégedettséget, és lássuk a határt, a szükségletek, és a kívánságok és a vágyak között, hogy végül az igazi vágy és az igazi magas cél az legyen, hogy Isten országának örökösei legyünk. Ezt kívánom minden kedves tévénézőnek az Úr Jézus kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, hálával van tele a szívünk, a te szeretetedért, jóságodért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy annyi sok áldással körülvettél bennünket, és köszönjük, hogy az igén keresztül bennünket szeretnél igazi értékekre megtanítani. Köszönjük, ami megváltó Jézus Krisztusunk értünk kiontott vérét. Köszönjük, hogy nem az arany és nem az ezüst határozza meg a mi értékünket. Köszönjük, hogy nem a mi képzettségi szintünk határozza meg a mi értékünket, hanem az a, hogy mennyire képesek vagyunk megtanulni, megelégedettek lenni abban, amilyen állapotban és amiben vagyunk. Segíts bennünket, hogy megértsük, hogy a megfelelési kényszer, az emberi akarat erőnek a megtörése, az nem a mennek a szimbóluma, és nem a mennek az akarata. Segítsél bennünket, hogy kiküszöböljük ezeket az életünkből. Se a kényszer, se az erőlködés, se a vagyonszerzés, se a képzés ne álljon útjába az igazi megelégedettségnek, az igazi békességnek, az igazi nyugalomnak. Jó atyánk, segíts nekünk, hogy téged tudjunk első helyre tenni életünkben. Hogy valóban megfeszítsük énünket, önzőségünket, a versengésnek a szellemét kiküszöbölve életünkből. Egy egyensúlyt találjunk abban, hogy mikor elég az elég, mennyi elég az életünkben, és mi az igazi szükséglet, és mi az, ami már csupán kívánság, vágy, vagy ami kényelmi és a luxus vágyainknak a kielégítése. Adjad, hogy felismerjük ezt, és meg tudjuk tartani az egyensúlyt, hogy így, amikor eljössz országoddal, akkor egyikünk se hiányozzon. Kérlek szépen áld meg a TV képernyő előtt lévő embertársaimat, és adjad, hogy az igazi értékrend kialakuljon a mi életünkben. Áld meg a Speranza TV-nek minden munkatársát, és adjad, hogy ez a fajta szolgálat által minél több ember megértse és elfogadja a te igédnek üzenetét és igazságát. Maradjál mindannyiunkkal, maradj a nehézségben lévőkkel, a betegekkel, a szegényekkel, és adjad, hogy eszközeid lehessünk szent kezedben, úgy a lelki, mint a fizikai problémáknak az enyhítésében. Így tesszük kezedbe a mi kezünket, áldásoddal maradjál velünk. Az Úr Jézus nevében kértük kegyelmedből. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nagy igazságot hallhattunk arra vonatkozólag, hogy ez a világ, de még mi is talán a külsőségekre, a telhetetlenségre engedünk eltolódást az életünkbe? Isten az egyszerűségre, a jól kigondolt életre hív bennünket. Isten áldása teszi életünket boldoggá, békéssé, nem pedig eleget tenni eme világ követeléseinek. Fontosak az emberi képzések, elért célok, de ezek Isten nélkül mind értéktelenné válnak. Kívánom, hogy az igazi értékekre törekedjünk, Krisztus megismerésére és elfogadására. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

Kessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: élet és egészség.
1: Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra, és remélem, hogy hasznos lesz mindannyiuk számára az itt kapott információ. Mai témánk az allergia és életmód. Az allergiák korunk betegségének tartják, pedig már az ógörög hippokrátészi iskola is beszámol olyan korképekről, amelyeket allergiás betegségek közé sorolunk. A 20. század eleje óta az allergiás betegségek gyakorisága viszont folyamatosan nő. Az utóbbi 30 évben elsősorban a civilizált, nyugati életmódot folytató országokban meredeken emelkedő tendenciát mutat. Mára már a népbetegségekre jellemző 20-30% gyakoriságot is eléri. Magyarországon mintegy 3 millió embert érint. Tehát alig akad család, ahol ne fordulna elő ez a betegségcsoport. Úgy tűnik, hogy ez a tény, a gyakoriság és elsősorban az életmód és életkörülmények változásával hozható összefüggésbe betegség szaporodása. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk az életmóddal összefüggő okozati tényezőket, elengedhetetlen, hogy az allergiás betegségekkel kapcsolatos néhány alapfogalmat tisztázzunk. Az immunrendszer szervezetünk védekező rendszere, őrködik szervezetünk belső harmóniája, kiegyensúlyozott működése fölött. Az immunrendszer szervei szervezetünkben elszórtan helyezkednek el, mindenki számára ismerős a mandula, a garatmandula, ormandula, a különböző régiókban lévő nyirokcsomók, a csecsemőmirigy, a lép, a vékony beleg gyökerénél lévő pelyerplakok, a féregnyúlvány, a nyirokutak és maga a csontvelő is az immunrendszerhez tartoznak. Az allergiával kapcsolatos első tisztázandó kérdés, hogy mit nevezünk allergénnek. Ezek többnyire fehérje természetű, nagy molekulasúlyú anyagok, amelyeket idegenként ismer fel a szervezet, és így ellenanyagot termel ellene. Leggyakoribb táplálék allergének például a tej, tojás, hal, olajos magvak és a citrusféleségek. A citrusféleségek közül talán megemlíteném, hogy vezető helye van most már a kivi, a banán és a narancs. Az allergének java része legtöbbje a táplálékkal, illetve légutainkon keresztül jut a szervezetünkbe, így ahogy említettem, a táplálékon keresztül jutnak be ezek az anyagok, és a leggyakoribb légúti allergének pedig a házi poratka, a pollen, vagy virágporok, az állati szőrök és penészgombák. Az allergiát, mint betegséget, ha meghatároznánk, akkor az első és legfontosabb tény, hogy az allergia veleszületett hajlam talaján alakul ki. Az immunrendszer tévedéseként is felfogható, hiszen a szervezet számára a környezet ártalmatlan anyagaira az immunrendszer úgy reagál, mintha azok veszélyesek lennének, és védekezésként védőanyagokat, úgynevezett ellenanyagokat termel ellene. Az allergiás hajlamot génjeink határozzák meg. Az allergénnel való ismételt találkozás alkalmával, tehát egy lényeges, hogy az ismételt találkozás alkalmával, a már korábbi találkozások során termelődött ellenanyaggal kölcsönhatásba lépve beindít egy láncreakciót, amelynek eredményeként különböző szervi tünetek alakulnak ki. Az allergén behatolási helyétől függően különböző tünetek alakulnak ki, így a legismertebb, amit itt már mi a folyosón is tapasztaltunk, ugye az allergiás szénanátha, amire jellemző a nyálkahártya duzzadása fokozott váladékképződés. Aztán a másik behatolási kapu a légutaknak a lentebbi szakasza, ami hőrgyulladást, illetve asztmát okoz. Aztán ha a kötőhártya a behatolási kapu, akkor természetesen kötőhártyagyulladás, vagy ételallergia alakul ki, hogyha a gyomorbéltraktuson keresztül jut, vagy ha a bőrön keresztül, akkor ekcéma, allergiás kiütés, illetve a behatolási kapunak egy ritka, de nagyon veszélyes, úgymond életveszélyes reakciója a darázs és méhméreg allergia. Tekintsük most át az allergiás reakciónak a sémás mechanizmusát azért, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogyha valaki ismételten találkozik az allergénnel. Allergén, ami bejut a szervezetbe, idegenként ismeri föl a szervezet, és az immunrendszerünknek első védvonalában lévő úgynevezett falósejtek bekebelezik, feldolgozzák, és a már feldolgozott, megjelölt allergént a sejtfelszínre bocsátják. A sejtfelszínen lévő allergén utána a sejtből felszabadult kémiai anyagok útján oda hívja az immunrendszer egyéb sejtjeit, így például a T-limfocitákat, amik segítő sejtek, és ebben a védekező mechanizmusban nagyon fontos szerepük van. Ezek az úgynevezett segítő sejtek, tehát kémiai kommunikáció útján fognak odajutni az adott helyre, és két szerepet töltenek be. Egyrészt fogják serkenteni az egyéb sejteket, ezek az úgynevezett B-limfocitát, amik azután újabb sejteket, az úgynevezett plazmasejteket fogják serkenteni arra, hogy most már termeljenek ellenanyagot, és itt látjuk a legvégén ennek az allergiás reakciónak a végtermékét, azaz az ellenanyagot. Tehát látjuk a szervezetnek a csodálatos működését, hogy milyen kémiai anyagok útján kommunikálnak az egyes sejtek, és micsoda összerendezett összhangban működnek. Ugyanakkor vannak olyan sejtek is, amik szintén kémiai közvetítő anyagok útján kapcsolódnak be ebbe a reakcióba, ugyanis hogyha a szervezet már úgy ítéli meg, hogy kellő mennyiségű ellenanyagot termelt, akkor ezek a bizonyos szupresszor, tehát elnyomó sejtek, ezek lefújják az egész reakciót, és így megáll a folyamat. Ez tulajdonképpen egy önmagát gerjesztő folyamat, tehát amikor beindul, akkor nagyon nehezen lehet leállítani. Ahogy mondtam, ezek a szupresszor elnyomó sejtek képesek erre. Ennek a küzdelemnek a nyomaként ott maradnak részben az ellenanyagok, és részben pedig úgynevezett memória sejtek. A memória sejtek azok, amik megjegyzik az antigénnek vagy allergénnek a szerkezetét, és visszaemlékeznek rá, hogy a legközelebbi találkozás alkalmával, amikor jelentkezik, mondjuk legyen a házi poratkának az ürüléke, vagy virágpollen, vagy pedig valamilyen fehérje természetű anyag, akkor ezt azon visszaemlékeznek rá, és azonnal serkenteni fogják a szervezetet, hogy dobja be a már korábban képződött, részben lekötött, a sejtfelszínekhez lekötött, részben pedig keringő ellenanyagokat. Tehát a memória sejteknek ez a legfőbb funkciója. Akkor, amikor ismételten bejut az allergén a szervezetbe, most mondjuk beszéljünk virágporról, akkor a sejtfelszínén ott lévő ellenanyagok, amiknek két-két karja van, a két kar közé beékelődik egy allergén, és így, miután ez a kapcsolódás létrejött, egy olyan reakciót indít el a sejt belsejébe, hogy szétdurran a sejt, és ezek az úgynevezett hízósejtek, mikor szétdurranak, akkor szabadul föl belőlük az a hatóanyag, amit például mindenki számára ismert, a hisztamin, ami felelős. Természetesen mások is vannak, hisztamin, szerotonin, bradikinin és egyéb kémiai mediátorok, amiknek az a következménye, hogy kialakul az elsődleges reakció, az, ami általában 5, 10, 15 vagy maximum 20 percen belül kialakul. Tehát valaki kimegy a levegőre, beszippantja a nyárfapollent, vagy pedig a mogyoró pollenjét, és 5-10 percen belül elkezd tüsszögni azért, mert már korábban a szervezetében ott voltak a megtermelődött ellenanyagok, és mikor újra találkozik vele, akkor jön létre a detonáció, és akkor jelentkezik ez a tünetegyüttes. Ezek a korai tünetek, ugye, ahogy említettem, mindenki által ismertek, a nyálkahártya duzzanat bárhol, a behatolási kapunál, tüsszögés, orrfolyás vagy hörgőgörcs, akár eszméletvesztés, sokos állapot is kialakul. Ezen közben, a reakciók közben nem csak az úgynevezett előképzett, tehát már ott jelenlévő anyagok vesznek részt, hanem újak is szerepelnek, újak is képződnek, amik aztán a folyamat elhúzódásáért felelősek. Ugyanis ez a korai reakció, ez általában lezajlik egy 20-30 perc alatt, és a késői reakció pedig az, amikor például kialakul egy asztmás görcs, vagy pedig perzisztál mondjuk valakinek a kiütése. Most az a kérdés, hogy én is lehetek-e allergiás, vagy akik itt vagyunk, lehetünk-e allergiásak? Ahogy említettem már, örökletes tényezők alapvetően meghatározzák. Mégpedig az a tapasztalat, hogy egyes családokban halmozottan fordulnak elő szervi lokalizációjú allergiás betegségek, és a tudomány mai állása ismeretei szerint az allergiás immunválasz különböző részleteiért felelős géneket mintegy 6 különböző kromoszómán sikerült megtalálni. Tehát nem egyetlen hibás gén az, ami felelős az allergia kialakulásáért, hanem, ahogy említettem már, többet is sikerült azonosítani. Az allergiás betegségek várható kockázatát látjuk ezen a táblázaton, ahol ugyanis azt látjuk, hogy ha mind a két szülő például vagy asztmás, vagy szénanáthás, tehát úgy mondjuk, hogy azonos szervi lokalizációjú allergiás betegségben szenved, akkor a születendő gyermeknek 60-80%, tehát igen magas esélye van arra, hogy ő is allergiás beteg lesz. Ha mind a két szülő allergiás, de az egyiknél mondjuk ételallergia szerepel, a másiknál szénanátha, akkor ez a gyakoriság csökken, és így, ahogy látjuk felsorolva, hogyha csak egy szülőnél van, vagy egy testvérnél, akkor mindig kisebb a találati arány, de hát gyakorlatilag egyikünk sincs bebiztosítva arról, hogy esetleg nem leszünk allergiásak, hiszen az életkor bármelyik szakaszában kialakulhat, nem csak a korai szakaszban, hanem a későbbiekben is allergiás betegség. A rendelőbe például egy 70 éven felüli idős nőbeteg jelentkezett nálam, és hát kezeit széttárva csodálkozott és okvetetlenkedett, hogy nálunk a családban senkinek nem volt allergia, megértem 70 évet, és most lettem allergiás. Igen, mert ekkorra éred be a különböző külső hatásoknak a keserű gyümölcse, amiről majd természetesen fogunk még beszélni. Tehát az allergiás betegség kialakulása attól függ, hogy a genetikailag predisponált egyén mikor, tehát az életnek milyen szakaszában, milyen dózisban, és mennyi ideig van kitéve allergén expozíciónak, és ezen közben pedig milyen tényezők hatnak. Ez egyértelmű, ugye? Tehát itt ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük. A táplálkozás során elsősorban gyermekkori allergiák alakulnak ki. Ugye a középen látjuk a genetikai hajlamot, amit örökölt az újszülött. Ha találkozik az allergénnel, mondjuk a tejjel, vagy találkozik esetleg a köldökzsinóron keresztül az anyai szervezetet ért például a házi poratka behatásnak, akkor a szervezete érzékenyítődik, szenzitizálódik ezzel az anyaggal szemben, ekkor még nem alakult ki az allergiás tünet, ekkor még csendben van a szervezet, hanem hogyha újra jelentkezik az allergén, tehát ismételten bejut a szervezetbe, akkor alakulnak ki a különböző tünetek. Így például ugye az emésztőrendszeri tünetek, a légzőszervi tünetek, a bőrtünetek, és ritka esetben az anafilaxia, vagyis anafilaxia sok, tehát ez közvetlenül az életet veszélyezteti. A csecsemőkorban az immunrendszer még éretlen, és a bélnyálkahártya is fokozottan áteresztő, és ezért a leggyakoribb a táplálékallergia. A bélnyálkahártya hatalmas felület a szervezetben, amin keresztül az éretlen immunrendszerű csecsemőnél gátlástalanul juthatnak át, tehát úgymond ellenőrzés nélkül az allergének, és így alakítják ki a táplálékallergiát. A leggyakoribb oka lehet a tej, a szója, a tojás, és a különböző citrusfélék, amit már említettem, kiwi, banán a leggyakoribb. Felnőtt korban a táplálékkal bejutott allergének közül szintén a tehéntej és a különböző tejtermékek jönnek szóba allergénként, különösen az érett sajtok, amik aztán erjedési penészt is tartalmaznak, tehát így most már nem csak a tejfehérje, hanem a benne lévő penész is allergizál, a tojás, a halfélék és a kagylófélék. Gyümölcsök közül leggyakoribb az eper, málna, őszi barack, a dinnye és a banán. A zöldségfélék közül leggyakoribb allergizáló a paradicsom, az uborka, a zeller, paraj, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon sokféle, bármely élelmiszerből, táplálékból, ami képes allergiás reakciót kiváltani. A diófélék közül különösen a diómandula, a mogyoró és a gesztenye az, ami allergiás reakciót válthat ki. A méz és a propolis az, ami kevesek által ismert, nagyon gyakran természetes gyógyszerként használják, és valóban nagyon jó is, de különösen a virágpor allergiában szenvedőknél allergiás reakciókat válthat ki, részben azért, mert virágport tartalmaz mindkettő, vagy pedig a propolis esetében még ezen túlmenően a fahéj és a benzoésav, amit tartalmaz, ez komolyan allergizálhat. Általános tüneteket ugyanúgy okozhat, mint helyi tüneteket, például valaki propoliszos cukorkát szopogat el, akkor lehet egy olyan nyálkahártya duzzanat, ahogy a nyelve alig fér be a szájába. Természetesen még egyszer nem szabad próbálkozni ezzel. Ez azt lehet mondani, hogy előre senkinél nem lehet tudni, ez a puding próbája megeszi, és megtudja, hogy allergiás-e vagy rá vagy sem. De még egyszer az oroszlán bajuszát természetesen nem bölcs húzogatni, hogy aztán újra panaszt okozzon. A vanilin és a fahéj, tudjuk, hogy nagyon sok élelmiszerben egyrészt aroma és ízjavító anyagként előfordul, és viszont a kozmetikai iparban tisztálkodó szerek, dezodoráló szerek és a fogkrémek előállításánál is felhasználják, és így történhet meg az, hogy különböző kozmetikumok használatakor helyi allergiás reakció alakulhat ki. Hát itt látjuk egy kicsit képszerűen, hogy jobban megmaradjon, hogy mik azok, amik tulajdonképpen természetes velejárója a táplálkozásunknak és élelmünk javarészének, és mégis előfordulhat, hogy allergizálnak. A gyorséttermi szendvicsekben lévő húskészítményekben nem csak a húsnak a fehérjéje, hanem a mesterséges körülmények között nevelt antibiotikumokkal és hormonokkal kezelt, vagy szójával dúsított táppal etetik az állatokat, és ezeknek a húsát dolgozzák fel. Tehát látjuk, hogy sokféle súlyosbító körülmény van az ilyen tömegesen termelt húsok fogyasztásánál. Ugyanakkor ezekbe a szendvicsekbe még olyan salátákat is tesznek, vagy pedig külön készítik a salátákat, amelyeket védőgázzal tartósítanak, és különböző kemikáliáknak teszik ki. Tehát így ezek, mint egy kísérő adjuvás tényezőként halmozzák az allergiára való hajlamot. Tehát semmiképpen nem tanácsos ezeknek a fogyasztása. A természetes körülmények között nevelt gabonával etetett és zöldfüvet csipegető pipi bizonyára nem kerül egyik hűtőládába se, a hűtőpultokba, a nagy bevásárlóközpontba és a hús készítményekbe se ezeket teszik, hanem, hogy említettem, a nagyüzemileg termelt húsokat még külön papainnal például kezelik, amivel szebbé, pirosabbá teszik, és így aztán az allergizáló hatását természetesen fokozzák. Hát a borban lévő borpenész, vagy a sört is mondhatnám, a kolbász, a különböző tenger gyümölcsei, ezek mind a részben a bennük lévő penész, illetve a magas hisztamin tartalma miatt váltanak ki nagyon sokszor allergiás reakciót. Ezek általában bőrkiütésben nyilvánulnak meg, vagy viszkető csalánkiütésben, vagy pedig helyi ödémában. Sajnos az élelmiszereink közül kedvenc helyen szerepel a különböző puding és a fagylaltoknak a fogyasztása, amiknek javarésze különböző színezékkel van ellátva, és így teszik tetszetősebbé, ízfokozók, színezőkkel, dúsított táplálékok, fokozottan allergizálók. Különösen a narancssárga és a piros színűek azok, amik allergizálóak. Tehát ezeket nem sorolnám föl, figyeljünk oda, hogy a narancssárga és a piros tilos. Jó? Aztán egyre inkább szeretik látogatni a különböző kínai éttermeket és a gyors étkezdéket, ahol nem is annyira az allergia okozza a panaszt, hanem az úgynevezett adverz reakció, ami ott a kötényen van látható. Az adverz reakció az azt jelenti, hogy nem ez szerint a mechanizmus szerint, ahogy elmondtam, reagál a szervezet, hogy úgynevezett immunglobulin termel az allergénnel szemben, hanem mivel hasonló, nagyon hasonló, de nem ugyanaz az allergénje, ezért úgy reagál rá, mintha valós allergén lenne. Például a különböző fűszerek csinálják ezt, amit a kínai éttermekben használnak. Most már a táplálékon, illetve a légutakon bejutó allergéneken kívül a külső tényezőket is nézzük meg, amelyek a mi civilizációs életkörülményeinkkel kapcsolatosak. Ezek az ártalmak játszanak leggyakoribb szerepet a légúti allergia, így a szénanátha és az asztma vonatkozásában. Láthatjuk itt a kipufogó gázokat termelő gépkocsiknak az áradatát. Megfigyelték azt, hogy azokon a helyeken, ahol például autópályák mellett laknak, sokkal több a pollenallergiás beteg, mégpedig arra megfigyelésre jutottak, hogy különösen a dízel üzemű gépkocsiknak, illetve a kipufogó gázának a kis szemcséjére rátapadnak a pollenek, és így válik hatványozottan allergénné, drasztikusabb allergénné. Tehát vannak úgynevezett gyenge allergének, és vannak igen erős allergének, és így teszi még erősebb allergénné például a kipufogó gáz. Vagy ugyanígy mondhatnám a levegő légköri szennyezést, vagy pedig az életmódunkkal, építkezésünkkel kapcsolatos, hogy panelházak, hát mondjuk itt éppen felhőkarcoló van, de a panelházakkal kapcsolatos építkezési mód az is oka lehet az egyre szaporodó allergiás megbetegedéseknek. És különösen az ilyen helyen elszaporodó csótányok, amiket aztán nem igen lehet kiírni, vagy vegyszerezik, akkor a vegyszerrel lesz valaki allergiás, be is kerültünk már ebbe a mókuskerékbe, hogy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nincs kiút, tehát a környezeti civilizációs ártalmakkal már meg is csináltuk ezt a bűvös kört, hogy allergizálódik a lakosságnak javarésze, próbálkozunk ellene védekezni, több-kevesebb sikerrel, de azért az a jó hírem, hogy azért mégiscsak lehet tünetmentes állapotot előidézni. A panel házakkal kapcsolatban még fölhívnám a figyelmet arra, és nem csak a panel lakásokkal kapcsolatban, hanem az építkezéssel, hogy különösen nagyon nagy előszeretettel használják a műanyag nyilászárókat. Ez is ugye korunk találmánya. A régi fa nyilászáró szerkezeteknél az a lényeg, hogy az idő múltával ezek egy kicsit zsugorodnak, száradnak, és nagyon jól szellőzik a lakás, még akkor is, hogyha nem nyitnak ablakot, ajtót. A műanyag nyilászárók olyan tökéletesen zárnak, hogy nincs levegőáramlás, hamar bepenészedik, és különösen akkor, hogyha még ráadásul párásítót is használnak a lakásokba, úgymond, hogy száraz a levegő, és ezért párásítanak. Sokat tettek annak érdekében, hogy kialakuljon a szénanátha és az asztma. Tehát a különböző tényezők, a genetikai ártalmak, az allergének, a környezeti tényezők együttes hatása mellett a lelki tényezőkre hívnám fel a figyelmet. A lelki tényezők közül különösen a negatív stressz az, ami ha halmozottan jelentkezik, nagyon jó meleg ágya az allergiás betegségeknek is, különösen az asztmának. Nem tudom, valaki hallott-e már arról, hogyha valakit, tehát eleve megvan az allergiás hajlama, asztmás betegség kialakult, de hosszú ideig tünetmentes, viszont ha sok aggodalom, gond, bánat éri, például a nagymamát nem engedik a kisunokájához, egyre másra asztmás rohamot kap. Valaki bemegy a munkahelyére, meglátja a főnökét, azonnal csalánkiütéses lesz. Tehát kicserélik a főnököt, elmegy más munkahelyre, nincs csalánkiütés. Tehát igenis a lelki tényezőknek óriási szerepe van, és akkor itt hadd említsem meg ezt a bibliai helyet, amit nagyon előszeretettel szoktunk idézni, hogy a vidám elme jó orvosság úr szolgál, és hogy le ne menjen a napati haragotokon. Tehát ha rendszeresen haragot táplálunk a szívünkbe, olyan kémiai mediátorok szabadulnak fel, amik fokozzák az allergiás tüneteknek a kialakulását, illetve azoknak a jelenlétét. A környezeti ártalommal szemben, ha ugye a zöldeknek a munkásságát nézzük, elsősorban a nagyüzemeknek a kéményéből kiáramló füsttel kapcsolatban különböző indítványokat intéztek, és ugyanakkor nem gondolunk arra, hogy a dohányzás az egyik legsúlyosabb környezeti szennyező anyag, ami, illetve cselekmény, aminek során tízezerszer több szennyező anyag kerül a levegőbe és magának a dohányos embernek a tüdejébe, ami az immunrendszerünket olyan módon károsítja, hogy a behatolási kapu, ami a leginkább ugye a légutaink, a szájnyálkahártya és a hörgőnyálkahártya, ezeket károsítja, és így az allergiás hajlamot fokozza. Tehát egy ekkora hatalmas felületen, mint mondjuk a tüdőnk, ami egy teniszpályának megfelelő nagyságú felületen fogadja ezeket a különböző szennyező anyagokat, amiknek a sokasága mellett ugye az allergén nagyon sok káros hatást eredményezhet a szervezetünkben. Hát most akkor nézzük, ugye a gyermekkorban elmondtam a leggyakoribb allergiás betegségeket, felnőtt korban pedig a leggyakoribb allergiás betegség ugye a szénanátha. A hörgőasztma, a táplálékallergia és a rovarcsípés, ezek így talán előfordulási gyakoriságot is jelentenek. Hát az allergiás náthának a tünetei tulajdonképpen nem olyan egetrengetőek. Az, hogy valaki 20-30-at tüsszent egymás után, viszket az orra, aztán napi 100 papírzsebkendőt használ el, és ordogulás jelentkezik a légutai, nem szellőznek. Ez végül is nem veszélyezteti közvetlenül az életet, de gondoljunk csak arra, hogyha valaki például autót vezet, vagy pedig motoron van, és elkapja egy ilyen allergiás nátha, egy ilyen roham, és elkezd tüsszögni, balesetveszélyes, akár az illetőnek az életébe is kerülhet közvetlenül, hiszen amikor tüsszent, akkor a látását is elveszíti, és nem tudja kontrollálni a menetirányt. Ennek az okozója leggyakrabban a házi poratka. Gyakorlatilag nem lehet házi poratka allergénmentessé tenni egy lakást, mert nem tudunk úgy tisztítani lakást, hogy ne kerüljön be. De egy biztos, hogy sokat tehetünk az ellen, hogy ne legyen olyan magas koncentrációban jelen. Tehát ott az allergiás betegségek kialakulásánál az egyik fontos tényező, ugye, hogy mikor és milyen hosszú ideig vagyunk kitéve allergén hatásnak, és ez milyen koncentrációban jelentkezik a szervezetünkbe. Tehát ha bekopogtat a házi poratka, ugye, ami egy mikroszkopikus nagyságú rovar, ennek a házi poratkának a kedvenc tápláléka a szőrtól a bőrnek a hámló része, és ezzel táplálkozik, és tulajdonképpen az atkának az ürüléke az, ami allergizál. Ez pedig a száraz lakásban ajtónyitáskor, vagy végig siet az ember a szobán, már is a levegőbe bekerül, és ez belélegezve kiváltja az allergiás reakciót. Természetesen, hogyha rendszeresen próbálunk vizes takarítást csinálni, nem szőnyegpadlós a lakásunk, és nem padlófűtéses, akkor a házi poratkának a kedvező életfeltételeit rontjuk, és ilyen módon akkor az allergiás tünetek sem alakulnak ki, vagy nem olyan intenzíven. A másik leggyakoribb allergén a légutakon bejutó különböző virágpor és pollenek, így majd az előadás végén, aki óhajt vehet majd ezekből a szórólapokból, ahol föl van tüntetve a pollen naptár. Ugyanis megfigyelés útján tudjuk, hogy az évnek bizonyos szakaszában milyen pollenek kerülnek a levegőbe. Nem minden pollen allergizál, vannak különösen allergizáló pollenek, amiknek a igen kis mennyisége is komoly betegségtüneteket okoznak, ilyen például a nyírfa, mogyoró vagy az éger, aztán az angol perje. Itt bal oldalon lehet látni magukat a virágokat, illetve hát a barkát, és jobb oldalon pedig ezeknek a pollenjeit. Lehet látni, hogy amelyiknek simább a felszíne, például mint az angol perje, ezek kevésbé allergizálnak, természetesen ez is allergén, de például a parlagfű, aminek ilyen kiálló hegyes tüskéi vannak, ezek annyira nagyon be tudják fúrni magukat a nyálkahártyára, hogy hosszú ideig ott tartózkodnak. Nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy ne legyünk pollenallergiásak, vagy legalábbis a tünetek ne legyenek olyan intenzívek. Például pusztán azzal, hogy rendszeresen lehet kapni ilyen tengervizet, amit vagy egyszerű csapvízzel kimossuk az orrnyálkahártyát, tehát nem hagyjuk, hogy hosszú ideig ott legyen a nyálkahártyán a pollen, vagy ugyanígy naponta hajat mosunk, és akkor kimossuk a polleneket a hajszálak közül, vagy például nem szárítjuk ki a pollen szezon közepén a ruhákat, hogy aztán utána egy csomó pollent behozunk a lakásba, és aztán mikor elraktározzuk a szekrénybe, akárhányszor elővesszük, mindig a pollen hatásnak leszünk kitéve. Említést tennék még a keresztallergiákról. A keresztallergia az azt jelenti, hasonló, mint az adverz reakció, hogy például bizonyos polleneknél, mint a nyírfa is, látjuk itt felsorolva, hogy arma, körte, cseresznye, őszi balasz, sárga balasz, szilva, vagy kivi, mogyoró, mandula, zeller, vagy sárgarépa, burgonya fogyasztásakor előfordulhat. Nem feltétlenül fontos, de előfordulhat, hogy hasonló tünetek alakulnak ki. Például, hogyha valaki nyírfa, ugye az a nyírmogyoró, meg az éger, ezek a korai virágzású fák, ezek általában február-márciusban jelentkeznek. Ha ebben a szezonban valaki észreveszi azt, hogy például körte, vagy pedig mogyoró, vagy kivi fogyasztás, akkor kapar a torka, és tüszögéses rohama lesz, akkor legbölcsebben teszi, hogyha ezeket az élelmiszereket nem fogyasztja, legalábbis ebben az időszakban, amikor nagy mennyiségű ellenanyag van jelen a szervezetében. Vagy ugyanígy például a fűpolleneseknél nagyon sokszor a görögdínye, narancs, vagy paradicsom, mogyoróit látjuk felsorolva. Ezek az ételek, amik szintén kiválthatnak reakciót, mégpedig azért, mert ezeknek is hasonló az allergenitása, mint például a fűpollennek. Ugyanígy a parlagfűnél nagyon ismerős, hogy dinnye szezonban szegény parlagfűvesek nem elég, hogy alig látnak a náthától, még a görögdinnyét sem fogyaszthatják sok esetben. Most nagyon érdekes, hogy egy idő után viszont kialakul egy bizonyos tolerancia, tehát ha a parlagfűves egyszer-kétszer elő észrevette, hogy beduzzadt a garatja és viszketett a szájpadlása, a dinnye fogyasztása után, ha kihagy egy bizonyos időszakot és újra megpróbálja, előfordulhat, hogy nem okoz panaszt, de ha ismételten panaszt okoz, nem szabad ezzel kísérletezni, mert komolyabb tünetek alakulhatnak ki. Ugyanígy az ürömnél, hogyha ugye a parlagfűvel azonos botanikai csoportba tartozik az üröm, ez egy gyomnövény, és itt is például a napraforgó, vagy sárgarépa, zeller, ezeknek a fogyasztása okozhat szintén hasonló tüneteket. Hát ez, amit említettem, hogy kevésbé gyakori, de az életet közvetlenül veszélyezteti a méh és darázsméreg allergia. Itt nem kell hosszú idő a szervezetnek a reakció lebonyolításáért. Ha valakinél olyan tünet alakult ki, hogy ugye a darázsméregnél tudjuk, hogy mindig nagyon erős helyi reakció alakul ki, de hogyha az illetőnek nem voltak kísérő tünetei, például, ilyen belső nyugtalansága volt, verítékezett, gyors szívdobogásról tett említést, tehát ha ilyen általános tünetekkel együtt nem járt, a nagy duzzanat önmagában még nem jelenti azt, hogy valaki méh vagy darázsméreg allergiás, de hogyha egyszerre több méh csípi meg, mondjuk a méhésztés rá támadnak a méhek, akkor önmagában a méreg mennyisége az, ami kiváltja az általános reakciót. Ez természetesen szakembernek a feladata, hogy megállapítsa, hogy most ez konkrétan méh vagy darázsméreg allergia, és míg a többi allergiánál az úgynevezett allergén karencia, tehát hogy nem viszünk be a szervezetbe allergént, ez önmagában már a gyógyulásnak az egyik fontos pillére, míg a darázs-méhméreg allergiánál viszont kötelező az úgynevezett hiposzenzibilizálás, az a leszoktató kezelés, amikor a méh vagy darázs-méreg anyagát egészen higított formában kezdjük adagolni az illetőnek injekció formában, és így mintegy a szervezetben már ott lévő ellenanyagokat ellopjuk, és így, ha ez egy hosszú folyamat természetesen, éveken át kell az illetőt emelkedő dózisú méreganyaggal kezelni, és ezáltal mintegy leszoktatjuk a szervezetét arról, hogy ilyen fokozott módon reagáljon a méh vagy darázsméregre, és ez az egyetlen allergiás betegség, amiből ki lehet gyógyulni így, hogy hiposzenzibilizáljuk az illetőt. Azért majd még erről fogok mondani mást is. Tehát az allergiás betegségeknek az a része, hogy mikor kezdődik, mikor alakul ki, az anyaméhben előzhető meg legelőször. Az anya által elfogyasztott étel ugyanis bizonyos alkotó elemei átjutnak a köldökzsinóron keresztül a magzatba, és így allergizálódik már a magzat. Kimutatható, hogy 22 hetes magzat már azzal az immunreakcióval, azzal a bizonyos T-sejtes immunreakcióval képes válaszolni már az anyaméhben. Az anyaméhben történő szenzitizálódás, tehát érzékenyítődésen túlmenően, ha a terhes anya dohányzik, ezzel gátolja az méhében fejlődő magzatnak a fejlődését, és így az immunrendszerének az érését is. Tehát a dohányzó anyának a csecsemője éretlenebb állapotban jön a világra. Mit tudunk tenni a csecsemőkorban, hogy ne alakuljon ki lehetőség szerint az allergia? A legtöbbet teheti az anya, hogyha anyatejjel táplálja legalábbis 6 hónapos koráig a csecsemőt. Különösen nagy szerepe van az első hetekben, hónapokban történő szoptatásnak, mert ekkor készen kap a csecsemő olyan immunanyagokat, amelyek segítenek neki a szervezetébe jutott különböző allergéneknek a feldolgozásában. Tehát rendkívül fontos az anyateljes táplálás. Aztán a környezeti allergéneknek a kerülése. Ugye az anyateljes táplálás. A környezeti allergének közül elsősorban megemlíteném a nagyon divatos plüssmacikat és a különböző plüss állatokat. A legkedveltebb helye a házi, lakozási helye a házi poratkának. A plüss állatokat ugyan ki lehet mosni, meg van rá lehetőség, hogy megöldököljük ezeket az allergizáló állatokat, például úgy, hogy betesszük a mélyhűtőbe, vagy kitesszük a mínusz 20 fokos hidegbe, akkor biztos, hogy elpusztulnak, de jön a következő, és akkor újra megtelepszik benne. Tehát ezért nagyon fontos, hogy lemosható játékai legyenek a gyermeknek. Azon kívül tolpárna, toltakaró természetesen szintén kedvenc helye, ezt ki kell cserélnünk feltétlenül műszálasra, és hát természetesen a matraca is műszálas legyen. Felnőtt korban, ugye, ahogy említettem, az allergiás betegségek megelőzésének az egyik jó lehetősége, hogy helyesen táplálkozzunk, megfelelő lakáskörülményeink legyenek, amit már említettem, stresszmentes élet és lehetőség szerint a légszennyezést kerüljük.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz,

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Járt Jézus esküvőn? Hogyan látta a házasságot? Mit tehet Jézus az én családomért? A kánai mennyegző felidézése majd segít választ kapni ezekre a kérdésekre. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát. Korunkban a család, a házasság válságát éljük. Mit tanít a Biblia házasságról? Mit tehetek a saját házasságom érdekében? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek a tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium a második fejezetében olvassuk az első versekben. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Ezzel a rövid bevezetővel indul Jézus Krisztus első csodájáról szóló beszámoló. Ebben találjuk, hogy Jézus Krisztust meghívták egy esküvői ünnepére, valószínűleg Jézus rokonságához tartozott az ifjú pár. És ezen az esküvőn egy olyasmi történt, ami rendkívül nagy szégyent jelent egy házigazda, egy vendéglátó számára. Elfogyott az innivaló. Hogy milyen borról van itt szó, arról sok vita folyt már a teológusok, a bibliakutatók körében. Azonban ezt a bibliai beszámolót összevetve a Biblia sok más igehelyével könnyen megérthetjük, hogy édes borról, szőlőléről vagy köznyelven szólva mustról volt szó. A lényeg azonban nem is ezen van, hanem Mária kijelentésén. Valamit mondnéktek, megtegyétek. Jézus Krisztus jelenléte ezen az esküvőn, és ennek a csodának a megtörténte, amely első volt Jézus Krisztus csodái sorában, elárulnak valamit arról, hogy mekkora fontosságot tulajdonított Jézus Krisztus a családnak. A család egy isteni intézmény, szoktuk mondani, és ez egy olyan valami, amit teremtéskor kapott ajándékba az emberiség. Talán emlékszünk még a történetre, Ádámot megteremtette az Isten, az Édenkertbe helyezte, de Ádám nem érezte jól magát. És erre a hiányérzetre válaszképpen Isten adta neki élettársát, Évát. Habár Ádámot és Évát Isten nem egy pillanatban teremtette meg, mégis tervében volt mind a kettő. Néhány percig azonban mégis magára hagyta Ádámot, hogy érezze át az egyedüllét súlyát. És az űrre, amely Ádámban keletkezett, válaszképpen Isten adta Évát, és a Biblia megjegyzi, mint hozzáillő segítő társat. Azonban, ahogy az egészség, a környezet, a természet megrongálódott, degradálódott az idők során a bűn miatt, ugyanígy a házasság is. Manapság már kevés ember tudja sajnos elmondani, hogy az ő élettársa hozzáillő, és hogy az ő házassága kiegyensúlyozott és boldog. Az a probléma, amely jelentkezett a kánai mennyegzőn, látszólag komoly probléma volt. Azonban Jézus Krisztusnak már elő volt készítve a megoldás, és tudta is, hogy mit fog tenni, kiderül ez azokból a szavaiból, amelyeket édesanyjához, Máriához intézett. Még nem jött el az én órám. Volt tehát egy kitűzött pillanat, egy eltervezett idő, amikor Jézus a már elgondolt megoldást gyakorlatba fogja ültetni. Rövidesen el is jött ez az idő, és mindenki megkönnyebbülésére tovább szolgálhatták fel a felszolgálók az édes italt. Ez a rövid kis esemény sokkal nagyobb jelentőséggel bír annál a néhány vedernyi édes italnál, amivel Jézus Krisztus megszaporította a házigazda készletét. Ennek a rövid kis eseménynek nagy jelentősége van családainkra nézve. Sokan gondolkoznak azon, hogy miért megy olyan rosszul a családi életük, és amikor néhány év után a lázas szerelemből heves perlekedés, és ne talántán még válás is lesz, azon csodálkoznak az érintett felek, azon csodálkozik a rokonság, az ismerősök. Hogy történhetett ilyesmi? Nagyon szerették egymást, hogy jutottak idáig? Az érintett felek sem tudják, senki sem tudja, de kénytelenek megállapítani, hogy házasságuk zátonyra futott. Vajon hol van a probléma? Mi hiányzott? A Prédikátor könyvében a 4. fejezet 9-től 12-ig terjedő verseiben Bölcs Salamon beszél egy olyan kötőanyagról, amely házas életünk tégláit össze tudja tartani, és ezt a falat erőssé tudja tenni bármilyen probléma, bármilyen családunkat megrázó vihar között is. Egy érdekes példázatot használ ezekben a versekben Bölcs Salamon. Azt mondja, hogy jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti, hogyha az egyik fázik, a másik megmelegíti, s a végén a 12. versben levonja a konklúziót, a hármas kötél nem hamar szakad el. Vajon miért van itten a hármas szám, amikor az előző mondatokban csupán két emberről beszél? A házas életünket összetartó erő, mondhatnánk úgy, malter, ami összeragasztja házas életünk tégláit, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Éppen ezért mondja ő maga egyik beszédében, hogy amit Isten egybe szerkesztett, embernek nincs joga, és nem is választhatja el. Ebben a mondatban fogalmazza meg tehát Jézus Krisztus saját szerepét az emberek családi életében. Ő az, aki összetartja a családot. A család válságát élő kor számára azonban nem olyan fontos, nem olyan komoly dolog Jézus Krisztusnak a családban vállalt szerepe. Manapság már az ember felvilágosult lett, ismeretei szélesedtek, rájött arra, hogy sokkal több mindent meg tud oldani, mint valaha is gondolta volna, éppen ezért azt hiszi, legjobb, ha a maga útját járja. Így legalább megszabhatja életének az irányt, és az ő problémáit majd így vagy úgy megoldja. Azonban sok olyan dolog van az életben, s közöttük az egyik, a családi élet megromlása, amely előtt kénytelen-keletlen fejet kell hajtanunk és be kell ismernünk, hogy kevés hozzá az erőnk és a tudásunk, hogy csak úgy gomnyomásra vagy valamilyen csodaszerrel ezeket rendbe hozzuk. Jézus Krisztusra van szükség ahhoz, hogy a családot megerősítse. Réjá van szükség ahhoz, hogy a családot összetartsa. A kánai mennyegzőn valószínűleg kevesen szereztek tudomást arról, hogy fogytán van az ital. Valószínűleg csak a násznagy, néhány felszolgáló, és talán az ifjú pár tudott erről a dologról. És azt gondolták magukban, na tessék, még meg se kezdtük, és már is jelentkeznek a problémák. Hogyha így indulunk, mi lesz velünk? Ha már most itt a falu előtt az esküvőnkön lejáratjuk magunkat, hogyan lesz tovább? Ki fogja elhordozni ezt a szégyent? Hogyan mossuk le magunkról? Tartunk még egy esküvőt? Ugyan már. Azonban a kétségbeesésnek ezekben a perceiben Jézus Krisztus biztosította őket arról, hogy a megoldás készen van. Csak türelemmel várják meg azt. Hasonló magatartásra kell nekünk is eljutnunk családi életünk problémái között. Istennél mindig van megoldás. És nekünk türelemmel meg kell várjuk azt, hogy Isten az általa kiválasztott időben közbelépjen. Nehéz ez a várakozás, de tulajdonképpen ez a hit próbája, és hogyha van türelmünk megvárni azt az időt, amelyet Isten előkészített, akkor annál inkább fogunk örülni az ő megoldásának, és ami türelmünk elnyeri jutalmát. Másrészt, ahhoz, hogy Isten részt vehessen a családunkban, ahhoz szükség van valamire. Ajtó mögött a helye a hivatlan vendégnek szokták mondani, és ez esküvői lakomákon különösen így van. Így volt Jézus idejében is, de az a tény, hogy ő ott volt, jelent valamit. Meghívták. Hogy Jézus részt vehessen a mi családi életünkben, nekünk is ezt kell tennünk. Meg kell hívni Jézust. És nem elég őt meghívni alkalmanként, egy-egy ünnepélyes estére, amikor mindenki szépen beszél, kedves a másikkal. Jézus Krisztusnak mindig ott a helye a családunkban, amikor fáradtan hazaérkezünk a munkából, amikor ügyes bajos dolgot kell megbeszélni, amikor nézeteltérések merülnek fel, Jézusnak mindig ott a helye. Gyakorlatilag a család alapítás pillanatában már az azt megelőző tervezgetés során elő kell készíteni Isten helyét a családunkban. Úgy, hogy tette az az ifjú pár is annak idején, 2000 évvel ezelőtt keleten, amikor Jézust meghívta az ő esküvőjére. Nekünk is meg kell hívni Jézus Krisztust, hogy legyen ott a mi házasságkötésünk pillanatában. Legyen ott házas életünk minden percében. Adjon nekünk tanácsot, adjon nekünk bölcs gondolkozást, hogy családi életünket keresztényhez, Istenhez méltó módon tudjuk vezetni. Meg kell hívnunk Istent akkor is, ha úgy érezzük, hogy családi életünk elromlott, és eddig nem volt benne Isten. Ami eddig volt, volt, de ami ezután jön, az tőlünk függ, és hogyha Jézus Krisztust meghívjuk családi életünkbe, ő képes megjavítani az elromlott, zátonyra futott kapcsolatokat. Volt olyan család, amelyben a házas felek olyan módon sértették meg egymást, hogy azt sem emberi sem jogi szempontból nem lehetett normális körülmények között orvosolni. És mivel mind a ketten letették életüket Jézus Krisztus kezébe, sikerült a családi életüket újból a helyes mederbe terelni, sőt, azt mondják, hogy az ő családi életük teljesebb, mélyebb, örömtelibb, mint azelőtt volt. Hívjuk meg mi is a kánai fiatalokhoz hasonlóan Jézus Krisztust az életünkbe, a családi életünkbe, hogy ő tegye azt boldoggá és teljessé.

0: van reménység.
1: Kedves hallgatóink, ma tovább folytatjuk Van reménység tanulmánysorozatunkat annak ötödik részével, melynek címe Hogyan lehet házasságod boldog és szent? A mai társadalomban szokás beszélni a házasság válságáról, és ezt a kijelentést igyekszik megerősíteni néhány statisztikai adat, amely kiderítette, hogy Európában és többé-kevésbé országunkban is a válások száma az első 5 év után 30-50% között mozog, és inkább közel az 50-hez, mint a 30-hoz. Elmondható tehát, hogy a házasságoknak egyharmada, majdnem fele az első 5 év után felbomlik. Vajon ez a statisztikai kimutatás azt látszik bizonyítani, hogy a házasság egy divatja múlt intézmény? Lássuk, mit mond az Isten igéje, a Szentírás a házasság intézményéről. Mindenek előtt Mózes első könyvében a 2. fejezet 24. versében olvassuk azt a néhány ígét, amelyet Isten az első házaspárnak az egybekelésekor mondott, Ádám és Éva megteremtésekor. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Jól lehet Ádámnak és Évának nem voltak biológiai értelemben vett szülei, őket Isten teremtette. Isten ezeket a szavakat tulajdonképpen azzal a gondolattal mondta el, hogy megszabja vele az útat, amelyen minden férfinek és nőnek a házasság kötés szempontjából járniuk kell. Van itt két fő gondolat, amely a sikeres házassághoz hozzájárulhat. Elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját. Pál apostol ezt úgy idézi, elhagyja az ember az ő atyát és anyját. Szükséges bizonyos kötelékeknek fellazulni ahhoz, hogy sikeresen be tudjunk olvadni egy kapcsolatba. Nem jelenti ez azt, hogy az ötödik parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, érvénytelenné válik a megnősült férjhez ment férfiak és nők számára. A szülők iránti tisztelet és a velükkel szembeni hálaérzet életünk és életük végéig nem hunyhat ki belőlünk. Azonban a szülők befolyásának csökkenni, alább hagynia kell, ahhoz, hogy kialakulhasson egy harmonikus kapcsolat. A másik pedig lesznek egy testi. Vonatkozik ez nem csak a két fél közötti testi kapcsolatra. Jól lehet, az is Isten ajándéka, ha tiszta és egészséges. Azonban ez a lesznek ketten egy testé vonatkozik egy érzelmi, egy szellemi egyesülésre, amelynek folytán a két fél egy egységet képez. A Szentírás tehát így látja egy harmonikus kapcsolat kialakulását és fennmaradását. Azonban sajnos a tapasztalat és az úgynevezett szürke hétköznapok sokszor bemutatják, hogy nincs minden éppen így. Sőt, egyes emberek a sorozatos kudarcok és csalódások folytán még azt is megkérdőjelezik, elérhető egyáltalán ez az ideál. Péter apostol az első levelében azt a tanácsot adja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Buzdít bennünket Péter apostol arra, úgy általában, de most különösen a házas életre nézve, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretetre legyünk hajlandók, ne a sértődésre, ne a haragra, vagy a visszavágásra. Mindenek előtt a szeretetre. És ez az az alap, amely erőssé, rendíthetetlenné teheti házas kapcsolatunkat, a szeretet. És ahelyett, hogy egymást bosszantanánk, ahelyett, hogy egymást csípkednénk, halmozzuk el egymást szeretetünk apró jeleivel, kedves szavakkal, apró ajándékokkal. Nem kell egy ajándéknak, egy figyelmességnek drága lenni ahhoz, hogy a szeretet nagyságát kifejezze. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, amit azért az Isten egybe szerkesztett. Ember el ne válassza, és ez vonatkozik nem csak a két házasfél közé álló harmadikra, hanem vonatkozik ránk is, hogyha Isten egyesített bennünket a házasság kötelékében, nem dobhatom el úgy magamtól ezt a köteléket, mint egy elhasznált cipőt, egy elszakadt könyvet, vagy egy kitörött hegyű ceruzát. Sokszor a házas életen belül felmerülő problémák legelőbb gondolati szinten jelentkeznek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a homlokát összeráncolja, vagy az arcára szomorú kifejezést fest. Nem tudjuk, nem is veszük észre, lehet, hogy túlságosan elfoglaltak, vagy túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk. És észre sem vesszük azt, hogy romlik-romlik a kapcsolat, egyszer csak pedig összeroppan alattunk, mint a korhadó híd. Uralkodni kell a mi gondolatainkon, és nem szabad megengednünk, hogy érzelmeink uralkodjanak fölöttünk. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, tanácsolja bennünket bölcs Salamon. Éppen ezért olyan dolgoknak, amelyek házas kapcsolatunkat elronthatják, még a gondolatát sem szabad megtűrni a mi elménkben. Hogyan kezelhetők a konfliktusok, és hogyan tartósítható a javult és javuló állapot? Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetében egy nagyon bölcs tanácsot találunk. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nehéz nyugovóra térni akkor, amikor az ember összekap élettársával, és ezt a haragot emésztve forgatva gondolataiban kell nyugovóra térnie. Elronthatja az éjszakát, elronthatja másnapot is, és megterheli az ember lelki ismeretét. Azonban valaki tapasztalatból megállapította, hogy a legsikeresebb konfliktus kezelés az, amelyiket azonnal végrehajtanak. Ha felmerül egy nézeteltérés, egy probléma, ne halogassuk, mert a halogatás azt eredményezi, hogy ez az áldatlan állapot megkövesedik, és tovább romlik. És minél tovább halogatjuk a javítást, a helyrehozást, annál nehezebb kezdeményezni. Éppen ezért ezt a szabályt vegyük alapul. A nap ne menjen le a mi haragunkon, ha összevesztünk. Mielőtt nyugovóra térnénk, mielőtt magunkra húzzuk a takarót és lekapcsoljuk a villanyt, kérjünk bocsánatot egymástól, és rendezzük a viszonyt. A javult viszony tartósítása érdekében pedig, visszatérve Prédikátor 4:9-12 terjedő verseire, vissza kell helyeznünk a hiányzó kötőanyagot kapcsolatunkba, Jézus Krisztust. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hiába törekszem a családomat minden úton, módon, hatalmas erőfeszítések árán fenntartani, ha egyszer nem megy, akkor be kell látnom azt, hogy szükség van Jézus Krisztusra, hogy ő oldja meg a problémákat, és ő kösse újra egybe a családunkat. Hiába vergődünk, hogyha Jézus Krisztust nem hívjuk meg családunkba, az a család nem fog jobb útra térni. Imádkozzunk együtt. Amikor gondok vannak, hívjuk meg a mi élettársunkat, és kérjük meg őt, hogy velünk együtt röviden kérje a megoldást imában Istentől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Lehet, hogy elhatároztuk elménkben a házasságkötés pillanatában, hogy soha nem fogjuk megengedni egy harmadiknak, hogy közénk álljon. És egy szép nap azon ébredünk fel, hogy csapdába estünk. És mi magunk tévedtünk el. Mi magunk léptünk félre. Gondolkozunk azon, hogyan. A lélek kész volt, de nem volt ereje ragaszkodni a fogadalomhoz. Mert Jézus Krisztus az, aki a családi fogadalmat erőssé és tartossá teheti. Istennek nem volt akarata a válás. Nem azért adta a házasság kapcsolatát az embernek, hogy az emberek úgy egyszerű, bagatell módon kezeljék, hanem azért, hogy azt fölöttébb értékeljék és ragaszkodjanak hozzá. Éppen ezért soha nem szabad megengednünk, hogy egy konfliktus annyira elmélyüljön, hogy az embernek már csak ez az egy kiútja maradjon. A házasságot mindig igyekezni kell megmenteni. Meg kell őriznünk tehát a családi kör intimitását. Már a médiában is különféle közéleti egyéniségek szinte már büszkeséggel mosolyodnak el akkor, amikor valaki az ő botrányos hátterükről beszél, és arról, hogy törvénytelen kapcsolataik vannak. Sőt, az efféle hősöknek már-már, hogy jól áll, mondják sokan, ha egy kicsit félrelépnek. Csodálkozik az ember azon, hogy hogyan juthattunk idáig. Csodálkozunk azon, hogyan lehet, hogy a házasság, amelyet Isten adott, az ennyire olcsóvá vált, és ennyire könnyen ki tudunk lépni belőle. A házasság két embernek intim, Isten előtt zajló kapcsolata. Éppen ezért ennek így is kell maradnia. Isten leírta, hogy hogyan kell a házastársaknak szeretnie egymást. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, sorolja Pál apostol 1 Korintus 13-ban. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Valami ehhez hasonlóra van szükségünk, ilyen szeretetre van szükségünk, hogy a mi házas életünk valóban olyan legyen, ahogy Isten azt elképzelte, ahogy Isten azt az embernek adta. Nem szabad megengedni, hogy az elkeseredés, a fáradtság miatt, a kritizálás és a rosszindulatú csípkelődés uralkodjon beszédünkben. Nem szabad túlzásba esni és emlegetni te mindig és te soha. Mértékletesnek kell lenni a beszédben is. És tisztességes minden tekintetben, mert a házasság és a házaság szeplőtelen. Olvassuk Zsidó 13:4-ben. Nem szabad tehát a mi házassági kapcsolatunkat ingyen vagy olcsó pénzre váltva elkótya vetélni. Tiszteletben kell tartanunk egymás személyét, egymás jogait. A szeretet hosszú tűrő, nem cselekszik égtelenül, mai nyelvezetben meggondolatlanul. Jól meg kell tehát gondolnunk, hogy egymásnak mit mondunk. És éreztetnünk kell a másikkal, hogy számunkra ő is velünk egyenértékű ember, szeretetünk tárgya. Igyekeznünk kell kedves hangon beszélni, és a másiknak a problémáit észrevenni, vele kommunikálni. Végül pedig le kell vonnunk a konklúziót, szükség van arra, hogy családi életünkben változásokat eszközöljünk. Szükség van arra, hogy Jézus Krisztust oda meghívjuk, és családi életünket a Biblia alapelvei szerint irányítsuk. Félelmekkel teli világunkban
0: van reménység.
1: Ha szeretne reményt a jövőre,
0: jó hírt a holnapra,
1: vigaszt gondjaira,
0: kutassa Istennek igéjét.
1: Június 2-ától segítségére siet a Van reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
0: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
1: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Volcsászpiráncé, Gyorgyi Bilásku utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
0: Ne feledje, van reménység, június 2-ától, írjon még ma!
1: Kedves hallgatóink, igyekszünk a rendelkezésünkre álló idő korlátai között válaszolni néhány kérdésükre. Az egyik kérdés, valóságos hely a menny? Hol van? Kérdezi egyik hallgatónk. Válaszképpen hadd keressük meg Jelenések könyvének a 21. fejezetéből az első néhány verset. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ezekkel a szavakkal vezeti be János apostol, a látnok egyben, azt a leírást, amelyben az általa látott új földet írja le. Az első versben azt mondja, látik új eget és új földet, és ezt párhuzamba állítja a régivel, ami már elmúlt, és ami nem létezik. Ha tehát párhuzamba lehet állítani a mennyet azzal a világgal, amelyben élünk, akkor ebből tükröződik, hogy mind a kettőnek valóságosnak kell lennie. De olvassuk tovább, mert még ennél erőteljesebb bizonyítékot is kapunk. És én, János, látám a Szent Várost. Itten az első három szóban, amelyel kezdődik a második vers, János kétszer is hivatkozik saját magára. Én, János. Ezzel erősíti meg azt, hogy amit látott, az valóban egy általa szemtanúként megfigyelt dolog. Nem tehát egy lélekbeli látomás, vagy valamilyen elvont álom, vagy valami egyéb. Én, János, láttam. És ezzel próbálja aláhúzni az általa látottaknak valóságát. És ez csak egy bibliai bizonyíték. A tanulmányban, amely elhangzott a múlt héten, és a nyomtatott anyagban is, amelyet némelyek már megkaptak, van néhány hivatkozás, amely további igehelyeket mutat nekünk azzal kapcsolatban, hogy a menny valóban valóságos. Álljon itt egy másik bizonyíték, amely magától Jézustól származik. János 14:1-3-ig olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus beszélt át egy olyan helyről, ahová elmegy, ahol helyet készít, és ahonnan visszajön, hogy majd bennünket is magával vigyen. Jézus Krisztus nem beszélt az embereknek mesékről, nem áltatta őket legendákkal, hanem valóságos dolgokról beszélt. Jézus Krisztus azt mondta, elmegyek oda, és visszajövök onnan, és ott helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ha hiszünk egy létező Jézus Krisztusban, aki fizikailag létezik, akkor vele együtt és kötelező módon hinnünk kell egy létező mennyben is, amely vele együtt létezik, mert Jézus Krisztus most ott van. És úgy olvassuk itten, kedves hallgatom, hogy Jézus Krisztus oda akar vinni bennünket magával, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Egy másik helyen Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének a végén írja, hogy miután eljön az Úr riadóval és arkangyalszózatával és isteni harsonával, leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, s utána mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtattunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, s eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Szó van tehát annak az ígéretnek a beteljesedéséről, amelyet az imént idéztünk János 14-ből. Így fog teljesedni az ígéret. És amennyire biztos Jézus feltámadása, amennyire biztos az, hogy ő most a mennyben van, annyira biztos, valóságos és fizikai, hogy létezik a menny, és hogy mi is oda eljuthatunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Egy másik kérdés, amivel egyik hallgatónk hozzánk fordult, hogy ha a mennyben vár minket az örök élet, és ennek soha nem lesz vége, akkor mit fogunk tenni évezredeken és évmilliókon keresztül? Nem unatkozunk? A kérdés logikus, és hogyha figyelembe vesszük a mi földi berendezkedésünket, akkor valóban értelme van egy ilyen kérdésnek. Habár mosott csal az ember arcára, de egy ilyen érdekes, logikus és érthető. Mit fogunk ott tenni, ha sokszor már itt se bírjuk? Gondolná tovább az ember ezt a kérdést komboítva. Azonban Isten nem akar bennünket egy olyan helyre vinni, ahol unatkozunk, és ahol majd azt kívánjuk, bárcsak vége lenne. Ott soha nem lesz vége például az örömnek. Egy olyan életet fogunk élni, amelyben különféle gondok elkerülnek bennünket, nem fog a lábunk vagy a hátunk fájni, nem fogják a homlokunkat összeráncolni a szomorúság, az aggodalom és egyéb dolgok. Nem lesz könnyebb az életünk ezek nélkül? Dehogy nem. És még ennél szebb dolgokat is tartogat Isten számunkra. Ésaiás könyve 65. fejezetében olvassuk, hogy milyen lesz ez a hely. Dolgozunk, és amit dolgoztunk, az a miénk lesz. Ez egy fontos kijelentés, mert nemrégen egy barátommal különféle fizetésekről, kereseti lehetőségekről beszélgettünk, és ez a barátom azt mondta, hogy a munka értékét soha nem lehet teljes mértékben megfizetni. És ez igaz is. Éppen ezért ígéri meg Isten, hogy majd ott fent, amit elérünk, amiért megdolgozunk, az a miénk lesz. És élvezhetjük annak gyümölcsét. Ugyanezzel a barátommal beszélgettünk arról, hogy az ember akkor jut több pénzhez, amikor sem az egészsége, sem a kondíciója nem megfelelő ahhoz, hogy örvendeni tudjon neki. És amikor fiatal és egészséges, és örülhetne a jólétnek, éppen akkor nincs meg hozzá a pénze. Furcsa, visszás helyzet. Azonban a mennyben nem így lesz. Ott örvendünk majd annak, amit kerestünk. Szőlőket plántálunk, házakat építünk, ki a maga kedvére, a maga gyönyörűségére. És azon kívül sok olyan kérdésre kaphatunk választ, amit itt a földön soha nem tudnánk egymagunk megoldani. Vannak olyan bibliai események, amelyeket nem értünk elég világosan. Vannak olyan kérdések élettel, halállal, bűnnel, megváltással kapcsolatban, amelyeket emberi korlátaink között nem tudunk felfogni. És amennyit ír a Szentírás róla, az éppen csak elegendő az üdvösséghez. Ha azonban többet szeretnénk tudni, lesz ott alkalmunk erről elbeszélgetni. És hogyha ott lesz mindenki, aki valaha Jézus Krisztus szolgálta, akkor ott lesznek azok is, akik a Szentírást írták. Megkérdezhetjük tőlük, beszélgethetünk velük. Találkozunk majd elhunyt szeretteinkkel, akik szolgálták Jézus Krisztust, és örvendhetünk az együttlétnek, elbeszélgethetjük egymás életét, azt az utat, amelyen oda eljutottunk. Egy szóval, én azt hiszem, hogy nem is tudunk elég sok dolgot felsorolni, ami majd foglalkoztatja az embereket a mennyben. Én személyesen várom, mert annyi mindent elterveztem már, és remélem, hogy Isten majd ad lehetőséget és időt hozzá, hogy ezt a sok tervet gyakorlatba is átültethessem. És gondolom, kedves hallgatóm, ha eljutnál egy olyan helyre, ahol nem kell betegségekkel, gondokkal küzdened, és ahol találkozhatsz olyan emberekkel, akik a kérdéseidre választ adhatnak, azt hiszem, hogy bőven lesz majd dolog, amivel kitöltsük az időnket. És ami mindenek felett fontos, a legfontosabb, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Van reménység című tanulmánysorozatunk 5. tanulmányát hallották. Jövő héten következik sorozatunk 6. tanulmánya, melynek címe A törvény és kegyelem.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára Isten áldását kívánom önöknek. Mai műsorunk egy rövid zenei bevezetővel fog folytatódni, majd pedig egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történettel, amelyet ma Rajcsek Ramon fog elmondani. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Róbert egyetemi docens életmód tanácsadó, a rendszeresen végzett testmozgás gyógyító egészséget ápoló hatásáról fognak megosztani hasznos gondolatokat. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe. Jó rádiózást kívánunk!

Egy paradicsompalánta történetéről szeretnék most nektek mesélni. Volt egyszer egy paradicsompalánta, aki virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte magát. Aztán egyszer csak jött egy kéz, és kivette onnan. Miért veszel ki innen? Olyan jól érzem magam, kérdezte. Azért, mert itt nem lenne számodra elég hely növekedni, jött a válasz. A kéz nem sokkal később kiültette a szabad ég alá. Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél, kiáltotta. Azért, mert így tudsz növekedni és erősödni, jött a válasz. Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a villámok. Jaj, félek, elázok, vigyél el innen kész, kiáltotta. Nyugodj meg, a villám nem bánt téged. Víz nélkül pedig legyengülnél, és elszáradnának értékes leveleid. Jött a válasz. Most már szépen nőtt, és csak nőtt és nőtt a kis növény. De jött a kéz ismét. Hozott egy karót, és kikötözte. Miért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni, mondta. Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el értékes szárad, ami összeköt, a gyökérrel, jött a válasz. Aztán újra jött a kéz, és ridegen leszakított a növényből egy levelet. Miért? Mit csinálsz? Miért csinálod? Leszakgatod értékes leveleimet? Kérdezte ingerülten. Nem, felelte a kéz, csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a bőséges termésben. Ezután a kéz beszórta a növényt egy szerrel. Mit csinálsz velem? Ez büdös, alig kapok levegőt, kiáltotta. Ne ijedj meg, mondta a kéz. Ez véd meg majd a kártevőktől. És a növény csak nőtt és nőtt, és végül láthatjuk, hogy micsoda gyönyörű gyümölcsöket hozott, és boldog volt. Mit tudunk így tanúságként levonni a palánta történetéből? Mit csinált a palánta végig? Félt. Mit mond nekünk a Szentírás, hogy ne féljünk? Minket is, téged is, engem is, annak a keze formál, aki teremtett bennünket, aki alkotott. Azt akarja, hogy gyümölcsözzünk, hogy boldogok legyünk.

0: reménység hangja.
1: Ma egy kicsit az egészségünkről fogunk beszélgetni, mégpedig az egészségünknek egy olyan fontos részéről, ami szinte a testünknek és az életünknek, az egészségünknek minden részére kiterjed. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Gáspár Róbertet, aki egyetemi docens és gyógyszerész, és egyébként emellett még a Boldog Élet újságnak is állandó írója vagy.
2: Igen, igen, most már sok-sok éve.
1: Igen. Hát itt az újévi fogadalmak között azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az, amiről most beszélgetni fogunk, az szerepel a fogadalmai között, mégpedig az, hogy elkezdjen sokkal többet mozogni. A mozgáskultúra igazából teljesen egyidős az emberiség történetével, de miért van az, hogy most sokkal többet beszélünk arról, hogy többet kell mozogni? Miért volt természetes ez a régi időben?
2: Nyilván azért, mert a régi időben nem volt autó, meg bicikli, meg semmilyen közlekedési eszköz, lehet, hogy volt lovas szekér, de lényegesen többet mozogtak az emberek, muszáj volt menni. Ugye ma már eljutottunk, nem csak az a baj, hogy autó van, meg tömegközlekedés, hanem internet is van, tehát lényegében ma már úgy vásárolhat az ember, hogy ki sem megy az ajtón. Tehát nagyon sok tekintetben leszűkült az a mozgás mennyisége, ami egyébként a régebbi, nem ennyire modern életnek a természetes része volt.
1: Igen, és ami a szörnyű, hogy ezt már egész gyerekkorban elkezdik, ezt a mai mozgásszegény életmódot a gyerekek is elkezdik, és nyilván ez így, mire felnőttek válnak belőle, meg így adják tovább.
2: Persze, tehát nem is, én a saját gyerekeimen is látom, hogy ha nem tudják, mi a lecke, akkor ugye mi időnkben elmentünk egymáshoz, ők igen, már Messengeren, Viberen valahogy elküldik a leckét, tehát meg se kell mozdulni.
1: Igen. Az öcsémmel beszélgettünk nem régen, és arról beszéltünk, hogy a mi időnkben nem volt elképzelhetetlen volt az, hogy a domboldalon tele szánkózás, igaz, hogy nem csak azért, mert most hó kevés van, de úgy egyébként tényleg a mai gyerekek nagyon nehezen mozdulnak ki, pedig nagyon érdekes, hogy a mozgással rengeteg betegség megelőzhető.
2: Így van, tehát nagyon fontos lenne a mozgás minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek és az időseknek, és természetesen az életkornak megfelelő mozgásokra kell itt gondolni, hiszen a kedélyállapottól kezdve a szív- és érrendszeri betegségeken keresztül sok mindenre jó hatással van a mozgás.
1: Igen, ezeket majd végigvesszük és kitérünk rá, hogy gyakorlatilag a szervezetünkben melyik betegségekre vagy megelőzésre melyik jó. Egy római orvosíró ezt írja: a tétlenség gyengíti a testet, és korai öregedést okoz, míg a munka és a mozgás erősíti a szervezetet, és fiatalon tart. Szóval úgy látszik, hogy azért ez már régen is téma volt, még ha nyilván nekik ez nem volt olyan nagy probléma, de az, hogy a mozgásra szükségünk van, azt már régen is érezték és tudták.
2: Ez egyértelmű. Nyilván régen is voltak jó módú emberek, akik valószínűleg inkább lakomákra jártak, és kevesebbet mozogtak, és lovaskocsival közlekedtek, és hát az ő életükben egyértelműen látszódott az, hogy ez nem tesz jót az egészségnek. Egyébként nagyon sokan azt tartják, ugye nagyon sokszor fókuszálunk arra, hogy mit együnk, ami egy nagyon helyes dolog,
1: igen,
2: de legalább olyan fontos a mozgás. Tehát a mozgással is legalább, vagy a mozgás hiánnyal is legalább annyi ártalmat lehet okozni a szervezetünknek, mint a helytelen táplálkozással.
1: Így van, konkrétan beszéljünk akkor arról, hogy a mozgás milyen hatással van a szervezetünkre, egyes betegségekre.
2: Hát rendkívül széles hatásai vannak, hogy egyrészt edzi az izomzatot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő legyen a tartásunk. Nagyon sok ember szenved alsó háti fájdalmakban és egyebekben a sok üléstől, tehát nagyon fontos, hogy a hátizomzatunk az erős legyen, mert az fogja tartani a csigolyánkat is, és ez segít abban, hogy ne alakuljanak ki a különféle gerincsérvel kapcsolatos, meg idegbecsípődéssel kapcsolatos problémák. Nagyon fontos a szív- és keringés szempontjából, ugye az állóképességünk az igazából azon múlik, nyilván múlik attól is, hogy múlik azon is, hogy mennyi izomzatunk van, de nem csak ezen múlik, hiszen vannak olyan testépítők mondjuk, akiknek iszonyatos mennyiségű izomzata van, de 200 méter futás után kifullad. Tehát az izomtömeg az egy dolog, de a másik, ami szükséges hozzá, hogy legyen megfelelően edzve ehhez a szív és a keringési rendszer. Tehát ez az, amiben a mozgás nagyon sokat, vagy hát máshogy nem lehet ezt megszerezni.
1: Igen, érdekes, amit mondtál egyébként, hogy ez az ülő munka, mert ugye rengetegen végzünk, például én iszonyatosan hátfájós vagyok, nyilvánvaló. De mondjuk azon nem tudunk változtatni, hogy ha irodában járunk dolgozni, akkor nyilván egész nap. Tehát akkor ez is egy nagyon érdekes, hogy mit lehet, ez is nagyon jó, hogy a mozgással ugye erősítjük a gerincet, amit mondtál, ez egy nagyon érdekes volt nekem akkor. Tehát, hogy végül is akkor is meg kell keresni valamit. Nem tudom, hogy irodában hogy lehet arra odafigyelni, hogy egy kicsit néha felálljunk és mozogjunk. Milyen mozgásokat lehet?
2: Hát ugye irodában azért szűk a terület, tehát hogy ott lehet egy kicsit mászkálni, vagy az ebédidőben, ami megint nem túl hosszú, de lehet egy-egy 10-15 perces sétát tudatosan betervezni, tehát ilyenekre lehet gondolni. Persze most már van mindenféle okos alkalmazás, meg okos óra, amelyeknek van egészségügyi része, tehát van olyan okos óra, ami óránként az emberre ráadrezek, hogy tessék mozdulni, és mozogni, hogy ne feledkezzen
1: bele. Minden segít, csak éppen egy kis akarat kéne hozzá.
2: Tehát sokféle eszköz van, de tényleg az irodai, hát ott nagyon nehéz megoldani ezt a dolgot, inkább azt kell tervezni, hogy a munka után jusson idő arra, hogy aki üdőmunkát végez, az elmenjen mozogni. Ez elsősorban szándék kérdése. Nyilván a leginkább a mozgásra nem szokott időnk jutni, azt gondolom, de ebbe lehet tervezni, nyilván valamit föl kell adni.
1: Igen, előbb azért belét folytottam, mert elkezdtük beszélni ezt, hogy milyen betegségek alakulhatnak ki a mozgásszegényre.
2: Igen, tehát nyilván a testsúly, az egészséges testsúly megőrzésében is alapvető a mozgás, ugye az elhízás önmagában mindenféle népbetegségnek
1: igen, az kihat mindenre.
2: Nyilván. Talaja, tehát abból jön a cukorbetegség, a szív- és érrendszerű betegség, bélbetegségek és sok minden más is. Tehát a mozgás ilyen szempontból rendkívül fontos a testsúly megőrzésében, és ha megőrizzük a testsúlyunkat, és megfelelő lesz az állóképességünk, akkor olyan betegségeknek is kisebb az esélye, mint a például a székrekedés, különféle mozgásszervi betegségek, mentális betegségek, tehát azok, akik rendszeresen mozognak és aktívak azoknál az embereknél, a demencia, az időskori, hát memóriazavarok, azok lényegesen kisebb eséllyel alakulnak ki.
1: Vagy például ugye a mai népbetegség szintén a depresszió. Tehát az, aki hajlamos rá, vagy már esetleg az depressziós, akkor milyen hatással van-e erre a betegségre?
2: A depresszióra kifejezetten jó hatással van a mozgás, tehát a mozgás terápiaként is szokták használni depressziós betegeknél. Hogyha egy depressziós beteg egy-két órát mozog intenzíven, akkor az kb. Egy olyan 6 órán keresztül javítja a kedélyállapotát minden egyéb gyógyszeres beavatkozás nélkül. Ennek egyébként az a háttere, hogy a mozgás hatására a szervezetünkben olyan hormonok szabadulnak fel, amelyeket endorfinoknak nevezünk. Ezek a nevük ugye hasonlít a morfinra, lényegében ezek fehérjék, de morfin hatású fehérjék. Tehát, hogyha valaki akar legálisan kábítószerezni, akkor mozogjon, mert a mozgással ezek az endorfinok felszabadulnak, és ez egy ilyen megelégedettség, boldogság érzést ad, ami a depresszióban nagyon fontos. Egyébként endorfin akkor is felszabadul, hogyha nevetünk.
1: Igen, ez is.
2: Meg akkor is
1: ha mozgunk, akkor talán jobban.
2: Igen, meg ha valaki nagyon szerelmes, akkor is tele van az agya endorfinnal. Tehát, hogy vannak ilyen állapotok egyébként még, de a mozgás az egy mindig elérhető.
1: És ami igazán szörnyű, most így eszembe jutott, hogy beszélgetünk, hogy milyen könnyen, akár hogyha valaki depressziós vagy valami betegsége van, sokkal könnyebben kapkodjuk elő a gyógyszereket, mint hogy erre valaki senki nem gondol. Nyilván a depresszió ellen a mozgás nem az egyetlen gyógyszer, tehát vagy gyógyszerrel együtt, de az, hogy milyen óriási segítség még egy gyógyszer mellett, azt nem is gondolja senki.
2: Tehát... Persze, meg nem feltétlenül kell megvárni, hogy orvosilag depressziósak igen. legyünk, tehát az, hogy az embernek néha rosszabb a hangulata, ez az élet velejárója, de ezekben a rossz hangulatokban egy-egy órányi mozgás nagyon sokat segíthet. Tehát nem csak a klinikai depresszióra kell gondolnunk, ott is segít nyilván, ha valaki, depressziós, azt kezelni kell orvosilag, de a hétköznapi nyelvben nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, már olyan depressziós vagyok, ami nem azt jelenti, hogy betegnek érzem magam, csak a hangulatom nem jó.
1: Igen. Egyébként főleg az is, hogy milyen mozgásformát választunk, az is nagyon sokat segít sokszor, hogy ilyen társasági sportot űzünk. Mondjuk van, jó, van, ami nagyon sport, de van olyan is, ami mondjuk akár egy túrázás, egy séta, amiközben nyilván az ember még jókat beszélget, tehát nem csak az van, hogy na most erőltetem magam, és teljesíteni kell a sporthoz, hanem összekapcsolódik egy ilyen társas dologgal, és azért az is segít.
2: Ez nagyon fontos, vannak a magányos sportolók, tehát van, aki képes arra, hogy ilyen aszkéta módon fusson, mondjuk én sose tartoztam ilyen emberek közé, de ismerek ilyeneket, akik elmegy egyedül, és fut kilométereket.
1: Ez nagyon élvezi egyébként.
2: Ez is jó, de ezek az emberek általában nem szenvednek mozgáshiányba. Tehát azok, akik mozgáshiányban szenvednek, azok olyan típusú emberek, hogy egyedül képtelen, lehet, hogy egyszer elmegy, és aztán elég volt. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel megyünk, nem muszáj ennek nagy társaságnak lenni, de hogyha az ember, mert hogy működik, úgy működik ez, hogy az embernek nincs kedve menni, mert fáradt a napi teendők után, de már a másikkal megbeszélte.
1: Így van. Nekem ez ugyanígy volt egyébként, hogy a barátnőmmel megbeszéltük, és mindig egymást erősítjük. Amikor az egyiknek biztos, hogy nincs kedve, akkor a másik addig erőltet, és addig cukkolja, míg aztán ráveszik. Ráadásul útközben jókat beszélgettünk, és egyszerűen észre se vettük, csak jól esett. Tehát azért ez érdemes úgy, hogy valakivel, vagy családtaggal, vagy valami baráti közösséggel összekötni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és szeretettel meghívom Önöket, a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi Teremtőnket.

több Mózeshez hasonló emberre van szükségünk. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyült Áron ellen, és azt mondta neki, jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. 2 Mózes 32. 1 alapján. Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. Hatalmas tömeg gyülekezett sátora körül, és a következő követeléssel álltak elő. Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak. Az ilyen válság szilárd, határozott, rendíthetetlen bátorságú férfit igényelt, aki Isten jóváhagyását a nép kegyénél, személyes biztonságánál vagy életénél is többre becsüli. Áron tett ugyan néhány erőtlen ellenvetést, de ingadozása és félénksége, amit ebben a kritikus pillanatban tanúsított, csak még elszántabbá tette a népet. A csődület tovább növekedett. Áron féltette saját biztonságát, és ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran kiállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Először azt parancsolta, hogy gyűjtsék össze a nép aranyfülbevalóit, és hozzák el hozzá, remélve, hogy büszkeségükben majd elutasítják ezt a nagy áldozatot. De ők szívesen odaadták ékszereiket, melyekből Áron borjút öntött Egyiptom isteneinek mintájára. Mi is Áron bűnét ismételjük meg, a megalkuvást. Pedig tisztán kell látnunk ahhoz, hogy fölismerjük a gonoszságot, és világosan rá is mutassunk, még akkor is, ha ez kellemetlen helyzetbe állít minket. És félremagyarázhatják indítékainkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk, ha igazságtalanul bánnak testvéreinkkel, vagy bárkivel, akivel találkozunk. Áron bűne az volt, hogy nem állt ki határozottan az igazság mellett. Ha világosan kijelentette volna az igazságot, az aranyborjú soha nem készült volna el. Még mindig vannak ingadozó Áronok, akik engednek a megszenteletlenek kívánságainak. Így bátorítják őket a bűn elkövetésére. Azok, akiket Isten megbizatással tisztelt meg, nem lehetnek gyengék. Nem térhetnek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel kell végezniük Isten munkáját.

túl magas a tét, hogy most ingadozzunk. Jakab 1:6-ban olvassuk, de kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Vannak olyan személyek, akiknek nincs szilárd jellemük. Ezek olyanok, mint a gyurma. Bármilyen formára átalakíthatóak. Le kell győzniük ezt a gyöngeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget. Mert az igaz keresztény jellem hajlíthatatlan, s nem győzhető le vagy alakítható át kedvezőtlen körülményekkel. Legyen az embernek erkölcsi tartása. Legyen becsületes, hogy ne lehessen hízelgéssel befolyásolni, megvesztegetni vagy megfélemlíteni. Hatalmas ellenségünk van. Amikor emberek átadják magukat Sátán szolgálatára, nem tanúsít feléjük ellenséges viszonyt, mint azokkal szemben, akik Krisztus nevét viselik és Istent szolgálják. Irántuk halálos gyűlölettel viseltetik. Ha megtudja őket téveszteni, kárt tud bennük tenni, ha hitüket meggyengíti és képtelenné teszi őket Isten szolgálatára, tudja,

Biztos ígéretük van azoknak, akik igazán arra vágynak, hogy Istentől tanítottak legyenek, és az ő útjain járjanak, mert ő megígérte, hogyha valakinek nincs bölcsessége és tőle kér, akkor ő készségesen és szemrehányás nélkül adja azt. Az apostol így folytatja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Higgy. Hidd el, hogy Isten megcselekszi, amit megígért. Szüntelenül imádkozz, légy éber, munkálkodj és várakozz. Harcold meg a hit nemes harcát. Míg a világárjával egy irányban úszunk, nincs szükségünk vitorlára vagy evezőre. Munkánk akkor kezdődik, amikor szembefordulunk az árral.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek magukat.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység televízió keresztutadásában. Ma estéli kínálatunkban egy igen fontos kérdéssel fogunk foglalkozni, Farkas Győző lelkipásztor igei üzenetén keresztül. Az ige szolgálat címe: Mikor elég az elég? Tartalmas estét kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezen a mai szolgálaton olyan témát hozhattam, amely hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, de hozzátartozik a lelki életünkhöz is. Ezért meghívom a kedves tévénézőket, hogy Isten igéből olvassunk el egy igei szakaszt, amely megadja az alapot a témánkhoz, és pedig a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versekig. Hol azt mondja az ige: valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Gondolom, hogy ezen ige alapján, mivel kétszer is megjelenik benne ez a fogalom, megelégedés, elégedjünk meg vele, a témánk és a témánk címe az, hogy mikor elég az elég? Vagy egyáltalán mennyi az elég a mai ember számára? Jó-e, ha mind inkább többre és többre vágyunk? Egyáltalán hol a határ a vágyaink és az igazi szükségleteink között? Az elmúlt 2 évtizedben a világ hihetetlen mértékben megváltozott. Hogyha ezelőtt 30-40 évre visszagondolunk a szüleinkre vagy nagyszüleinkre, és megkérdezzük tőlük, hogy hogyan élték az életüket, akkor kiderül az, hogy ők sokkal kevesebbel megelégedtek. Sokkal kevesebb elég volt. És mikor elég az elég, talán ott látjuk a problémát, hogy az embereknek a kényelmi és a luxus igénye nagyon magasra nőtt az utóbbi 2 évtizedben. Ha csak arra gondolunk, hogy szinte mindenki felsőoktatásban részesül. Már itt is látjuk, hogy milyen magasra szálltak az igények. Vagy nem beszél arról, hogy milyen sokan már egyetemet végeznek. Egyáltalán kell-e a hívő embernek megkülönböztetni azt, hogy mi a különbség a vágyak és a szükségletek között, és mikor elég az elég? Mai világban nagyon nehéz felismerni az igazi szükségleteinket. Miért? A fogyasztói társadalom egyre inkább gyengíti ezt a képességünket. És pedig ez abban tűnik ki, hogy állandóan az érzékszerveinket bombázzák különféle reklámokkal, különböző elvárásokkal, különböző igényszinte. És sajnos, hogy az érzékeink azok már teljesen kezdnek el deformálódni ilyen szemszögből. És ezért van az, hogy nem elégszünk meg két pár cipővel, egy ünneplővel és egy viselővel, nem elégszünk meg két pár ruhával, egy ünneplővel és egy viselővel, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, hanem most már ott tartunk, hogy van egy talán egy ünneplő autónk, van egy ünneplő telefonunk, van egy munkás autónk, van egy munkás telefonunk, és az igényszintet még tovább fokozhatnám, amikor arról beszélünk, hogy az embereknek már van hétvégi házuk, van nyaralójuk, és ezek az igények egyre inkább fokozódnak. Élvezni akarjuk az élet nagyszerűbb dolgait, élvezni akarjuk az élet kínálatát, és sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk eleget tenni, és emiatt elégedetlenek vagyunk azzal, amivel rendelkezünk. Valóban szükség van bizonyos esztétikai megelégedettségre, szükség van bizonyos anyagi megelégedettségre. Jó, ha szeretjük a szépet. Jó, ha szeretjük azokat a dolgokat, amelyek Isten jó voltából a rendelkezésünkre állnak. De elgondolkoztat bennünket az, hogy az emberi szükségletnek vajon melyik részéből fakad az, hogy elégedettek legyünk, vagy pedig elégedetlenek. Hiszen Pál itt Timóteusnak arról beszél, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Vajon megelégszünk azzal, hogy van élelmünk? Vajon megelégszünk azzal, hogy van ruházatunk? Vagy van egy hely, ahova lehajthatjuk a fejünket pihenni? És ha az emberi megelégedés legmagasabb szintjére próbáljuk helyezni a megértését ennek, akkor ez nem más, mint az önértékelés, vagy az önmagunkkal való megelégedés. Ha önmagunkkal meg vagyunk elégedve, akkor az önértékelésnek egy bizonyos csúcsára érhetünk el. Úgymond, az az ember, aki önmagával, önmagát elfogadja, az eljut arra a szintre, hogy tudja, mennyi az elég, tudja, mikor elég az elég, és tud különbséget tenni a szükséges dolgok között, és a szükségtelen dolgok, vagy a vágyak és a kívánságok, vagy pedig a kényelmi és a luxus cikkeknek a felhalmozása között. Tehát gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Miért van az, hogy ma az emberek nem megelégedettek saját magukkal? Van, aki belenéz a tükörbe, és amit lát, az neki nem tetszik. És elkezdve onnan, hogy milyen ruha van rajta, vagy milyen cipő van rajta, vagy milyen frizurája van, vagy milyen az alakja, vagy milyenek az arcvonásai, innen kezdődik el, hogy az ember elfogadja magát, és megelégszik magával. Nem szeretnék belemenni nagyon mélyen ebbe, hiszen már ott tartunk, hogy az emberek annyira nincsenek megelégedve magukkal, hogy plasztikai sebészethez folyamodnak. Tehát kés alá feküsznek csak azért, hogy változtassanak azon, amit látnak a tükörbe. De valójában nem a külső megelégedés, vagy a külső változtatás hozza meg az eredményét annak, hogy elfogadjuk magunkat, és hogy úgymond elégedettek legyünk önmagunkkal, hanem egy belső változásra van szükség. Egy olyan változásra, ami valóban meghozza az eredményt. Ugye amikor a tükörbe nézünk, akkor Isten képmását láthassuk. Hiszen ez az a cél, amit el kell, hogy érjen a hívő ember, amire el kell, hogy jusson a keresztény ember, hogy az Isten szeretete meggyökerezzen szívünkben. És ez a szeretet egy olyan egészséges egyensúlyt eredményezzen az életünkben, amellyel önmagunkat és másokat is elfogadunk és szeretünk. Elgondolkozható az, hogy a legtöbb embernek az önértékelése, tehát három alapvető módon épül fel. Ez inkább általánosságban véve beszélhetünk erről a három dologról, a három alapvető dologról. Ez természetesen egyénektől függ és egyénektől változik. De alapvetően ez a három dolog jelenik meg. Az, hogy valaki milyen gazdag, tehát a vagyon felhalmozása. Ha van pénzem, akkor értékes vagyok. Ha van anyagi hátterem, akkor van hatalmam. Ha van pénzem, akkor azt veszek meg, és azt látják az emberek, hogy én valaki vagyok. A másik, ami szintén hozzájárul az önértékeléshez, és pedig az, hogy az emberek állandóan az önmegvalósításon és az önfejlesztésen keresztül próbálják az önértékelésüket egyensúlyba hozni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon is képzettekké válnak. És a képzés sajnos sokszor csak az elméleti síkon van, és amikor a gyakorlatba kell ültetni, akkor nehezebben valósul az meg. Minden esetre azt látjuk, hogy az emberek ma azzal, ha tudnak dicsekedni, hogy hány egyetemet, milyen magas végzettségük van, milyen képzéseket, kurzusokat jártak ki, önmagukat ezzel jobbnak tüntetik fel a társadalomban, vagy pedig erre van szükségük ahhoz, hogy talán megelégedjenek önmagukat. Hát úgy, ahogy az anyagi háttérrel valaki szeretne értékesebbnek, többnek látszani, és azt mutatni, amivel nincs megelégedve, és magának bebizonyítani, hogy ha elérem azt a szintet, akkor elégedett leszek. Ugyanígy van a tanulással is, ugyanígy van a képzéssel is, és vannak, akik örök diákok, és hiába értek el már akár milyen magas doktori címet, még mindig vágyat éreznek, és szükségét érzik, mondjam így inkább, hogy képezzék magukat. Nagyon fontos az, hogy képzettek legyünk abban, amit csinálunk. Viszont ne váljon ez egyfajta önmegvalósítássá, vagy pedig önértékelési problémává. És még van egy harmadik, és talán ez az egyik leggyakoribb, ami belopja magát az életünkben, belopja a fiataljaink, gyermekeink életében, és ez nagy mértékben függ a kultúrától, a neveltetéstől, és ez a harmadik nem más, mint a kényszer érzet. Mit mondanak mások? A vélemény. Másoknak a szava. És mi sem mutatja jobban, mint amikor elmegyünk valahova, és az alapján ítélnek meg, hogy milyen drága ruhát hordunk, milyen drága telefont, vagy milyen autóval érkeztünk. Ez a mások véleménye. Ez egy kényszer, és ezért nem tudunk megelégedni. Ugyanakkor találkozunk valakivel, saját tapasztalatból is el tudom mondani, hogy velem egykorúak, az első kérdés az, hogy és milyen egyetemen van a gyereked? Mit tanul a gyereked? Tehát mások véleménye egy kényszert helyezhet ránk olyan szemszögből, hogy anyagi, illetve a felsőoktatásban való részvétel, vagy az önképzés, az önfejlesztés területén az ember kényszert érezzen, és így bármilyen területen érzékelhetjük ezt. És sokszor látjuk, hogy ezek mennyire veszélyesek. Mert mit eredményeznek? Azt, hogy nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, és semmivel, ami körülvesz bennünket. Holott az ige arra figyelmeztet, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Figyeljük meg azt is, hogyha ezt vesszük alapul, akkor az értékem attól függ, amim van, amit teszek, vagy amit mások gondolnak rólam. Hiszen ezt próbálja a mai társadalom elhitetni velünk. Viszont vajon a Biblia milyen kritériumokat határoz meg? Mitől van értékem? Mi az az érték, amit meghatároz az ige? Vajon a vagyon felhalmozása? Vajon a diplomám? Vagy pedig hogy mit gondolnak mások rólam? A Biblia egyszerűen határozza meg ezeket a dolgokat, és úgy tűnik a tanításából, mintha pont az ellenkezőjét mutatná be. Lukács 14.33-ban az Úr Jézus Krisztus egy érdekes dolgot mond, És azt mondja, hogy ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Tehát, ha Jézus tanítványa akarok lenni, ha jó hívő, a keresztény akarok lenni, akkor búcsút kell vegyek a vagyonomtól. És mi sem mutatja jobban a gazdag ifjú példázata Máté 19. fejezetében, ahol Jézus elmondja a 21. 23. versben, hogy igen, a gazdagoknak nagyon nehéz az Isten országába bejutni. Akkor vajon bűn gazdagnak lenni? Vagy egyáltalán, kitől van a gazdagság? Istentől? Vagy emberi törekvés? Vagy valami rosszabb? Talán sátántól? És hogy kitől van a gazdagságunk, az határozza meg, hogyan viszonyulunk a gazdagsághoz. Tehát, ha megfelelően viszonyulok hozzája, akkor nem mondhatom azt, hogy a gazdagság sátántól van és bűn. Hiszen nagyon sok dologhoz, ami a missziómunkát illeti, pénzre van szükség. Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy mit kezdjen a pénzével? Ossza ki a szegényeknek. Tehát segítsen másokon. És sokszor erre van szüksége a mai embernek is, hogy adjon, hogy adakozzon. És az az ember, aki ad és aki adakozik, az az ember, aki másokon segít, aki észreveszi a másiknak a szükségletét, az egy boldog, egy megelégedett emberré tud válni. Egy egészséges, kiegyensúlyozott életet tud élni. Hoztam néhány nagyon jó gondolatot az Ellen White írásaiból, például a gazdagsággal kapcsolatosan. Jézushoz vezető út című könyv 44. oldalán következőt írja. Mindazt el kell hagynunk és fel kell adnunk, ami szívünket elvonhatja Istentől. A gazdagság sok ember bálványa, a pénz szeretete, a vagyonszerzés vágya, az az aranylánc, amely sátánhoz kötözi őket. Gondtalan, kényelmes és felelősség nélküli élet, rang és méltóság, szintén oly bálványok, melyeket sokan imádnak. Azonban szét kell törnünk a rabszolgasság eme bilincseit. Nem lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Isten gyermekei, ha nem vagyunk teljesen azok. És erre mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. A hegyi beszédben világossá teszi, hogy vagy az Úrnak, vagy pedig a mammonnak, vagy az Istennek, vagy pedig a pénznek. Arról is beszél az Úr Jézus, hogy ahol van a mi szívünk, ott van a mi kincsünk. Elgondolkoztató ez a dolog. Tehát bűnné válhat a vagyonszerzés, a gazdagság. Bizonyos szint után teljes mértékben. Hiszen el kell hagyjuk, el kell szakadjunk. Búcsút kell vegyünk, azt mondja Jézus. Ha nem veszünk búcsút tőle, akkor nem lehetünk az ő tanítványai. A búcsút venni nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy megszabadulunk tőle, hanem azt is jelenti, hogy megfelelően gazdálkodok vele, nem a pénz irányít engem, hanem én irányítom a pénzt. És nem a pénz az, aki uralkodik rajtam, hanem én uralkodok rajta, és rajtam pedig az Úr Jézus Krisztus. Tehát a gazdagság nem bűn. A Bibliában látunk olyan személyeket, olyan egyéneket, akik igenis gazdagok voltak, tehetős emberek. Mégsem éltek vissza ezzel. Ott van Jobb példája, ott van Ábrahám példája. És sorolhatnánk ezeket a tényezőket. Figyeljük meg a következő idézetet, amely nagy mértékben segíthet megtalálni ezt a határt, ezt az egyensúlyt, hogy az ember tudja, hogy mikor elég az elég. Tudja azt, hogy elfogadom azt a helyzetet, amiben vagyok, és meg vagyok elégedve. És tudom, hogy nem a pénz adja az értékemet, hanem valami sokkal több, amit az Úr Jézus Krisztus vére határoz meg, és az, hogy mennyire fogadom el ezt. Hogy mondja Péter apostol, nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a Krisztusén. Tehát a mi értékünket nem a bankszámlánk, nem a felhalmozott vagyonunk, a házaink vagy a földünk mennyisége határozza meg, hanem egyedüli érték, amit az ember magáról tudhat, az, hogy Krisztus az ő drága vérét adta érettünk. És ezért vagyunk becsesek, ezért vagyunk értékesek, és ezért kellene, amikor a tükörbe nézünk, értékeljük magunkat, elfogadjuk magunkat, megelégedjünk magunkkal. Miért? Mert a drága Jézus az ő vérét adta érettünk. És ezért kellene a pénzünket, a vagyonunkat mások megsegítésére is használjuk. Miért? Mert akkor leszünk elégedettek, hogyha értékelni tudjuk a másik embert is, aki ugyanúgy az Úr Jézus drága vérén lett megváltva. És nincs különbség gazdag és szegény között. Ez az, amire Pál apostol többször is felhívja a figyelmünket. Azt mondja ez az idézet a Tanácsok a sávfásság című könyvből. Az igazság, amelyet Isten lelke a szívbe helyez, kiszorítja a gazdagság szeretetét. Jézus szeretete és a pénz szeretete nem lakhat ugyanabban a szívben. Isten szeretete oly annyira felülmúlja a pénz szeretetét, hogy a birtokos elszakad a gazdagságtól, és szeretetét Istenre helyezi át. A szeretet arra készteti, hogy a rászorulók szükségleteinek kielégítésére és Isten ügyének segítségére szolgáljon. Legfőbb öröme, hogy helyesen rendelkezzen az ő urának javaival, mindazt, amilyen van, úgy tartja, mintha nem lenne a sajátja, és hűségesen teljesíti kötelességét Isten sáfárjaként. Akkor tudja megtartani a törvény mindkét nagy parancsolatát, hogy szeresd az Urat, a Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeress fele barátodat, mint önmagadat. A gazdag ifjú történetét említettük, ő szerette az Istent. Olyan mértékben szerette az Istent, hogy a parancsolatok megtartásáról elmondhatta azt, hogy gyermekségétől fogva megtartotta azokat. Viszont volt egy kis önértékelési problémája, és volt egy nagy mértékben a mások, a fele barátok iránti értékelési problémája. És pedig az, hogy a szegényeket nem tartotta a saját felelősségének. Az, hogy rajtuk segítsen. És amikor Jézus arra kérte, hogy tegye ezt, és kövesse őt, akkor szomorúan eltávozott. Vajon ma, amikor Jézus erre kér bennünket, és erre hív bennünket, hogy engedjük, hogy az ő szeretete szorítsa ki szívünkből a pénznek a szeretetét, a vagyonszerzésnek a szeretetét, vajon mit eredményez ez nálunk? Vajon hogyan válaszolunk? Egy másik történet, az Zákeus története, csak nagyon röviden, amikor megtapasztalta azt, hogy Jézus mennyire szereti őt is, akkor önmagától felajánlotta, hogy amit csalással elvett, azt visszaadja négyszeresen, és a vagyonának a többi részét pedig a szegényekre fordítja. Figyeljük meg a következő lépést, amely az embereknek az önértékeléséhez és a megelégedettségi szintjéhez hozzájárul. Említettük, hogy ez nem más, mint az önmegvalósítás, az önfejlesztés. Nem bűn az, ha valaki szeret tanulni, és hogy képezi magát. Sőt, kell, hogy képezzük magunkat, és kell, hogy egy bizonyos szinten legyünk, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy vízszerelő, vagy egy bármilyen társadalmi státuszban, szolgálatban elhelyezkedő ember legyen, kell, hogy képezze magát, és szinten tartsa magát. Vagy ha jövünk az orvostudományhoz, vagy pedig a pedagógiához, vagy a lelkészi szolgálathoz, ott is megvan az, hogy a képzés az legyen szinten tartva. Viszont van egy érdekes gondolat a Kolossi Levél 3. fejezetében, a 23. 24. vers, ami figyelmeztet bennünket, ahol azt mondja az ige, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Tehát elkezdve a lelkésztől, akár az orvosokig, a tanárokig, és bármilyen szolgáltató töltsönbe valaki, tudatában kell legyen annak, hogy amit tesz, azt az Úrnak teszi. És amiért képezi magát, azt nem önmagáért, nem az embereknek, nem azért kell képezzük magunkat, hogy másokat felülmúljunk ezzel, és többnek lássuk magunkat, mert ez ad egy megelégedettségi szintet, hanem épp fordítva, azért törekedjünk erre, hogy képezzük magunkat, hogy legyünk értelmesek, okosak, műveltek, hogy megértsük az embereknek a szükségleteit, megértsük a körülöttünk lévő embereknek a problémáit, és tudjunk ezekre megfelelő módon válaszolni. Tehát ne azért tanuljunk, ne azért képezzük magunkat, hogy önmagunkat ezzel jobb színben tüntessük fel. Nehogy ugyanaz legyen, mint a drága holmiknak a megvásárlásával, hogy többnek tűnjek azáltal, hogy több a diplomám, több a pénzem, hanem azért legyen, mert ezzel Krisztusnak szeretnék szolgálni. Valóban elvárható a lelkészektől, elvárható az orvosoktól, elvárható a tanároktól, és sorolhatnám egészen a legegyszerűbb gumijavítóig a vulkanizáréban, hogy azt, amit csinál, ahhoz értsen és ahhoz elég képzett legyen, hogy jól és hatékonyan elvégezze. Viszont a magas teljesítmény a munkában tényleg ez egy tiszteletreméltó dolog, és tekintélyt parancsol. De ne a versengés, ne a verseny szellem álljon a háttérben. Mert miből fakad ez? Nem másból fakad, mint az önzésből, az emberi önzésből, az énből. És hogyha mindenkinél okosabb vagyok, mindenkinél képzettebb vagyok, akkor megelégedett vagyok. Hol van a küszöb, hol van a határ, mikor elég az elég? Egy idézet a Nevelés című könyvből Ellen White a következőt mondja ezzel kapcsolatban. Isten tervében ott van a helye minden embernek. Mindenkinek kötelessége, hogy a legvégsőkig fejlessze adottságait, és ebbéli hűsége, legyen szó akár több, akár kevesebb talentumról, igenis tiszteletet érdemel. Isten tervében nincs helye önző versengésnek, akik önmagukhoz mérik magukat, vagy másokkal hasonlítják össze saját lényüket, azok nem bölcsek. De mennyire más az a nevelés, amit ma kapnak a diákok? A gyermekek legkorábbi éveitől kezdve versenyre és vetélkedésre hívja őket, és az önzést, minden gonoszság gyökerét erősíti bennük. Milyen oktatás divatos manapság? Mi a legfőbb motiváció? Kérdezi ezeket Ellen White. És a válasz az, hogy az önmegvalósítás. Az oktatás legnagyobb részt meghazudtolja saját nevét. A valódi oktatásban megjelenik az ellenhatás világunk átkával. Az önző ambíciókkal, a hatalomvágyjal, az emberiség jogai és szükséglete iránti közömbösséggel szemben. Tehát döbbenetes, hogy Ellen White mennyire rá tappint a 21. század problémájára. Itt tartunk most, hogy annyira túlképzett a társadalom, hogy egyszerűen az emberi jogok, szükségletek abszolút közömbössé váltak. hanem csak az számít, hogy én érjek el valamit. Én valósítsak meg valamit. És ha kell, akkor bárkin átgázolok, csak hogy magasabb pozícióba jussak, mint más. És azért tart itt a mai társadalom, mert picikortól sajnos már a piros pontokkal az óvodában elkezdjük ezt a versenyszellemet. Ezért lenne fontos, hogy megtaláljuk azt a fajta önfejlesztést, önmegvalósítást, amiben nem az én áll az első helyem, hanem az Úr Jézus Krisztus. Hanem az énemet feszítsem meg minden nap, ahogy mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És még a harmadik pontot is nézzük meg, ami által az emberek próbálnak megelégedettséget kicsikarni az élettől. És ez talán az egyik legveszélyesebb része, hiszen még mindig a társadalomnak egy bizonyos rétege nem tud eljutni felsőoktatásba vagy egyetemre, és talán anyagi háttér miatt, vagy pedig egyszerűen a képességei miatt, és ez már magába foglalja ugye magát az anyagi hátteret is, viszont van egy másik tényező, és pedig a mások véleményének megfelelni. Van nagyon sok ember ezen a világon, és talán ebből van a legtöbb, hogy mások véleménye határozza meg a viselkedésünket. Megfelelési kényszer. És talán a kultúránkból, a neveltetésünkből, vagy akár már a szüleink valami miatt elrontják a mi nevelésünket, és ott van az a háttér, hogy állandóan a hasonlítgatás, állandóan a számon kérés és a másokkal való összehasonlítás a tényező. Gondoljunk csak bele, amikor hazajön a gyerek, és elmondja, hogy hát én csak 8-as kaptam matematikából. És a szülő nagyon sokszor elköveti azt a hibát, hogy megkérdezi, na és XY hányas kapott? Vagy mások hányas kaptak? Vagy kaptak még mások is 8-ast? És sorolhatnám azokat a hibákat, amik sokszor már kicsikortól gyerekeink nevelésében elrontunk. És folytathatnám a sort, amikor, és ez különösen falun vagy községekben érvényesebb, hiszen ott jobban ismerik az emberek egymást, hogy egyáltalán mit szólnak mások. Milyen szokások vannak a faluban, milyen szokások vannak a községben vagy kisebb városban. Mi az, amit elfogadnak, mi az, amit nem fogadnak el. És sokszor mi nem a Biblia kritériumát veszük alapul, hogy mi feleljünk meg az Isten igéjének, és azt szerint éljünk, és azt töltsük be, hanem jobban figyelünk és koncentrálunk arra, hogy mit szólnak mások. És ez igaz a családban is. Mert mit fog szólni az édesanyám? Mit fog szólni az édesapám? Mit fognak szólni a rokonaim? Mit fognak szólni, a szűkebb körből kimegyünk, a gyülekezetbe? Mit fognak szólni a gyülekezetbe, hogyha én másképp fogok valamit tenni, mondani, vagy másképp fogok viselkedni? Természetesen az Isten igével összhangban, nem valami olyan dolgot, ami ellentétes az igével, de mégis más, mint a megszokott. És akkor jön a nagy kérdés, hogy hát honnan vetted a bátorságot? Hogy merészelted? És talán ehhez kapcsolható az, hogy mennyire megvan romolva a családon belüli kapcsolat az emberek között. Hogy egyszerűen nem beszélgetnek egymással, nem kommunikálnak. Rokon a rokonnal, testvér a testvérrel. És döbbenetes, mert mindez abból fakad, nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, de ahhoz, hogy elégedett legyek önmagammal, vagy kilépek ebből, vagy pedig ragaszkodok ehhez a kényszerhez, hogy megfeleljek mások elvárásainak. Máté evangéliuma 10. fejezete egy érdekes dolgot mond el. Az Úr Jézus Krisztussal szemben is voltak az ő szüleinek és testvéreinek elvárásai. Jézus beszél arról is, hogy kik az ő igazi testvérei, viszont másik esetben, a Máté 10.37-ben ráhelyezi a hangsúlyt arra, hogy a családi kapcsolatok mennyire veszélyessé válhatnak egy bizonyos szemszögből. Mert azt mondja itt, hogy aki jobban szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Hiszen megtörténhet az, hogy mivel a családban az az elvárás, hogy ragaszkodjak a vallásomon belül bizonyos szokásokhoz, akkor én ebből nem merek változtatni, hogy nekik megfeleljek. Közben az Isten igéje alapján nem felelek meg az Isten elvárásainak, az ige elvárásának. Mit választok? Azt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti a szüleit, vagy jobban szereti a gyermekeit, mint hogy ragaszkodjon a megismert igazsághoz, és az igazi kritériumhoz, ami elégedettséget, ami igazi megnyugvás, lelki békét eredményezze, azt félreteszem, inkább vállalom a lelki nyugalmat, az elégedetlenséget, a békétlenséget, csak hogy elhallgattassam a szüleimet, a testvéreimet, vagy a gyermekeimet. Tehát döbbenetes, hogy az ember képes arra, hogy erőszakot tegyen a saját lelkiismeretén, a saját meggyőződésén, csak azért, hogy mások elvárásainak megfeleljen. Az igazság az, hogy tényleg a személyes kapcsolatok törékenyek, és meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan kezeljük ezeket a kapcsolatokat, és megtanuljuk, hogy hol a határ. Viszont nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a viselkedésünket és a gondolkodásunkat csupán emberi szokások vagy társadalmi normák határozzák meg. Nem szabad helyet adjunk annak, hogy a mások rólunk alkotott véleménye kontrollálja a döntéseimet és az értékrendemet, hogy mi az, ami az értékemet meghatározza. És egy befejező gondolat Ellen White írásából, a Jézus élete című könyvből. Azt mondja itt Ellen White, senkinek sem szabad irányítani a másik gondolkodását, helyette ítélni, vagy megszabni kötelességét. Isten minden léleknek gondolkodási szabadságot ad, hogy követhesse a saját meggyőződését. Senkinek nincs joga a saját egyéniségét a máséba olvasztani. Minden olyan dologban, ahol elvekről van szó. Krisztus országában nincs úri elnyomás, nincs viselkedési kényszer, a menny angyalai nem uralkodni vagy hódolatot kierőszakolni jönnek a földre, hanem a kegyelem követeiként, hogy együtt munkálkodjanak az emberekkel, a fajunk felemelése érdekében. Összegzésként, függetlenül attól, hogy anyagiak birtoklása, a személyes teljesítmény vagy a megfelelési kényszer motiválna, meg kell tanulnunk megállni, időn szánni a kiértékelésre. Úgymond jelképesen nézzünk bele a tükörbe, és nem a fizikai tükörbe, hanem nézzünk bele az Isten igéjébe, a szabadságnak tükrébe, az Isten törvényébe és parancsolataiba, és tartsunk egy önvizsgálatot, értékeljük ki magunkat. Mi az, ami meghatározza az értékemet? Mi az, ami az elégedettségi szintemet eredményezi? És itt alá kell húznom egy fontos dolgot, hogy amikor itt megelégedéssel, önmagunkkal való megelégedésről beszélek, akkor nem elbizakodottságra gondolok, nem egy eldeformálódott önbizalom problémára utalok ezzel. Nagyon fontos ezt látni. Megelégedni, amiről Pál beszél, megelégedni, amiről az ige beszél, azt jelenti, hogy elfogadom azt az élethelyzetet, amiben vagyok, és a legjobbat hozom ki az Isten országának és az érdekében és az embertársaim megsegítésének az érdekéből abban, amilyen helyzetben vagyok. Nagyon sokféle áldása van az Istennek. És hogyha elkezdjük értékelni ezeket az áldásokat, akkor több nyugalmat, több békét eredményez az életünkben. A Biblia és Pál apostol a Filippi levélben nagyon szépen értékeli azt, hogy a megelégedettség az egy tanulható eszköz. Az egy olyan dolog, amiben az ember önmagát motiválhatja és önmagát képezheti, és megtanulhatunk bizonyos dolgokat. Filippi levél 4. 11. versétől azt mondja Pál, nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tehát meddig elég az elég, mikor elég az elég, hogyan érhetjük el ezt az elégedettségi szintet, vagy megelégedést úgy, hogyha az Isten igéből és az Istennel való kapcsolatunkból kitűnik azt, hogy mi tanulunk Krisztus lábainál. És egyre inkább rádöbbenünk arra, hogy mi az igazi érték. Nem az, hogy sok pénzünk legyen és sok vagyonunk legyen felhalmozva. Nem az, hogy nagyon sok diplomával és nagyon magas képzettséget érjünk el. Még csak nem is az, hogy mit gondolnak mások rólunk, hanem az ember igazi értékét az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozata adja. Az emberi képzettség az, vajon meg tudok-e tanulni, együtt élni azzal, amiben vagyok. Úgymond megtanulom a megelégedettség leckéjét. És végül a mások véleménye. Egy vélemény számít csak igazán. És pedig az, hogy amikor megállunk Isten ítélőszéke előtt, az, amikor Krisztus kell, hogy véleményt formáljon rólunk. Én őszintén megelégednék azzal az értékeléssel, amit az Úr Jézus a talentumok példázatában ad. A Máté 25-21-ben. És talán ez az, az igazi értékelés. Ez az, amit mindannyian szeretnénk hallani majd. Hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Adja ezt az Úr mindannyiunknak az ő kegyelméből, hogy egy olyan életet élhessünk ezen a földön, hogy végül megfeleljen a mi élet színvonalunk, élet minőségünk az Isten igéjének a kritériumjának. És megtaláljuk az igazi békét, az igazi megelégedettséget, és lássuk a határt, a szükségletek, és a kívánságok és a vágyak között, hogy végül az igazi vágy és az igazi magas cél az legyen, hogy Isten országának örökösei legyünk. Ezt kívánom minden kedves tévénézőnek az Úr Jézus kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, hálával van tele a szívünk, a te szeretetedért, jóságodért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy annyi sok áldással körülvettél bennünket, és köszönjük, hogy az igén keresztül bennünket szeretnél igazi értékekre megtanítani. Köszönjük, ami megváltó Jézus Krisztusunk értünk kiontott vérét. Köszönjük, hogy nem az arany és nem az ezüst határozza meg a mi értékünket. Köszönjük, hogy nem a mi képzettségi szintünk határozza meg a mi értékünket, hanem az a, hogy mennyire képesek vagyunk megtanulni, megelégedettek lenni abban, amilyen állapotban és amiben vagyunk. Segíts bennünket, hogy megértsük, hogy a megfelelési kényszer, az emberi akarat erőnek a megtörése, az nem

0: és mi az igazi szükséglet, és mi az, ami már csupán kívánság, vágy, vagy ami kényelmi és a luxus vágyainknak a kielégítése. Adjad, hogy felismerjük ezt, és meg tudjuk tartani az egyensúlyt, hogy így, amikor eljössz országoddal, akkor egyikünk se hiányozzon. Kérlek szépen áld meg a tévé képernyő előtt lévő embertársaimat, és adjad, hogy az igazi értékrend kialakuljon a mi életünkben. Áld meg a Speranza TV-nek minden munkatársát, és adjad, hogy ez a fajta szolgálat által minél több ember megértse és elfogadja a te igédnek üzenetét és igazságát. Maradjál mindannyiunkkal, maradj a nehézségben lévőkkel, a betegekkel, a szegényekkel, és adjad, hogy eszközeid lehessünk szent kezedben, úgy a lelki, mint a fizikai problémáknak az enyhítésében. Így tesszük kezedbe a mi kezünket, áldásoddal maradjál velünk. Az Úr Jézus nevében kértük kegyelmedből. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nagy igazságot hallhattunk arra vonatkozólag, hogy ez a világ, de még mi is talán a külsőségekre, a telhetetlenségre engedünk eltolódást az életünkbe? Isten az egyszerűségre, a jól kigondolt életre hív bennünket. Isten áldása teszi életünket boldoggá, békéssé, nem pedig eleget tenni eme világ követeléseinek. Fontosak az emberi képzések, elért célok, de ezek Isten nélkül mind értéktelenné válnak. Kívánom, hogy az igazi értékekre törekedjünk, Krisztus megismerésére és elfogadására. Amen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vannak.

0: Moldován Vilmos, tovább kell vinnetek. Kaptatok egy szent lángot, vérrel hintett Golgota virágot az izzó kopár domboltáról. Illés hívá szent tüzelángol.
1: Fehér elefántcsont Bábel torony, bálokkal teli. Sok a lelki várrom, s az illések csodatevő égi leple nem sújt Jordánra, Baál seregre. Elizeus szánt, gyökérrel teli a föld, izzadsággal borul el minden szántás, rög.
0: De rátok vár a szent feladat, hogy példát mutatva oltárokat emeljetek az égnek, amelyeken tiszta tüzek égnek. S tüzes szekér vár rátok is, égi rakéta, hogy égbe szálljatok, mint egy pacsirta.
1: Szívem kételjei kérdezik, mi lesztek ti? Lehettek hősök, vagy martalócok? Fénylő lángok, vagy alvó kanócok? Lehettek eső, vagy sújtó aszály? Bővízű kút, vagy mocsaras apály? Lehettek áldás, vagy átok, s nehézség? Lehettek fény, vagy vaksötétség?
2: Egy lángot kaptatok, fénylő keresztet, hatalmat, holnapot. Mindenki szeme rátok tekint. Merre lendül a láng? A fény merre int? Gondoljátok meg! Fény lenni izzó óriás, súlyosabb, nehezebb, mint bármi más.
0: Remeg a térdetek?
1: Gyáva nem hordhat keresztet. Kemény vállak kellenek, ne roskadozzatok. Egy lángot kaptatok. Jöhetnek éjek, viharok. Egy lángot kaptatok. Menjetek, vigyétek, hordjátok, védjétek, égjetek, fogyjatok, sötétült szíveken nyissatok ablakot, és szórjatok, adjatok fényt, világot, Golgota illatot.
2: Nincs értéke az életednek más, mint fény lenni, megújulás. Legyen bár Kármel egy izzó lángtenger, vagy vulkán, mely sistergő lábát vet fel, ti küldetést kaptatok. Nem állást, nyughelyet, hanem napi parancsot.
3: Tovább kell vinnetek.
4: Hit, remény, szeretet.
5: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta: a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja: aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés: hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen, de hogy nem mindenki hisz, az bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja: azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk: bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok. Mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áltozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hittáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hittáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hittáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyeledtek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a paráznanő, az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kér Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kér Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felém nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: 81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.
1: Sors kérdések.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Istennek igéjéből Márk evangéliuma 10. fejezetét lapozzuk fel, és a 10. fejezetből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszban olvashatjuk Isten üzenetét. Így hangzik Istennek igéje. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton, koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják őt elő, és előhívják vala a vakot, mondván néki: bízzál, kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondanéki: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondanéki: eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi Jézust az úton. Idáig az ige. Ennek az igének a kapcsán most újólag egy olyan isteni üzenetről szeretnék közösen elmélkedni veletek, ahol Jézusnak egy kérdése hangzik el. Jézus nagyon sokszor kérdezett embereket, tömegeket, egyszerű embereket, főembereket, és ezek a kérdések mindig nagyon súlyos kérdések voltak. Életbevágó kérdések voltak, amik Jézus ajkát elhagyták, mint ahogy ebben a történetben is. Egy embernek 180 fokos fordulatot